0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kérek, gyere, nem nézlek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Idén is népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Keresik az év erdei kerékpár útját. A vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Célzott segítséget ígérnek a dízelautósoknak. Dino délelőttöt tartanak a fővárosi állatkertben. Ma már alig látjuk a napot. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Célzott segítséget ígért a dízelautók használóinak Magyar Péter, a kormányfő részleteket egyelőre nem közölt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyag hiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőit is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi költségvetés. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a Baromfi Pest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelő területet jelölnek ki. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdőturisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben 1,5-2-szeres nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: A dinoszauruszoké lesz a vasárnap délelőtt a fővárosi állatkert biodómjában. Az érdeklődők többek között megtudhatják, hogyan alkották meg a filmes őslények hangját és mozgását. A program vendége az a dinoszaurusz szakértő lesz, aki segítette az 1993-as Jurassic Park film készítőit. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart. Ma már felhősebb időre számíthatunk, 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy lezárták a belső sávot az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Végül az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es kilométernél lévő Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, a leálló sávot és a gyorsító sávot is lezárták. De a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok! Minden hallgatónak egy szép napot kívánnánk, és mi most beleteszünk mindent, hozzátesszük a magunkét. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett az első, aki pulcsiban jött.
3: Igen.
0: Ugye te azt gondolod, hogy az ősz ez megérkezett, ez tegnap, vagy ma éjjellel eljött.
3: Igen.
0: Te egyébként időjárás jelentés olvasás alapján öltözködsz, vagy veszel mintát az időből, mielőtt kilépsz?
3: Nem, amiket megírok reggel, én annyira hiszek magamban.
0: Magadban hiszem? Jó. Oké.
2: Okay. Ezért szokott néha még novemberben is nyári cuccba jönni.
0: Amúgy mindenki pólóban van, csak mondom.
3: Igen.
0: Te pulcsiban.
3: Igen, és nem is fáztam.
0: Nem fáztál, ezt gondolom. Na, nyilvánvalóan mindenki a Rock City lázban ég, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Valaki írja, de igen, ez... Azért a magyar virtus az magyar virtus. Sziasztok, óvásokat hol lehet beadni a zenekarok szavazásáért?
3: Istenem.
2: Óvásokat? Itt nálam, nyomozd ki az e-mail címem.
0: Ok. De milyen óvásokat? Nincs is szabály. Mi? Tehát, hogy mi ellen? Hát a szabály én vagyok. Tehát, hogy mi kitaláltunk valamit, csináljuk, szavazatokat nézzük, látjuk, valamikor kiszámoljuk, valamikor látjuk a nagyságrendet, nem számoljuk. Mit akarsz te óvni?
2: Tényleg, hol talált ő játékszabályt?
0: Hol van játékszabály? Nincs játékszabály. Ez nem... Nem értem.
3: Fontoskodik. Nem tudják elfogadni azt, hogy van egy tény, vagy van egy eredmény, és neki nem tetszik, és ő akkor majd jogi útra tereli ezt a helyzetet.
0: Nem jogi, szerintem jogi útra nem tereli.
3: Hát az óvás az egyébként nem itt várjál, most én mondjuk a sportból jövök, ott így hívják.
2: De nem lehet, hogy egyszerűen csak viccel, ironizálni akar, nem lehet?
0: Nem. Nem, Gyuri, nem.
2: Túl optimista vagyok.
0: Ez hangérien. Ez a semmi nem jó. Minden mögött gondolok valamit, mert az biztos nem úgy van, ahogy az van. Érted? Hanem az másképp van, ezt most kinyomozom.
2: Ez a mi van nagy örökségünk, igen.
0: Ez a mi nagy örökségünk.
2: Ez a, biztos, hogy a sorok között más húzódik meg.
0: Igen. Szóval sehol nem lehet beadni óvást, mert nincs szabály. Jó, ez a... Jött egy nagyon helyes vers, az, hogy igen, valaki írt egy verset. Szeptember 21, jegyezd meg jól, Bocskor City, útra kell valahol. Nem mondom, hogy jó vers, de most végig tolom. Csen. 5 nap, 5 város, egyetlen nagy menet, ahol a rock szól, ott a jókedv is veletek. Miskolc, itt robban az első akkord. Szeged, ahol minden torok együtt dalol. Pécs, ahol a ritmus a szívekig hatol. Székesfehérvár, ahol a buli lángra lobban. Győr, ahol a turné a magasba tombol. Hú. Minden állomáson egy helyi banda zenél, a közönség dönt arról, ki jut majd tovább, ki remél. 5 zenekar közül egy végül révbe ér, s a retro rádióban az ő zenéje szólhat majd a végén. 5 város, 5 este, 5 alkalom, hogy együtt legyünk, zene, nevetés, sztorik és rock. Ebből legendát szedünk. Bocskorral az úton, garantált a jó hangulás. 5 nap, 5 város, ez lesz ám a nagy durranás. Szeptember 25-én kiderül, ki lesz a nyerő, az üvegstúdió újra úton, és a hangulat garantáltan menő. Rock, buli, kacagás együtt, dobban minden szív, Bocskor Rock City, aki egyszer volt, visszahív. Yes! Én az erőfeszítésedet, a munkádat szeretném elismerni, mert tényleg nagyon a szeretetedet meg nagyon köszönjük. Versként lehetne ezen még faragni, irodalmárok biztos tudnának tanácsot adni, de hogy szerintem ez nagyon cuki volt. Ez most komolyan.
2: És tele volt váratlan fordulatokkal, amikor én tényleg meglepődtem.
0: Hát, hogy a durranás szó megvolt neki, de elé a hangulást.
2: Igen.
0: Először azt hittem, hogy elírta a telefonja a hangulatot hangulásra, de nem, hiszen a durranás volt a ríme.
2: Nem, hangulás az költői szabadság.
0: Vagy hangulatot lehetett volna, és akkor durranat.
2: Á, de az is.
0: És
2: így is jó lett volna.
0: De nekem a kedvencem a szedéses sor. Hadd szedjem elő. Igen, hogy nevetés, sztorik és rock, ebből legendát szedünk.
2: Aha.
0: Na?
2: Itt gondoltam először azt, hogy a mindenit, ő tud úgy verset írni, mint a mesterséges intelligencia, nem semmi.
0: Igen, legendát szedünk. Ez egész. Mi van?
3: Én gondolkodom, próbálom értelmezni, hogy mire gondoltak.
0: Hát nézd, ő a jó hangulatot akarja. A tombol a magasban az is volt. De hogy ő...
3: És tedd bele energiát, ez
0: és ugye tedd bele energiát, ezzel sokat dolgozott, és tényleg a szeretetét akarta kifejezni, és ezért nagyon-nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt, az első papajámat készülök az idén leszületelni, minden nap 3-szor megnézem, hogy milyen szépen fejlődik, védem mindentől, a legdrágább tápszert adom neki, de tegnap rátaláltak a darazsak, és elkezdték felzabálni. Attól tartok, hogy én már abból nem eszek. 5 évet vártam pedig erre az első termése. Istenem, remélem, hogy ez igaz. Tehát ez nem ilyen zalánatyás legenda.
2: Szerintem az se legenda.
0: Az is igaz. Igen, zalánatyában én akarok hinni.
2: Igen.
0: Isten tudom, hogy nem láthatom, mert nem jön.
3: Igen.
0: Nem mutatkozik meg, de legalább zalánatya legyen valós.
2: Mi a vallási kapcsolódás?
0: Nekem ő?
2: Igen.
0: Nincs mese. Neked ki?
3: Nekem te.
0: Hát akkor így megyünk sorba. Risto Béva, Bocskor Gábor, Zalán atya, Isten. Ez az út.
3: Nem tudtam hirtelen, és így ránéztem, csak te voltál.
2: Ez a nép mindig jó.
3: Mindig jó, mindig működik.
0: Jó reggelt, üdv a tankcsapdás. Pityu, szevasz, Pityu, neked is jó reggelt. Közben itt írnak mindenfélét, ugye zenekarokról szavazatokat. Akkor szavazatok majd, amikor mondjuk. Ma úgyis sor kerül erre. Ugye megvan már, mert Miskolcra megszavaztátok a Zenemit.

0: és nem nagyon maradt idő arra, hogy például Pécset, vagy akár Székesfehérvár Győrt megszavaztassuk, de ma lesz erre idő.
1: Úgyhogy még ők itt vannak a sorban.
0: Még itt vannak a sorban. Mutassak, vagy nem most?
2: Figyelj, szerintem egy picit később mutathatunk, úgyis bele fogunk merülni hét után rendesen ebbe a történetbe.
0: Tarts kézben ezt a dolgot, mert elvesztem a fonalat. Jó? Oké. Na, időjárás jelentés Anettől. Igen, Anettől véget ér, azt mondja, véget ért a szeptemberi nyár. Ezt így befejezetnek tekinted ezt a múltat?
1: Igen, ez a 30 fokos meleg, ez véget ért. Tehát ilyen 20-24 fokok lesznek.
0: Tehát ez nem lesz jövő hónapban sem, két hét múlva sem.
1: Azt nem tudom, most.
0: De hát ez a mondat ezt mondja, ez egy befejezett múlt.
1: Jó, tudok majd javítani.
2: Igen.
1: Tudok javítani.
0: Tudok majd javítani, októberben. Ezt a Jós mondja.
1: Igen.
0: Igen. Magának megdöglik a kutyája és a nagymamája. Egy nap és elválik öntől a férje. De tudok javítani.
1: Ha máshogy történne.
0: Igen. Jó, egy hidegfrontnak köszönhetően ma már nem lesz több 25 foknál. A napocsesokat látjuk, más hangsúlyon mondom, érzitek?
1: Igen,
0: a napocsesokat látjuk, bár esni nem fog, holnap még hűvösebb lesz, 20 fok körül alakulnak a maximumok. Nikolett és Hunor névnap van ma.
1: Boldog névnapot nekik.
0: Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja, nagyon fontos, és nem tudom, hogy ezt, amikor valami öngyilkosságos téma van, akkor ugye minden tévéműsor, meg akár rádió műsor is, csak én nem tudom fejből a számot, bemondja azt a telefonszámot, hogyha valakinek ilyen lelki problémája van, az hívja ezt a számot. Hogy ez a szám, és én remélem, hogy hasznos, de tényleg hasznos-e? Hogy van-e olyan, aki azt gondolja, hogy én most otthon egyedül ülök, felhívták a figyelmem, hasonló téma volt, ott a telefonszám, gyorsan leírom, és fölhívom. Én remélem, hogy működik ez a dolog.
3: Én szerintem működik ez a dolog, mert hogy mert hogyha belegondolsz az ember, mikor már ilyen gondolatok megfordulnak a fejébe, akkor bármi mentőnek örül, és hogyha csak egy szám van, amit fel lehet hívni, és megteszi, már az egy óriási segítség, és én úgy tudom, hogy igen, na, használják ez működik,
2: teljes. Jó, 116-123 egyébként, amit én most találtam.
0: 116-123, oké. Okay. 82 éves Pogány Judit, 58 éves Guy Ritchie, filmrendező, forgatókönyvíró, Madonna volt férje.
1: Hát a világ így ismerte meg Madonnának.
0: Hát azért az túlzás, hogy a világ így, te így
1: akkor
0: ismerted
1: én,
0: meg, mert te Hot magazint olvasol, de amúgy a világ azért tudja, ki az a Guy Ritchie.
2: Nagyon jó filmrendező.
3: De annak nem azt akartam mondani, hogy úgy ismerték meg, tehát értem, hogy volt ez, de ki? Hogy nem... Hát, hogy az emberek nem úgy kezdték el megismerni, hogy
0: nem.
3: Nem sikerült.
1: Nem egy réteg ismerte, aki a filmek által ismer.
0: De, és te melyik rétegre célzol, aki Madonnát ismeri?
1: Hát a Madonnának sokkal, Madonnának
0: nagyobb
1: sokkal
0: a rétege?
1: Nagyobb a rajongó tábora, és ezáltal gondolom azt, hogy a Guy Ritchie így még nagyobb.
2: Nem mernék rá fogadni, hogy a Guy Ritchie filmjeinek nem nagyobb a rajongó tábora.
0: Hát ezt most megcsapszolni nem tudom, de az biztos, hogy van, aki nem ismerte Guy Ritchie-t, csak Madonna óta. Ez lehet?
1: Hey, Anett.
0: Hey, Anett. Az a média díjas.
3: Jó. Online.
0: Online média. Igen.
1: Igen, és én büszke is vagyok rá, még akkor is, hogyha tegnap azt mondtad, hogy megvették nekünk ezeket a díjakat. Nem, mi sokat dolgoztunk. Sokat dolgoztunk azért, hogy kapjunk.
2: Így van, ezután, ha megvették, akkor már csak plusz.
1: Igen.
2: Mi dolgoztunk.
1: Igen.
0: Jó, 66 éves Colin Firth, aztán 41 éve, 85-ben írták ki, vagy írták alá, bocsánat, a magyarországi Forma 1-es autóversenyfutamok rendezéséről szóló megegyezést. 85-ben, ugye ez még az előző rendszerben igen. volt, és ezért volt nagyon nagy szám, hogy a Forma 1 a keleti blokkban a vasfüggöny mögé.
3: Óriási dolog egyébként, és az, hogy folyamatosan van, tehát igen. hogy folyamatosan tudjuk tartani, és ott vagyunk egyébként. Azt hiszem a legjobb 3-5 olyan pálya között, akik folyamatosan ott vannak, és anyagilag is hozzák a történetet a nézőszámmal.
0: Igen, pedig nyögvenyerősen indult, mert ugye nagyon drága volt a magyarnak, nyilván az osztrák meg a német neki indult, vett egy pár jegyet, de azért elég foghias volt sokáig a Forma 1.
3: A magyarodi. 90-es évek körül, igen. Uh-huh.
0: Jó, aztán 30 éve, ma 30 éve Michael Jackson hatalmas koncertet adott a Népstadionban, aki ott volt, tudja, és biztos, hogy óriási élmény lehetett. És mi az, hogy először is egyben utoljára járt Budapesten?
1: Hát akkor volt, ugye a koncert napján jött el, vagy akkor jött először Magyarországra, és utána már nem is jött többet.
0: Tehát de nem, amikor a videoklipet forgatta, és hogy megnégyszerezték a Hősök terét, az egy, nem egy másik alkalommal volt?
1: Hát lehet,
0: meg amikor ugye meglátogatta Bélát, a májbeteg kisfiút, és vitt neki pénzt, az is ugyanakkor volt? Lehet, nem tudom, csak nem tudom. Nekem van egy ilyen képe, mintha lett volna még Jacko pont a klipforgatás miatt még egyszer.
1: Mindjárt akkor.
3: Nem tudom.
0: Nem tudod, jó. 53 éve a BBC betiltotta a Rolling Stone Star című dalát, 64-ben Rod Stewart elkészítette az első kislemezét, 1913-ban nyitották meg az első fizetős autópályát Amerikában. Tehát ilyen hülye ötleteket tényleg.
1: Igen, és nézd meg, az egész világ átvette.
0: Kivéve Németország. Nem, azért van még ország persze, Kuba.
1: De
3: szép hasonlat.
1: Normális.
0: Hát kubai autópályán lovas szekér is van. Hát én voltam. Érde. Jó, 180 éve Elias Howe szabadalmaztatta a varrógépet. 91 éve ezen a napon először volt hallható a Popeye az NBC rádióban. De miként Popeye?
1: Hát szerintem tudod a...
0: Hangjáték?
1: Igen, hangjáték formájában.
0: Popeye az hangjáték volt?
1: Igen.
0: Wow. Nem is gondoltam volna, mert oké, voltak régen hangjátékok, de hát ugye az egy rajzfilm figura.
3: Igen, legalábbis igen.
0: Mi úgy ismerjük.
1: Mi már úgy
0: ismerjük. Ami képregény figura, akkor inkább így mondom, képregény figura, majd gondolom, lett belőle rajzfilm, de hogy lett belőle rádióműsor, azt nem tudom. És 128 éve Genfben egy olasz anarchista megölte Erzsébet királynét, azaz Sziszit.
1: Igen, leszúrtam.
0: Ó, oh, ne.
1: De.
0: Nem is tudtam Sziszi végét.
3: Én sem. Nem is volt a filmben.
0: Nem.
1: De hát pedig ezt szerintem minden évben megírom nektek, de igen.
0: Hát amennyiben hát, nem vasárnapra esik Sziszi lezúrása.
1: Vagy szombatra.
3: Igen. De én a múltkor voltam Horvátországban, és végig sétáltam azon, ahova ugye a filmben is van, hogy ő a tüdeje miatt ott kellett sétálni a tengerparton, és kezdett akkor azt éreztem, hogy én vagyok Sziszi. Kösz.
1: Jaj, de aranyos vagy.
0: Azt érezted, hogy te vagy Sziszi?
3: Igen, hogy ő is így sétált ezen a sétány, ezt neki építették, hogy a tüdeje meg az egész élete rendbe jöjjön. És óriási.
1: Elég gödölőre mened, ott is sokat volt.
0: Azért ezek régen, ezek a személyi kultuszi túlkapások, ezek szimpatikusak voltak.
3: Igen, szerethető.
2: Igen, elfogadta.
0: Tehát, hogy Sziszinek picit köhétserős a tüdeje, akkor építeni mindenki egy sétányt. Érted, ezt képzelde ma. Mert ugye ma már nincsenek királyok, királynék, hanem politikusok vannak, de hogy valamelyik politikusnak a nem tudom miére építenek egy városrészt, vagy egy stéget csak.
3: Igen, hát.
0: Csak azért, hogy neki jobb legyen.
3: Jobb volt a brand értéke régen ezeknek az embereknek.
0: Sziszinek? Sokkal, igen.
3: Jó, tehát az jó ki volt találva.
2: A brit királyi családban még ma is menne, nem? Tehát ott a
0: nem. Az angolok angol adófizetők pénzéből már azért ők is jobban odafigyelnek.
2: Érzékenyek már.
0: Érzékenyek, igen.
2: Egyébként Jacko háromszor járt Budapesten.
0: Hello, Anna.
1: Bocsánat.
0: Hello, Kitty.
2: És minden alkalommal a Kempinskiben szállt meg, még ezt is tudja az AI.
0: Most már ne alázd annyira a nektet.
1: Ja, nem alázd. Tehát,
0: hogy egyszer, amikor Bélának a májáért jött küzdeni pénzzel, aztán
1: a
0: amikor
1: klipot
0: forgatta és a koncert.
3: Ezt te AI nélkül megmondtad.
1: Igen. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm neked.
1: Ne viccelj, hát ez jövőre nem lesz.
0: Jövőre nagyot ér. Sokat.
1: Jövőre péntekre fog esni, azt hiszem.
0: Na jó, gyerekek, nézzük a Gyuri időjárás jelentése, tehát 16 fokos most Kalocsa. Itt kezdünk, 24 fok lesz felhős idővel. Sopron viszont napos lesz, 16 fok van most és 25 lesz. Calgary 4 fokos, 13 lesz ott már csak a csúcs és napsütés. Miskolc 17 fokos most, 23 lesz a csúcs felhősen, Budapest most 15. 25 lesz, és itt is felhős idő. Jó, indul ugye szeptember 21-én, hétfőn, ahogy a vers is mondja, Miskolccal kezdünk, menjünk Szegedre, Pécsre, majd Székesfehérvárra és pénteken Győrbe. Ez a Rock City turné, és ezért ma is folytatjuk a különböző városok, most már maradt ugye hátra Pécs, Fehérvár és Győr, és van háromra leszűkített zenekari felhozatalunk.
2: Így van, ugyanígy a döntősöket fogjuk megmutatni, és ugyanígy SMS-ben kell majd szavazni arra, aki a legjobban tetszik, akit szeretnétek a turné azon állomásán hallani, de ez majd 7 óra után.
0: Igen, valaki ír ugyanúgy nagybetűkkel ugyanazt, End of Paradise hol van. Nézem, hogy az End of Paradise már nincs is benne. De ott van, jó, ott van fejben. De nem most kell szavazni, majd amikor mondjuk, akkor szavazzatok, jó? Tehát a játékszabály az mindig olyan egy mondat tőlem valamikor.
3: De azt figyeld.
0: Azt tényleg figyeld. Tehát nem most, mert pazarod az SMS-edet, majd akkor, amikor megmutatjuk. Amúgy is külön szavazatokat kérünk majd nyilvánvalóan a pécsiekre, külön a fehérváriakra, külön a győriekre. Szóval ma bemutatjuk, ez összesen 9 dal részlet lesz, valahogy bele kell sűrítenünk a műsorba.
2: Megcsináljuk. Ma ki fog derülni a további 3 állomás.
0: Így van. Ez az egyik. A másik témánk pedig, hát ez nagyon érdekes, megint csak így az élet hozta. Ugye múltkor tudjátok, és sokan tudom, hogy elkezdtétek ti is nézni a koreai lányt, aki mindenféle kemping felszereléssel ilyen high-tech kempingezést végez, többnyire esőben a kiskutyájával, tök szexi, de baromira iridése méltó, ahogyan komfortosan berendezett sátort a koreai erdőben.
2: Igen, ilyen pihentető, ahogy ott esik az eső, tehát ezek tényleg ilyen meditatív dolgok.
0: Te szeretted ezt a videót?
3: Én nagyon szerettem is, ráadásul azért szerettem, mert mindent olyan egyszerűen csinál, aztán persze rájöttem, hogy az életben ez biztos, hogy nem ilyen, de könnyed, rávesz arra, hogy te is csináld ezt az életet.
0: De csak nézni is jó, tehát nem feltétlenül az, hogy utánoznám, de nézni is jó. És van még egy, amit most nagyon szeretek, tök véletlenül fedeztem fel magamnak őket, ők egy ausztrál páros, Strick és Fran. Strick a srác, Fran a csaj. És Strick és Fran fantasztikusak, és a csaj testileg egész szexi. És szerintem Strick ezt ő nagyon jól, mert ugye ők gyakorlatilag videoblogolnak, mindig azért úgy van, mindig bikiniben van a csaj, tehát ha másért nem nézed, tehát a langusztákért, a halakért nem nézed, nézed Franért, mert nézed, ahogy ő ott ül, terpeszben, mit tudom én, köt, főz, stb. Tehát, hogy van benne egy kis szexi ízés.
2: Tehát akkor abból élnek tulajdonképpen, hogy utazgatnak, és a csaj bikiniben van. És a követőjük.
0: Nem csak, mert baromi izgalmas, amit csinálnak. Ők többnyire egy katamaránnal, de már mással is voltak, Észak-Ausztrália partjainál hajózgatnak. És ami egyrészt lenyűgöző a látvány, amit ők tényleg ott videóra vesznek. GoPro-kkal dolgoznak, drónokkal, de csak ketten vannak, látszik is. És ők, és most jön a lényeg, amiről beszélni fogunk ma, ők teljesen magukat látják el. Tehát ők azt eszik, látod a csajt?
2: Látom, a csávó fel van öltözve teljesen, és a lány nem engedi fel öltözni, ez látszik. Ez tisztán látszik.
0: Strick és Fran, nézzétek meg. Esküszöm, ha elindítjátok a YouTube-on otthon a Strick és Fran, engem nem fogtok hallgatni. Tehát, hogy annyira jók.
3: Csak 10 után. Nézzétek.
0: Igen, de hogy ők önellátóak. Igen. Ez a lényeg. Tehát ők lemennek, búvárkodnak. Vagy horgásznak, vagy a hajóról horgásznak, vagy a partról, vagy búvárkodnak és ilyen szigonypuskával, és halakat, langusztákat, különböző rákokat, hogyha partra kikötnek, és akkor ott ilyen magukat beásó rákokat előkaparnak, és megsütik tüzön, vagy a hajón. Nyilván van fűszer, meg van, mit tudom én, rizs, amit hozzá tudnak. De gyerekek tök önellátóak, és annyira irigylése méltó, hogy egy ember abban a régióban akár hónapokon keresztül el van abból, amit a természet ad. Na, és ez a lényeg.
2: És gyakorlatilag teljesen ingyen tud étkezni.
0: Ingyen eszik az ember. Csak hülye már ahhoz, hogy ezt megtegye.
3: És itt a lényeg, hogy tudni kell, hogy mit kell keresned, vagy mi az, ami ehető, vagy mi az, amit találhatsz. Tehát ha nézed a videót most is, ők is keresnek, kutatnak, a homokban meg kell találnod, tehát hogy ez egy nagyon összetett feladat.
0: Igen, de nekik azért könnyebb. Tehát, hogyha lemész egy snorkellel a víz alá, akkor tényleg egy szigonypuskával csak azt kell nézned, hogy azt a nagy kövér pirosat, vagy azt a picit kevésbé kövér sárgát lőd le. Ennyi, hát az annyi, tele van hallal. És mindehető, talán, nem tudom. Nem tudom, mindenhető, de mindegy, de hát ők tudják, ők ismerik az összeset. És arra gondoltunk, hogy a Gyuri is mondta, hogy igenis Sri Lankán járt egyszer, és ott az emberek tényleg a gyümölcsöt leszedik a fáról, és a halat kiszedik a tengerből, megvannak.
2: Igen, ez volt a legszembetűnőbb, hogy ott mennyivel másabban élnek, mennyivel lassabban élnek, hogy nekik ezen nincs gondjuk. Tehát kimennek, és tényleg az ananásztól a banánon át, a kókuszig, bármi ott van, és meg tudnak lenni.
0: Mi meg, és akkor most erről fogunk ma beszélni, ugye temérdek pénzt költünk kajára. Arról, hogy egyáltalán a testünket tápláljuk. És mindenhol kell, hogy legyen valami, ami egyrészt ingyen van, másrészt el tudjuk fogyasztani. Nem? Tehát itt Budapesten is kell,
2: hogy legyen. Hogy nálunk is kell, hogy legyen, csak mi elszoktunk attól, hogy foglalkozunk vele?
0: Én azt gondolom, igen. Aha. Én azt gondolom, hogy abszolút.
3: Hát de most gondolj bele, a mediterrán országokban legalább van narancsfa, citromfa, tehát így tudod. Most Magyarországon mi csak
0: igen, azok ültetvények, és ha bemész, akkor a kutya jön rád, a Lacika el tudja mondani. Igen. Ez a narancs onnan van. Csak mondom, igen, Lacika lopta, nem, és egy kutya ráugrott.
2: Nem volt ennek ilyen szabadság hangulat, amikor a Lacika ugrott be az autóba.
0: Na igen.
3: Na igen, de hogy vannak szabadon, de nálunk például Mondjuk az Andrássy nincsen semmi.
0: Nem, az Andrássy nincsen semmi, de hogy valahol a környezetünkben, a természetben kell, hogy legyen elég élelem, hogy mi oda csak oda benyúljunk, kivegyük és megegyük. És gondolok itt bogyókra, állatokra, mert azért ne legyünk finnyásak, tehát a fagypont alatt sorozatban ugye az alaszkaiak, ők is esznek, nem tudom, nyestet vagy valami ilyesmit, tehát hogy azért tényleg ne legyünk finnyásak, de hogy mit tudnánk mi ma 2026-ban Risztov Éva, Háder Gyuri, Héj Anett és én a természetben kaját találni, amit egyrészt meg tudunk szerezni, másrészt meg tudunk enni.
3: Igen, és tudjuk, hogy mi az, mert az sem minden. Az sem
2: igen,
3: minden.
2: Az András úton nincs semmi, de a erdő karnyújtásnyira van. Megtermelni dolgokat azért lehet, hogy megtudnánk.
0: Így van. Tehát, hogy tudnánk-e ingyen a természetből, mint ahogy nagyon sok nép meg tudja tenni, ellátni magunkat. Erről beszéljünk ma, hogy ki mire képes. Jó?
3: Hát ez nagyon kemény.
0: Hát te ott laksz az erdő szélén, hát neked őzikék járkálnak a Kossuth Lajos utcában.
3: Egyik sem mondta, hogy gyere, hogy megehetsz.
0: Na, ott sem mondja a hal, hogy megehetsz. Tehát azt el kell, ki kell onnan hozni a vízből. Hát
3: ezen jár az agyam 5 perce.
0: Na, ezért mondom, hogy ezen gondolkozzatok. Te is, Anett. Jó. Tudom, hogy ászár is tele van állattal.
1: Tudom.
0: Hát hogy csak tudsz szerezni egy nyulat.
1: Igen.
3: De na, itt nagyon jó, gondolj bele, és mindenki gondolja bele, és beszéljünk erről, nyúl, oké, ott van. De azt tudod, ha meglát, az elindul.
1: Igen.
0: Az elindul, igen.
2: Csapdát kell.
0: Nézzük meg, csapdákat tudunk csinálni, van-e valamilyen fegyverzetünk otthon, hogy ezeket levadásszuk, vagy becsapjuk, vagy nem tudom,
2: az is kérdés,
0: oda csábítsuk.
2: Ha tegyük fel, elkaptuk, utána mi van? Tehát, hogy elkészíteni el tudjuk-e ezeket, vagy hogyan?
0: Hát, na, az meg a másik. Hát elkészíteni, az... Anett, bajba leszel. Melyik nem, a ketchup, melyik a majonéz?
1: Nem, mert
3: nehogy is nyúzás.
1: Pontosan, azzal kell kezdeni, utána meg kisütni a húsit.
3: Tehát az...
0: Jó, Anette, húsit sütni, hát egy kolbászt nem tudtatok megsütni ászáron, amikor ott voltunk. Azon a 80 fokos melegítőlapon.
1: Nem, ez így ebben a formában nem igaz, de én meg fogom oldani ezt a feladatot.
0: Jó, Anette, most ne vidd el az időt, hogy mit nem tudsz megcsinálni, majd ott tudod bizonyítani, hogy mit tudsz.
3: Azért majd 8-ig találd ki.
0: 8-ig. Jó, Horthy Gábor jelentkezik ma, és képzeljétek el, hogy Ronaldinho-t leigazolt egy olasz klub, harmadosztály.
2: Harmadosztály olasz klub, szenzációs, világra szóló sztori, és most ezt találgatja egyébként a teljes sportvilág, hogy ez most egy ilyen marketingfogás, vagy tényleg játszani fog, vagy mit akarnak vele.
0: Nem lehet, a csávó nem tud rossz lenni.
2: Ő arról beszél, hogy alig várja, hogy újra táncoljon a labdával. Ő erről beszélt.
0: Helyes, óriás. Na, erről Horthy Gábor. A tegnapi nap legjobbja, Évi.
3: Így van. Ugye mindenki tudja, hogy a párkapcsolatok tele vannak idegesítő kérdésekkel. Ezeket összeszedtük, véleményeztük, és hát izzott a levegő a stúdióban.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Egy cikket olvastunk tegnap, ennyi az egész. Nagyon ártatlannak tűnő kérdéseknek volt ez a gyűjteménye, és itt arról szól ez a cikk lényegében, hogy ezek az ártatlannak tűnő kérdések igen komoly kihívást jelenthetnek, amikor egy párkapcsolatban vagyunk, és a párunktól halljuk ezt. Pedig ezek ártatlan kérdések.
2: Igen, ártatlanok, de sokszor akár egy ilyen jó veszekedés előszobája is tud lenni, mert nem biztos, hogy olyan választ tud ráadni a másik fél, ami nem további kérdéseket eredményez.
0: Beszéljük meg ezt a listát, és beszéljük meg azt is, hogy egyébként melyik irányból hangzik el ez legtöbbször. Férfi teszi fel nőnek, vagy nő teszi fel férfiak, többnyire. Van egy ilyen kérdés, hazamehetnénk most már? Ugye ez az a helyzet, amikor együtt vannak valahol a két fél, egy buliban, vagy és az egyik elfárad, vagy elkezd unatkozni, és nagyon menne már haza.
1: Igen.
3: Ez szerintem nő.
2: Ez tipikusan akkor, amikor te legjobban érzed magad, a buli a tetőfokán van, akkor trappol oda hozzád valaki.
0: Mhm. Uh-huh. Trappolza hozzád valaki.
2: Jön ezzel a kérdéssel, és látod, hogy ellentmondás nem tűr, és ő már szinte a kabátját is felvette.
0: És ez ugye nagyon sokszor odáig is vezethet, aminek szintén nem lesz jó vége, hogy külön mentek haza.
1: Igen, igen. Volt is már rá példa.
0: Nyilván nálad múlt héten, de...
1: Nem, de a nyáron egyszer, igen. És még soha nem hangzott el ez a mondat a Csabi szájából, ellenben az enyémből, elég sűrűn.
0: Igen, na, erről beszélünk, ez vélhetően és legtöbbször nők száját hagyja el, ugye?
3: Így van, mert általában ti sokkal jobban érzitek magatokat.
0: Vagy ez az életben, igen.
3: Nem.
0: A bőrünkben.
3: Nem, a buliban, tehát hogy ti el tudtok lenni egy pár itallal, és elbeszélgetni, nem tudom, pár dologról. És mi egy idő után ezt megunjuk.
0: Mi az elvárás egyébként? Hogy akkor elindul veled, mert te azt mondod?
1: Igen, szeretném, hogy elinduljon. Uh-huh.
2: Ez az őszinte elvárás, mondjuk, és nagyon beugratós, mert hogyha felmerül ez a jó, akkor majd jössz utánam,
0: Aj, ne!
2: Nem. Abba sose szabad belemenni, az akkora csapda, Anett, mesélj róla, mekkora csapda.
1: Hát mi két napig nem beszéltünk, ez akkora csapda volt.
0: És akkor mi történt?
1: Én mondtam neki, hogy hazamegyek.
0: Jössz utánam.
1: Hogy jössz velem? Nem, ma, még egy 10 perc, mondom, hazamegyek, még egy 10 perc. Na jó, beültem a kocsiba, és hazajöttem. És mondom, majd akkor a haverjait hazahoznak. Ez volt az utolsó mondatom. Mm-hmm. És én hazamentem, lefeküdtem, majd csörög a telefon, hogy én merre vagyok. Ez eltelt egy fél óra, tehát ő tovább szórakozott.
0: Persze, hát azért van ott. Azért van ott, hát mondta is.
1: Majd tudatosult benne, hogy sehol nem lát, nem látja a sofőrjét.
0: Tehát nem vette komolyan, hogy te hazamész.
1: Nem vette komolyan.
0: Elkezdte szidni a...
1: Hát, hogy én ezt mégis hogy képzeltem, hogy most ő hogy fog hazajutni, nem az, hogy én fáradt vagyok, vagy bármi, hogy fog ő hazajutni.
0: De igen, csak egy pár kapcsolatban ez nem lényegtelen. Együtt megyünk, együtt jövünk.
3: Hát ez rátok is vonatkozik.
1: Hát igen, és
0: hát ránk igen, a párom mindig megkérdezi, hogy és együtt jövünk haza. Minden, amikor elmegyünk otthon, együtt jövünk haza, mert akkor ő is hoz kulcsot, ha nem.
2: Igen, pontosan, ezt így
1: igen,
2: kell, igen.
1: Igen. Hát én nyitva hagytam az ajtót.
0: Ennyi.
1: És utána lefeküdtem. Majd másnap reggel úgy éreztem, hogy talán nem hozom fel ezt a témát, mert nem volt olyan az arca.
0: Tehát dühös volt rá.
1: Igen.
0: Veszekedésé fajult.
1: Uh-huh. És igen.
0: Megérte?
1: Nem.
0: Ez az. Most tanultál. Következő kérdés. Igen. Ez megint ez a picit ilyen bombon papírba csomagolt. Miért szeretsz engem?
2: És még a hanglejtést is eltalált.
0: Tudom. Miért szeretsz engem?
3: Ezt mi kérdezzük tőletek? Ezt titeket egyáltalán nem érdekel.
0: De nagyon idegesít a kérdés.
3: Oké, de gondolhatod, ha valakivel együtt vagyunk, akkor nekünk fontos az, hogy tudjuk, hogy miért szeretsz.
2: Ez nem igaz. Hogy van az, hogy mi tudjuk egy kapcsolatban, és általában ti nem tudjátok. Nektek újra és újra meg kell ezt kérdezni. Mi miért tudjuk?
1: Mert mi nők vagyunk.
0: Gyuri, ez nem egy valós kérdés. Ez egy álkérdés. Ez a kérdés, ez gyakorlatilag egy kihallgatás. És vagy egy vallatás. Ugyanis nem arról szól, hogy ő megtud, hogy miért szeretsz, melyik tulajdonságodban szerelmesebb, vagy kevésbé, vagy mit tudom én, hanem felméred a csávót. Túl sokat gondolkodik, az a baj. Azonnal rávágja, az a baj, mert nem meggyőző. Mennyire akarsz részletekbe menni? Mennyire mondhatunk testiségeket? Tehát, hogy például szeretem a feneked, a cicid, a izéd, vagy csak olyan csodálatos tündéri személyiségbéli tulajdonságokat szabad felsorolnunk, amitől ti elájultok. Te nem akarod megtudni, hogy miért szeret a Gyuri, vagy én?
3: Hát azt nem. De
0: most több mindegy a párod. Nem akarod megtudni, hanem azt akarod hallani, amit te magadról gondolsz, hogy te szerethető vagy.
3: Így van, de hát ha te nem ismered föl azt, amiért én szerethető vagyok.
0: Akkor nem így kell feltenni a kérdést. Akkor úgy kell feltenni a kérdést, hogy szerinted én miért szeretem magam a legjobban, amiért te is kéne, hogy szeress.
1: De ez már egy, nem biztos, hogy megérti egy fasi.
2: Biztos, egy pacsi biztos nem érti.
0: Nem biztos, hogy egy nő meg tudja így fogalmazni. Igen. De ez kinek jó ez a kérdés
3: nekünk,
0: akkor?
3: Néha nekünk. Ezt mondd el minden nap nekem, és sokkal jobban érzem magam, meg Anettnek.
2: De nem őszintejét akarnak, csak szorongás enyhítés. Tehát ugyanazokat a sablonokat újra és újra.
3: De nem mindegy? Na és akkor nincs mindegy. Konfliktus. Ha ezt a választ adod, arról beszélünk, most segítünk nektek. Ezt a választ adod, boldogok vagyunk, és mehetünk tovább.
0: Jó, következő. Miért álmodtam azt, hogy megcsaltál valakivel? És ugye én meséltem egy ilyen sztorit, és én az álmaimban nem csalatkoztam még soha, tette hozzá az illető.
2: Hát ezzel meg nem tud mit kezdeni. Tehát
0: és akkor héten kiderül, hogy az álom az tény.
2: Így van.
3: Gondolj bele abba, hogy mondjuk történik egy ilyen eset. Reggel fel kell, és elmondja, hogy ezt álmodtam, akkor neked erre van egy válasznak kellene, hogy jaj, mert ne gondolj bele ilyeneket az életem. Tudod, hogy itt vagyok, veled feküdtem le este, veled kent, tehát meg kell magyaráznod, és utána átmegy ezen a hídon, és elfelejti. Csak megint ugyanazt kell elmondani, amiért szeretsz.
0: Nem, de nagyon sokszor ugye az én esetemben is olyan volt, hogy az a személy, akit ő említett, hogy az álmában én megcsaltam vele, az egy valós személy volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő fejében már van egy gyanú azzal a személlyel kapcsolatban, aki lehet egy munkatársad, vagy valami.
2: Az feljött csak álmában igazából, igen.
0: Igen. Tehát te gyakorlatilag neked már azzal kapcsolatban kell magyaráznod, ami nem történt meg soha, de egy olyan személy, aki ott van a környezetetekben.
3: De megtörténhet.
0: És akkor most az álom kapcsán mit mondjak?
3: Hát azt mondd el, hogy ugyanazt, amit miért szeretsz. Kezd, dobd be azt.
2: Ugyanazt a magnót indítsd el, amit a miért szeretsz.
0: Nagyon intelligens van, nagyon jó a humorod. Nagyon jól oldod meg a konfliktusokat.
3: Igen, és veled vagyok, és ez csak egy álom. Tudod, hogy ő csak a barátod, vagy barátnő, tehát, hogy, de hogy, és hogy így el kell hitetni
1: ezeket nem a rossz dolgokat. Igen.
0: Jön a harmadik, most kíváncsi, ez is hazudjatok a szemünkbe. Ebben a nadrágban nem nagy a fenekem? Először is.
1: Itt nagyon hazudjatok.
0: Ki szokta ezt feltenni, ezt a kérdést?
3: Én felszoktam, igen.
0: Tényleg, Anett, a feneked akkora, amekkora. Ugye tudjuk, látjuk minden nap. Uh-huh. Felszoktad-e tenni a kérést a fenekeddel kapcsolatban?
1: Hát például most a hétvégén rajtam volt egy olyan nadrág, felhúztam, és kérdeztem a Csabitól, hogy ebben milyen a fenekem. Így tettem.
0: Mit mondott? Na, kíváncsi vagyok.
1: Ez, hogy jó
0: nekem. Jó nekem. Nekem jó. Nekem jó.
1: De az úgy csinos.
2: Ide álszárra, szuper.
1: Nem. De nem lehúzott, hanem ő csinosnak tartott ebben a nadrágban. Igen. És jó, szerintem nem
0: ez
1: hazudott.
0: A férfi dolga. Hát nem hazudott, ezt most tegyük, hagyjuk itt lebegni ezt a mondatot.
1: Te gonosz vagy.
3: Jó, de akkor tessék, most hogy kérdezzük meg, mi feltesszük ezt a kérdést, megint ugye önbizalom.
0: Te is fel akarod tenni?
3: Én bevállalom a gondolat.
0: Két Gyuri bajban vagyok.
2: Nagyon nagy bajban.
0: Lacika, tedd föl te inkább. Na mondjad.
3: Nem, de hogy akkor mit válaszoltok? Tehát párkapcsolatban vagytok, és tudod, hogy a nő ezt várja, hogy
0: na mit válaszolunk? Mert két válasz van. Nem, drágám, csodálatos a feneked, tudod, hogy így imádlak. És vagy az, hogy figyelj, te is tudod, hogy nagy a feneked, tehát most kérdezheted ezt két hét múlva is, vagy lefogsz, vagy ez nem változik. Tehát ezt is lehet válaszolni.
2: Ajaj,
3: hát ezt ne válaszolj.
2: Ez
3: már
2: durva lesz.
3: Ez volt az én seggemre a válasz.
2: Akkor ez...
0: Ezt hagyjuk lebegni, ezt a választ itt a levegőben.
2: Vegyen le az, aki szeretné.
3: Tedd a nyílt vízi mellé.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, ná, Istenél, aludtam ma is.
2: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Cedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Áj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
8: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
9: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel. Kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
18: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Országos sztrájk bénította meg Hollandia közlekedését. Ma még 25, holnap már csak 20 fok lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal dolgozott idén a nyári diákmunkaprogramban. A foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok nagyjából 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. A keddi akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. Az ivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. 10 kilónyi arannyal bukott le egy utas Bali repülőterén. Egy Hongkongba készülő utasnál találtak több mint 10 kilónyi 99%-os tisztaságú aranyrudat. A csomagokat magára erősítve próbálta átjuttatni az ellenőrzésen. Az aranyértéke majdnem $1,5 millió. A férfit még felszállás előtt elfogták. Ma már felhősebb időre számíthatunk, 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütése van kilátás.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Baleset történt az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében. A 164-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n. Felújítják az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót. Emiatt a forgalmat kijelölt terelő útra irányították. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
23: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 7 perc múlva, tisztelt főni Sopronba, miért nem jöttök? Nagyon sok együttes van. Ez a miért nem jöttök, ezt elkezdhetjük. Írjatok városokat, hogy oda miért nem megyünk. Jó? Ez az egyik. A másik, nyilván megyünk majd valamikor Sopronba is, de miért nem jöttök? Most tényleg azt hiszed, hogy egy hajózgató, szexi, bikinis csajjal el lehet csábítani a rádió mellől? Ez milyen logika, Edina? Jó, ez jó. Na jó, mi van még? Ez nagyon helyes, már várjuk a szegedi eseményt innen Békés Csabáról. Bár nagy munka, de még mindig igyekszünk egy innovatív 3D nyomtatott bocskor mellszobrot létrehozni. Ha sikerül, csak is egy darab lesz, és csak neked. Remélem, addig végre már lesz belőle valami, és át tudjuk adni neked. A poén ebben az, hogy a harmadik nyomat sem tetszett, főleg mert leszakadt a hajad. Se baj! De alakul, és nem adjuk fel, jó minőségű kép kéne, de a neten kevés a 4 oldalas perspektíva. Találkozunk Szegeden, vagy leszel kézzel fogható, vagy nem. Mi megyünk. Üdv nektek, Plazmás Jani Békés Csabáról, és a Takara Mono Design csapat. De helyesek.
2: Nagyon jó fej.
1: Várunk igen. Szeretettel, ne hülyéskedj.
3: És azért az nehéz, te is tudod, hogy a Cristiano Ronaldo szobra volt egy ilyen, hogy adtak neki valamit, és borzasztó volt. Tehát azért nyilván olyat akarnak adni, aminek örülni fogsz, és életű.
1: De a szobrás csinálta, az meg 3D-s lenne. Na, de
3: ott is azért fontos, hogy jó legyen.
1: Hát hogyne. De nem tudok magamról 4 szögből csinálni. Hát, ha csak le nem tartóztatnak, akkor tudom.
2: akkor csak 3-ból csinálnak.
3: És vonalak vannak mögötted. Nem?
1: Igen. Na jól van, Évi, mit találtál?
3: Képzeljétek el, hogy ugye állandóan foglalkozunk a rolleresekkel. Szegeden hoztak rendeletet, és büntetik a rollereseket. Már 150 bírságot szabtak ki, olyan helyeken, ahol a sétáló utcákon, a járdákon, tehát kijelölt helyeken, aha, amiket, és egy évvel ezelőtt már megszavazták, felkészítették a lakosokat, és 47.000 forint büntetés szabnak ki rolleresekre, képzeljétek el, és mindenki nagyon örül. Úgyhogy meg lehet oldani, és így most...
1: De hogy? Egyébként, de mert ugye mindig az van, hogy amikor hoznak egy szabályt, Magyarországonról beszélek, akkor a legtöbb ember, akinek van némi logikája, azt mondja, igen, de hogy fogják betartatni? Ők hogy tartatják be?
3: Tavaly novemberben szavazta meg a szegedi közgyűlés azt a rendeletmódosítást, ami az elektromos rollerrel közlekedőkre vonatkozó szabályokat szigorítja. Eszerint azokat büntethetik meg, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek, vagy zöld területen.
1: Most te a szabályt mondod, azt kérdezem, hogy tartatják be. Úgy, tehát több rendőr van, most így, a rendőrök kiállnak?
3: Így van, hogy ezeken a területeken mennek a gyalogos rendőrök, vagy biciklis rendőrök, és ott állnak, és azonnal megállítják őket. És azonnal megbüntetik őket. És én most,
1: nagyon helyes,
3: és tehát... én most arra jöttem rá, hogy mi várjuk egyébként központilag a megoldást. És itt van az, hogy egyébként egy önkormányzatnak vannak saját rendeletei, vagy hozhatnak rendeleteket, tehát mindenki a saját területén megoldhatja, bizonyos megoldhatná, mert hogy utána olvastam, hogy már Dunakeszin is, képzeljétek el, a sétányon nem engedik, és ott pedig polgárőrök figyelnek erre, és a polgárőrök leszállítják a rollereseket, nem büntetik, hanem átterelik őket a biciklisávra. Tehát, hogy elkezdtem nézni, hogy városok elkezdtek már ezekkel foglalkozni.
1: Ha a hatóságok nem,
2: kénytelenek, mert ez mindenhol akkora problémát okoz, és egyre nagyobbakat, és egy idő után ott van az, hogy én vagyok a döntéshozó, nekem kell megakadályoznom azt, hogy újabb gyerekek törjék össze magukat, újabb balesetek legyenek, mit tudom én.
3: És tehát, azért egy rolleresnél 47.000 forint, az már sok pénz, ugye?
2: Igen.
1: Én nem tudom, hogy milyen gazdag egy rolleres.
3: Hát azért gyerekek rollereznek nagy részben, tehát nem sok felnőtt.
1: Hát a szülője fogja kifizetni, nem ő.
3: Mindegy, ezt csak azért hoztam, hogy képzeljétek
1: el. Van valami, így van, igazad.
3: Van valami, és hozok még egy másik témát, ez csak tényleg azért, mert hogy foglalkozunk nagyon sokat a rolleresekkel. A másik témám pedig az, hogy képzeljétek el, hogy 14 év után kirúgták Tom Jones-t a The Voice zsűriéből.
1: Miért?
3: A Grammy díjas énekesről beszélgetünk.
1: És tudom, Tom Jones fantasztikus.
3: És ami nagyon fontos, hogy tényleg mai napig csodálatos hangja van, és bármit képes előadni, és úgy tudta meg, figyeljetek, az indoklás szerint a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségek miatt döntöttek így, de vele nem ültek le, csak mondták, hogy a következőben nem lesz zsűri, hanem valami kis munkát tudnának adni.
1: Biztosítással kapcsolatban ez mit jelent?
3: Valószínűleg valamilyen pénzügyi háttér nem működött.
1: Mert ő bebiztosította magát, hogyha elesik a izén, vagy nem tudom, tehát színpadról, vagy mi? Nem tudom.
3: Tehát valami pénzügyi dolog lehetett a háttérben, de a vége az volt, hogy a mentor csapatba nem tették be. 14 év után, és kvázi ő úgy értékeli, és egyébként a közösségi médiába is kírja, hogy vele senki nem tárgyalt komolyabban, és őt 86 évesen kirúgták. És hogy neki ezt megélni, hogy 86 évesen Grammy énekesként azt mondja, hogy köszönjük, ennyi volt, de van kis szerep, majd odaadjuk neked.
1: Nyilván a valós

0: lány, aki osztja az észt a zenészek között. Elnézést kérek.
1: A Megasztárban.
2: Én sem tudom.
1: De egy számet nem hallottam.
0: Igen, az X-Faktorban nézést, és akkor átvették. És nem tudjuk ki, mi az a számet. Azt lehet, hogy horgoló videói vannak. Nem tudom. De nem tudom ki. De hogy én csak az állandóságot kérem. Tudod, a Magyar Televíziósában hol van állandóság? Szellő Istvánnál. Az az egyetlen állandó Erős Antóniával együtt. Nincs állandóság. És ez az, amit az emberek, de nézd meg az amerikai tévét, a német tévét, az angol tévét. Ott van 10-20-30 éven keresztül ugyanazt a műsort csinálja valaki, és ez egy jó érzéssel tölt el egy társadalmat, mert van biztonságérzetet.
2: És mert várod, hogy már megint a következő évben ő lesz. És így tudod, van, hogy mit várhatsz tőle. Itt pedig minden évben nézed, hogy majd valami
0: mindenki tör. Kuka, csereszabatos, és érthetetlen okokból kerül lecserélésre. Tehát én Tóth Annit nem értem, miért cserélik le.
2: De arról nem is volt szó, hogy...
0: Semmit nem tudunk. Tehát Tom Jones tudjuk, őt nem tudjuk. Miért? Igen.
2: Hát mert nem akarnak róla beszélni. Mert lehet, hogy...
0: Nem akarom bántani az utódját, de nem tudom ki.
2: Ezzel nagyon sokan vannak így, egy fél ország. Mm. Mindenben.
0: Na mindegy, én ezt az állandóságot nagyon-nagyon hiányolom a magyar televíziózásból, sajnos.
2: Ezzel egyetértek.
0: Ez van. 7 óra van, gyerekek, jövünk vissza, és Pécs, Székesfehérvár, Győr van még hátra. Szeretnénk bemutatni azokat az együtteseket, akik itt fennmaradtak a rostán, ugye minden városban 3, és akkor jön a szavazás, és szavazunk róluk, hogy a turné további állomásain, tehát itt ugye Pécs, Fehérvár és Győrről van szó, kikerül majd mellénk oda az élő műsorba és a színpadra.
1: Igen. Szóval most kell készülni az SMS-ekkel, mert hamarosan elkezdődik a verseny.
0: De akkor is csak arra a városra szavazatok, amit mondunk, jó? Mert Pécssel fogunk kezdeni, és akkor majd így megyünk szépen tovább.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Figyelem!

0: Akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel, országszerte minden darabáros és kilós hádaüzletünkben.

0: hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Anya, arra gondoltam,
3: rendet raksz a szobádban.
2: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
3: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
4: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: Önnek a Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
12: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Ismét megjelent a Baromfi Pest is hazánkban. Keresik az ország legjobb erdei kerékpárútját. 25 foknál a már biztosan nem lesz több. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Célzott segítséget ígért a dízelautók használóinak Magyar Péter, a kormányfő részleteket egyelőre nem közölt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyag hiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi költségvetés. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a Baromfi Pest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelő területet jelölnek ki. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
16: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
15: 10 kilónyi arannyal bukott le egy utas Bali repülőterén. Egy Hongkongba készülő utasnál találtak több mint 10 kilónyi 99%-os tisztaságú aranyrudat. A csomagokat magára erősítve próbálta átjuttatni az ellenőrzésen. Az arany értéke majdnem $1,5 millió. A férfit még felszállás előtt elfogták. Ma már felhősebb időre számíthatunk 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, többfelé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütése van kilátás.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az Útinformtól tudjuk, hogy még a reggeli órákban történt egy baleset az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Moson-Magyaróvár térségében. A 164-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Erősödik egyébként a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Is. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják. Emiatt jövő csütörtökig lezárták, a forgalmat kijelölt terelőútra irányították át.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 14 perc van most, és mindenkinek jó reggelt kívánunk, szép napot, és itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri is itt van nektek.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett pulóverben, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Egyre melegebben.
0: Na, üzenik, na és Kun Szent Miklóssal mi lesz? Ide is lehet nám jönni. Gyerekek, Ceglédre miért nem jöttünk? Sziasztok, Tarnabodra miért nem jöttök? Ez az. Csináljátok, toljátok.
2: És mindenki a végén majd kap egy csomagban egy választ.
0: Jó, de ahova megyünk? Szeptember 21-én indul a Rock City turnénk, és Miskolcon kezdünk hétfőn, kedden megyünk Szegedre, aztán szerdán Pécset leszünk, csütörtökön Székesfehérváron és pénteken Győrben, és ugye ide keressük a zenekarainkat is, a zenekaraitokat tulajdonképpen. A helyi legnépszerűbb zenekart. És ezt ugye a hallgatók küldték nagyon-nagyon intenzíven, és most már megvan nekünk Miskolc és Szeged zenekara.
1: Így van.
0: Így van. Viszont most szeretnénk folytatni és megtalálni első körben a pécsieket. Oké? Okay? Na, mutatom nektek Pécset, már tegnap is mutattuk egyébként. Itt van a felhozatal is. Azt szeretnénk egyébként, hogy ne csak pécsiek szavazzanak, mert nyilván ti ismeritek, hanem bárki, aki hallgat Soprontól egészen, nem tudom, Debrecenig, hogy nektek éppen így hirtelen ebből a kis mini dalbejátszásból melyik a legszimpibb, jó? Itt van a Bogázs és a Balaton című számuk.

0: Szóval a Bogázs Pécsről és a Balaton című hangulatdaluk. A következő a Game Master és a You Can Fly. Erre mondta a zenész, tegnap írta, hogy ez az, ami nem AI, ez még kézzel játsszák.
1: Ez original.
0: Original. Erre mondtam, hogy úgy csörren itt a cintányére, ahogy nem kéne, de ez nem tesz, vagy veszel belőle. Ja.

0: Szóval a G-Master és a You Can Fly Pécsről. A harmadik, amit ajánlanánk, kínálnánk Pécsről, az a Deez Pécs Őrz. Látod már leírva?
1: Deez Pécs Őrz.
0: Így van. És a plusz-minusz 18.

0: Szóval ez volt a plusz-minusz 18 a Dispatchers-től, Pécsről, és már is gyerekek, ki nyugodtan szavazzatok itt az SMS számunkra. Egyébként írják, hogy Pécsire jelentkezik még a Porszemzenekar. Késő?
1: Késő. Volt késő. Rá egy hétfő, kedd.
0: Igen, volt egy pár nap.
1: Megadtuk
0: lehetőséget. Így van. Tehát Bogázs, ugye ők voltak az elsők, vagy G-Master, vagy Dispatchers Pécsre, jó? Közben én mutatom a Fehérvárit. Kóstolgassátok. Okay. Jó. Székesfehérvárra is kellene viszont nagyon-nagyon egyértelműen kezd alakulni SMS-ben a pécsiek sorsa.
1: Tök jó, de mindenki szavazzon, ne csak a pécsiek, tehát, mert egy ország fogja hallgatni ezt majd.
0: Hát 20-as körzetszámról is írnak.
1: Nagyon jó. Jó. A 30-asok se tétlenkedjenek. És 70-est is szeretnénk látni.
0: Alig látok 70-est.
1: 70-esek alszatok?
0: Na, nem, nagyon egyértelmű kezd lenni Pécs. Nagyon egyértelmű. Jó, közben mutatjuk nektek Székesfehérvárt. Suzy and the Pills és az Élettelen.

Füstben tompányára fényezd, Gyuri hangulatait idézi. Székesfehérvárról a Susie and the Pigs és az élettelen, ez az egyik javaslatunk Fehérvárra. Pécs eldőlt, ne is írjatok többet, Pécs eldőlt, mert annyira 99%-os, ez most persze hasaütésszerűen mondom, de egy zenekart szinte mindenki, és egy másikat talán hárman. Na tehát jó, hogy ez brutál egyértelmű, Székesfehérvárra koncentrálja most mindenki. Jön a Faded Life és az Árnyék világ.

0: Anett, miért nevetsz?
1: Oda vagyok ezért.
2: Amelyet abszolút nagy End of Paradise rajongó.
0: End of Paradise-os vagy?
1: Mostantól igen.
0: Hol van? Na, End of Paradise hol van? Székesfehérvár. Döntsetek Székesfehérvárról. Suzy and Pills az Élettelen, vagy a Faded Life az Árnyékvilág, vagy amit most hallottatok, End of Paradise és a Hol van? Ez nem egyértelmű, most már látom itt a szavazatokat Fehérvárra. Mikor hirdetünk Gyuri eredményt?
2: Hát figyelj, ha azt mondod, hogy Pécs eldőlt.
0: Az eldőlt.
2: Akkor lehet, hogy ezt kihirdethetnénk, nem?
0: Pécset kihirdessük? Jó, akkor gyerekek, Pécset velünk, ha elvállalják persze, fellép a Game Master. Többet nem mutatok, mert nincsen még rövid verzió belőle, mindjárt csinálunk. Jó, ez van. Mutassunk-e most még három győrt?
2: Szerintem mutassuk meg a három győrt, és közben Fehérvárra meg menjen a szavazás.
0: Fehérvárra menjen a szavazás. Azt tudom nektek mondani, ránézek most a fehérvári szavazatokra, hogy ez viszonylag kiegyenlített.
2: Aha. Jó, hát tudunk még időt adni, hiszen a hírek után is tudjuk még ezt figyelni.
0: Ez kiegyenlített, itt lehet, hogy picit pontosabban kell majd számolnunk.
1: De viszont... nehéz is dönteni Székesfehérváron, nem?
0: Igen. Jó. Itt valaki írja egyébként, hogy a nehéz dönteni Székesfehérváron. Igen, nehéz.
2: Na, jó, de mégsem, Győrben nehezebb lesz, nekem jó, legalábbis, de szubjektív.
1: Nem akartam mondani, hogy Győr, tehát Győrben nagyon
0: valaki,
1: nehéz.
0: Valaki azt írja, be kell, hogy valljam, győriként egészen a tegnapi napig nem ismertem a Rock Me Lady-t, tegnap reggel, mikor bejátszottátok a Neked adtam mindent című dalt, annyira elvarázsolt, hogy utána még háromszor hallgattam meg teljes egészében az autóban, munkába menet.
2: De jó.
0: Ja, tök jó, hogy ezt is... Jó, gyerekek, mutassuk Győrt, mert Győr nagyon-nagyon nehéz lesz. Itt van nagyon sok a kedvence, a Hoppáré és a Teleszel.

0: Jaj, de jók azért.
1: Belopakodik végig.
0: Igen, igen. A fejedben, egyszer jól esik ez a dal.
2: Igen, jó hallgatni.
0: Nagyon. Jó, amit Gyuri szeret hallgatni, a traktoros, ugye ők is győriek, a belvárosi betyárokról van szó, és jön a traktor.

0: Meg vagy, Gyuri?
1: Nagyon érzem ezt, nagyon. Itt ebben a dalban Évivel mindig egymásra találunk. Ő is elkezd bólogatni, ugye nyilván itt a túros pataki hangulat megvan.
2: Megtennéd, hogy nem húzol bele mindenbe?
1: Valamiben, hadd húzzalak már bele, csak egy valamiben.
2: Jó.
0: Jó, gyerekek, még a harmadikat meg kell, hogy mutassuk Győrből, és szerintem ez tényleg szoros lesz. Itt van a Rock Me Lady, és neked adtam mindent.

0: kell írni.
1: Na, ez a Rock Milédése, neked adtam minden, gyerekek. Én látom, hogy tök jó, hogy most már átértetek a győri szavazatokra. Székesfehérvár eldőlt, elmondjuk a hírek után, és Győrnek kellene eldőlnie, tehát a Hoppári és a Tereszel, ugye ez volt az első, aztán jött Gyuri traktordal a belvárosi betyároktól, és a végén a Rock Milédi, neked adtam mindent.
2: Hát ez
1: kit szeretnétek ott látni Győrben, mellettünk a színpadon, élőben?
2: Így van, hát erre nagyjából egy hírek, zene, ilyesmi idő van, és utána kiderül.
1: Kb. És ne felejtsétek el, hogy a tegnap is ma hallott dalok egyike lesz majd az, amelyet a Retro egy hónapig biztos, hogy játszani fog.
2: Így van, és az is a ti kezetekben lesz egyébként, de nem így menjünk ennyire előre, egyelőre.
1: Igen, szavazatok Győrre.
2: Így van.
1: És jövünk vissza.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
8: Omoda Gyéko. A jövő választása.
9: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Telefon.
14: Kávé.
13: Reggeli.
14: Kávé.
13: Munka.
14: Kávé.
13: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
15: Anya, kapar a torkom.
16: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
17: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Hazaéhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik Rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram, heves viharok tépázták meg Szlovéniát. Itthon is viharral érkezett meg a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal dolgozott idén a nyári diákmunkaprogramban. A foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok nagyjából 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. A keddi akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Eves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. A dinoszauruszoké lesz a vasárnap délelőtt a fővárosi állatkert biodómjában. Az érdeklődők többek között megtudhatják, hogyan alkották meg a filmes őslények hangját és mozgását. A program vendége az a dinoszaurusz szakértő lesz, aki segítette az 1993-as Jurassic Park film készítőit. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart az életnagyságú mozgó dinoszauruszok között. Ma már felhősebb időre számíthatunk 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütése van kilátás.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon a terelésben, a külső sávban. Adta hírül az Útinform. Közben erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Végül a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Gyerekek, 3-8 lesz 2 perc múlva, és mi már tudjuk a komplett felállást az egész turnéra. Mindig hozzátesszük, amennyiben elvállalja az adott zenekar, hogy eljön egy vagy két dal erejéig, és megvan ugye nekünk már Miskolc a zenemivel. Megmutatjuk tehát, hogy Miskolcon ki fog velünk fellépni.

0: ez csodás.
1: Még nem, így van, ez csodás, és még senkivel nem beszéltünk, tehát, hogy nyilvánvalóan adnak függvényében, hogy elvállalják. Persze. Aztán Pécsre választottátok a G-Master, a G-Mastert, nem tudom, hogy kell mondani, hogy szeretik, ha hallják. Majd elmondják, majd megtudjuk. G-Master, a G-Master, és a You Can Fly.

0: Gyuri, örülj, nem érted legalább.
1: Én hanyat dőlök, és teljesen jó.
0: Anett, most te örülj. Székesfehérvár következik, és a hallgatóink szavaztak, és akit Székesfehérváron felkérünk arra, hogy szerepeljen velünk, az a kedvenced, Anett, az End of Paradise, és a Hol van? Hol van?
1: Anett! Hát nézd, hogy örül!
2: Nagyon!
0: Lejössz Fehérvárra?
2: Nem. Le! Biztos, hogy nem
1: megyek. El kéne jönnöd felcsápolni.
0: Szóval gratulálunk neki, End of Paradise! Őket is megpróbáljuk előkeríteni.
1: Szerintem ebben benne volt a netkezek, komolyan. Szerintem.
0: És gyerekek, Győr volt talán a legnagyobb izgalom. És nem gondoltam volna, hogy aztán ez ennyire egyértelmű lesz, hogy én sokkal szorosabb gondoltam, és nekem is kettő kedvencem van a három közül. Most mondanom kell, ugye?
2: Aha, igen, szerintem mi kell mondanod.
0: Győrben, az utolsó napunkon a Rock City turnén szeretnénk, ha a stúdiónk mellett felállított színpadon élőben játszana a Rock Me Lady.
2: Ez az!

0: a gyerekek.
1: Igen. Nagyon jó lesz. Lehet, hogy Győrbe is lemegyek.
2: Hát oda mindegy. Is.
0: A választanod kell, a kedvencednél legyél ott az End of Paradise-nál.
3: Egy lehetőséget biztosítunk Anett a találkozásra. Igen. Az ez lesz.
0: Jó. Na, most nagy munka vár ránk, hát olyan értelemben nagy munka. Gyuri azt mondta, hogy ez semmi. Szerkesztői tevékenységből ez nem olyan nagy feladat. Megtalálni őket.
3: Igen,
0: ugye?
3: Hát azért ők hirdetik magukat, hát, szeretnek fellépni, szeretnek, igen, a világgal kommunikálni. Tehát valóban nem lesz azért nagy nyomozó munka felvenni velük a kapcsolatot, igen, de érkezem.
0: Gyuri, mondd el nekik, hogy pénz nincs. Viszont a technikát biztosítjuk, nyilván a hangszereket azért hozzák, és a lehetőség, hogy amennyiben azt a hetet megnyerik, szintén a hallgatók szavazata alapján, akkor egy hónapig játssza azt az aktuális dalt, amit egyébként mi mondunk meg, és az véletlenül ez lesz.
3: Persze, ez is önmagában egy óriási dolog, de hát már az a nap, az a reggel, amikor ők tudnak játszani, amikor beszélgetünk velük, amikor adunk lehetőséget a bemutatkozásra, tehát ez minden szempontból egy óriási lehetőség, még akkor is, hogyha a végén az egy hónapot nem nyeri meg.
0: Mindenkinek, így van. Jó, szóval Gyuri, most megpróbáljuk őket felkutatni. Mikor kezdjük felhívni őket egyenként?
3: De szerintem hétfőtől szépen sorban mindenkit naponta be fogunk mutatni, és akkor a jövő héten még a turné előtt meg tudunk ismerkedni az együttesekkel, akikkel aztán találkozunk.
0: Oké. Okay. Jó. Majd még egy párszor megmutatjuk, hogy kik a nyertesek, de én nagyon örülök. Jó, gyerekek, ez egy annyira helyes SMS, nem tudom, nem őt kéne játszatni a Hungary Machine-ban. No. Lehet, hogy neki sincs kedve. Sziasztok, Léci, az Évi aláírását Messengeren küldjétek el. 16-án megyek Tetkóshoz. Pécsen már az ő neve is a karomon lehetne a tiétek és Lovász Laci mellett. Írok Messengeren, és köszönöm szépen, Gyurkó Emese.
3: A mindenségit.
0: Tehát ő szeretne már ott valamelyik talán pécsi kitelepülésünkön ott lenni, úgyhogy a te aláírásod már ott van a karján.
1: Hát el tudjuk küldeni.
3: Ennél nagyobb a lelkesedéssel. Hát
1: nem,
3: ez óriási
1: dolog. Én azért ezen meg vagyok döbben, hogy valakinek az én aláírásom úgy, hogy egy életen át rajta legyen, érted?
3: Hallottad, tehát, a Lovász Laci is ott van, tehát. Hogy
1: ez meg végképp. Hogy azért, igen.
0: De miért? Tehát még a Bumerangban beszéltünk arról a Lajossal, hogy valakinek a karján ott van Deus a Johnny arca. Tehát, hogy ezek után miért ne?
1: Oké, de én azért egyetértek, hogy valakinek a lábán ott van Messi, meg Maradona, meg tehát ezeket értem, de...
0: De neki meg mi vagyunk azok, és érted? Mi már
1: jó,
0: ott vagyunk.
1: Jó. Örülök neki.
0: Emese, felhívunk. Próbáld meg, Gyuri, felhívni Emesét, és akkor ő játszhatna egy Hungary Machine. Ha meg nem, akkor...
3: Ezt a messengeres dolgot összehozunk. Hát Évi aláír egy papírt, kifotózzuk, és elküldjük Emesének.
0: Igen. Akkor ne is hívjuk most?
3: Rád bízom. Ha szeretnél vele játszani, én már tárcsázom is.
0: Nem.
3: Akkor nem.
1: De most már hívjuk már. Mondja el.
0: Most már mondja el.
3: Csak kapkodom a fejem, úgy váltod a kanyarokat.
0: Igen. Nagyon, igen.
1: Na én segítek, fiúk, jó, hogy kiigazodjatok. Hívjuk már fel.
0: Hívjuk Emesét, ő játszik. Igen. Ha nem, akkor bajban vagyunk, mert Emese lehet, hogy nem fogja kitalálni.
1: Majd segítek. Segítek.
0: Jó.
3: Hát akkor meg nem nyer, ha nem találja ki.
0: Jó, ez is egy...
3: Ez is a megoldás.
0: Hívjuk Emesét.
1: Nem nyer, nincs aláírás.
0: Hölgyeim és uraim, pár perc, és itt lesz velünk Emese.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 8 perc múlva. Valaki írja, hogy Évi nem tud örülni semminek, már megfigyeltem, Fecó. Igen, ő nem.
2: Hát nem, de hát nem. Jaj. Mindennek tud örülni az Évi.
3: Csak ő belül éli meg, belül boldog.
2: Igen. Nem, hát azért most miért nem lehet megdöbbenni egy olyan dolgon, hogy egy ember magára szeretné tetováltatni az aláírásomat, mert azért az egy örök darab, tehát hogy nekem is van testem, és azért úgy nem tudom, hogy el tudnám nézni a Gyuri aláírását magamon.
1: De nem vagyunk egyformák, és ez ezért van így jól. Ugye, van, aki a Rock Me Lady-t szereti, valaki meg az End of Paradise-t, no. Ugye, Anett?
2: Igen.
3: Látod, a mestered ma is megtanít egy erre-arra világon.
1: Erre-arra, igen. Na jó, hívjátok Messit itt Komlón, mindenki ismeri, aztán lehet, hogy ez Messi.
3: Pedig már rápörögtünk volna a komlói Messire.
1: Itt van velünk a komlói Messi. Szia, Emese, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Hello. A komlói Messi.
4: 57 éves vagyok, úgyhogy nem lesz rajtam sokáig az aláírásunk.
1: Hány éves vagy?
4: 57.
1: És nem lesz rajta, tehát készülsz eltávozni?
4: Hát nem, de nem fiatal vagyok, úgyhogy ezen izgul az Évi.
1: Ne üjéskedj már, 57, tehát nálam fiatalabb vagy. Figyelj, drága, és akkor mi vagyunk rajta? Tehát a mi aláírásaink vannak rajtad egyelőre?
4: Igen, meg a BCHKR szigma is rajta van, és az a betűk.
1: Tudod? Igen.
4: Láttátok már, amikor a múltkor itt voltatok.
1: Tudom, csak most nem tudom, hogy a HDR Gyuri is rajtad van.
4: Igen.
3: Wow. Ezt most le kell fotózzuk most idén, de azt nem tudom, hogy két éves lefotóztuk.
4: A Messenger beszélgetésben benne van, már elküldtem nektek.
3: Nagyon jó fej vagy, megnézzük.
1: Igen, de nem gyűjtesz mindenféle jött-ment rádióst, tehát...
4: Nem, csak ti vagytok.
1: Jó, oké. Okay. Hogy szedjük le a lovást? Ugye, mert... kell a hely.
4: Töröljem, kész legyen az Évi.
3: Tudjuk, nincs, hogy égesek a felületek, csak ennyi.
1: Én kifizetem.
4: No hát.
1: Jó, nem, hát tartsd meg, így van, vele kapcsolatban is vannak szép emlékek. Évi, én nem ismerem az aláírásodat egyébként. Most hozattam gyidek neked egy papírt, meg egy filctollat, mert ezt küldenénk át aztán MS-ének.
2: Oké.
1: Még mielőtt írnád.
4: Köszönöm szépen.
1: Te általában azért igyekszel arra, mert ugye nagyon sokféle aláírás van. Van ilyen Quickstrass, mint a Gyuri, aki két kampót rajzol. Illetve van az, aki azért igyekszem. Én például igyekszem azért, a betűk ott vannak nagyjából sejthetően.
2: Én 14 éves korom óta gyakorlom az aláírásomat, mert úgy készültem, hogy egyszer majd ez egy nagy érték lesz. Úgyhogy...
1: És? A válasz a kérdésemre az nem érdekel?
2: Nem csak gondoltam, mesélek egy kicsit magamról, ha van egy percem. Szóval, hogy szerintem egy olyan aláírás, amiből úgy nagyjából rájössz, hogy ki. Tehát nem XY. De megmutatom.
1: Tehát rá egy ilyen Donald Trumpos, ilyen, mint egy ilyen durva EKG?
2: Nem írta alá még a felmondásomat.
1: Donald Trumpnak nem láttad az aláírását?
2: Értem, nem láttam Donald Trump aláírását.
1: Wow. Ő mindenki látta.
3: Rajzol Évi, és összehasonlítjuk mindent.
2: Na, figyelj.
3: Kielemezzük.
2: Húzzuk egy vonalat.
3: Donald, aha.
2: De nem Donald!
1: Megvan? Wow. Aha, te egyiket, ez egy nagyon karakteres, szép aláírás.
3: És ahogy nézem, MS, ez egy egész hátas tetoválás lesz.
2: Nem.
3: Hát akkor nem annyira aláírja, hogy ez egész hátas.
2: Igen.
1: Risztov Éva aláírása, MS-en neked most ebben a pillanatban készítettük el.
4: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
1: És akkor ezt valamilyen módon messengerre el tudjuk küldeni, Gyuri?
3: Így van, a Bocskor messengerből majd mindjárt itt a kollégák.
2: És én megkérdeztetem, hogy hova kerülök? Mármint így a...
4: Igen, alfaromra, jobb alfarra. Oh. A BCHKR logó alá. Vagy
1: ott a Donald Trump aláírása egyébként. Hát ez EKG. Lacika, elveszett? De semmit nem csinálsz ma?
2: Egyébként köszönöm a megtisztelő helyet. Tényleg.
4: Jaj. Én köszönöm szépen.
1: Messi drága, ha már, és te komlós, tehát komlói vagy?
4: Igen.
1: Komlói vagy, tehát akkor Pécsre lehet, hogy eljössz?
4: Biztos, hogy megyek.
1: Jó. Jó.
4: Beírtam a szabadságot.
1: Helyes, szeretete várunk. Figyelj, játszunk egyet?
4: Igen.
1: Méghozzá egy Hungary Machine-t.
4: Rendben.
1: És akkor mutatom a szöveget, figyelj.
5: Kicsi jöjj közelebb, túl messze vagy nem hallom a hangod. Még több jön, nem látom tisztán az arcod. Mond, olyan életet élsz, amilyet szeretnél.
1: Ez nagyjából szó szerint az volt.
4: Gyipocirkusz, nem? Gyipocirkusz.
1: Pontosan! Nagyon jó.
6: Kicsi gyerek közelebb.
7: Túl messze vagy, nem hallom a hangodat.
6: Gyere még közelebb.
4: Nagyon szeretem.
1: Nagyon jó.
7: Nem látom tisztán az arcom, mesélj.
1: És ők voltak, akik 4 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, szegedi helyszínen, igen, de az egészet megnyerték, és azóta is játsszuk a dalukat, mert ez a dal ez önmagában, ez tényleg nemzeti kincs, ha lehet így mondani.
4: Így van.
1: Nagyon szép, így
2: van. Úgyhogy gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne bögrét, bézbolsokát és egy aláírást.
4: Köszönöm szépen,
2: Évi.
1: Köszönjük szépen.
4: Sziasztok.
1: És küldjük.
3: Szia.
4: Sziasztok.
1: Na. Hú, gyerekek. Ez is megvolt. Azt mondja, hogy nem tudom összerakni, hogy Éva, hogy tud ezzel a negatív hozzáállással motivációs tréningeket tartani.
2: Hagyjál már békén.
1: Nem tud összerakni. ez is Évinek egyáltalán nem negatív a hozzáállása. Az, hogy ő flegma, az, hogy ő néha keményen beszól, azt ne tévesszétek össze, egy tök jókedvű csaj, egyébként csupa élettel,

0: azonnal fel tudtok dolgozni?
1: Nem, le vagyok maradva évekkel. Hát én is.
2: Na, Lacika már is küldte. Messinek. A komlói Messinek.
3: Komlói Messi jelezte, hogy köszönöm.
2: Megkapta, jó.
0: Csoda.
2: Jövünk vissza, gyerekek, ez egy érdekes kis történet lesz, mert én a YouTube-on néha szoktam kedvenceket találni magamnak, és akkor nagyon-nagyon sok videóidukat megnézek. Ilyen például ez az ausztrál pár Strick és Fren. Ők egy srác és egy csajszi, a csajszi egyébként tök jól néz ki, a srác is egyébként önmagában egy jó kiállású gyerek, és ők katamaránnal közlekednek ott Észak-Ausztráliában, de ami a lényeg, saját maguknak szerzik meg a kajájukat a tengerből. Nem bonyolult.
0: Hát azért nem olyan egyszerű ez, de már mint videón keresztül elég jól néz ki.
2: És azon gondolkoztunk, hogy mi itt, nekünk megvan-e még egyáltalán az a képességünk, hogy élelmet szerezünk magunknak a természetből.
1: Igen, mert milyen könnyű azoknak, akik úgy élnek, hogy csak oda mennek a tengerhez, kiveszik a halat, vagy a gyümölcsöket leszedik a fáról, és meg is vannak. Ehhez képest nekünk mi van a környezetünkben?
2: És amikor visszajövünk a hírek után, akkor arról fogunk majd beszélni, hogyha mondjuk bezárna az összes szupermarket, összes élelmiszerbolt egyik napról a másikra, akkor Anett, Gyuri, Évi és én a lakhelyünk környékén, vagy bárhol tudnánk-e magunknak élelmet szerezni, úgyhogy nem lopunk.
1: Igen,
2: mástól.
1: És egyébként ingyen van, és el is tudjuk esetleg készíteni.
2: Ja, az a másik, elkészíteni.
0: Fel tudjuk ismerni, mi az.
2: Bizony. A megtermelni az lassú, Gyuri. Tehát ezek, hogyha elkezdtek volna megtermelni maguknak, ilyen halnak. Tehát ebbe az, hogy majd kinő az almafám, és majd lesz rajta szép termés, meg a krumpli mizé.
1: Jogos, a hajón az ritka, igen, ez igaz.
2: Így van. Hát ami kinő pár nap alatt, az oké. Okay. Jó? Tehát azt nézzük meg, Anett, látom félszettől a témától, hogy mit tudunk mi ma, mert tényleg vannak ilyen népek, akik abszolút ingyen a természetből szedik az élelmüket. Tehát ezek nem is gond, mi meg temérdek pénzt költünk rá. Elveszítettük ezt a képességünket. Illetve, hogy ez derül ki majd a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
5: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
5: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
4: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
5: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Maradjon lendületben ősszel is a Jépi autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
10: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám! Na, ná, Isten, én aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Sedacur Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőt.

0: orvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettábazár funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
6: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatur összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
7: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
8: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin pluszt?
9: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin pluszt mondtál?
8: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatások olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Hi-ha!

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, egyre több a rolleres baleset idehaza. Szeles időnk lesz, maximum 25 fokkal. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővízellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a NIBIH elnök helyettesét kérdeztük.
4: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
3: Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkusz szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Ma már felhősebb időre számíthatunk, 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon a terelésben, a külső sávban. Adta hírül az Útinform. Közben erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Végül a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 14 perc. Ez a pontos idő, szevasztok, itt van Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, drága hallgatók, jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, ez a mesi úristen, milyen jó fejcsaj. Szeretnék ilyen vagány lenni, pedig egy 20-asra rövidebb vagyok. Sajna engem az élet keserűvé gyúrt, hallatszik az ő hangján, szereti az életet, én nem, üzeni Éva. Éva, picit szomorú ezt így olvasni.
2: Igen, de mindig van lehetőség változtatni ezen, Éva, meg fordítani a szemléleten, szóval hajrá.
0: Igen. Na jó, gyerekek, nekem tudjátok, YouTube nézési szokásaim vannak, és azt hiszem, hogy többeteket magammal rántottalak, vagy igen, rántottalak, amikor arról a koreai sátorzó csajról meséltem. Évi, te is mondtad, hogy nagyon szereted nézni.
1: Néztem is, meg azóta is rendszeresen nézem, mert hogy egyébként nagyon jók a praktikák, meg tényleg lenyugtat. Tehát ilyen meditációs pillanatokat okoz, mert a hang, az eső, az egész úgy van kitalálva.
0: És nekem van még egy kedvencem, ez egy ausztrál páros, róluk még nem beszéltem. Ők Strick és Fran. És ők ausztrál északi partjainál többnyire, de egyébként máshol is, egy katamaránnal járják a tengert, és hónapokig úton vannak. De most ami bennük érdekes, hogy ők azt eszik, amit fognak. Vagy azt, igen, halakat, langusztákat, rákokat, különböző tengeri élelmeket, de valamikor a parton találnak ilyen talán, és egy a srác, Strick nagyon-nagyon ismeri a halakat. A tenger világot, az egész hajózásnak a törvényszerűségeit, áramlatokat, tehát nagyon-nagyon rendben van. 2-3 GoPro-val filmezik egymást, ők dumálnak is, meg egy drónnal, eszméletlen képek, víz alatt és víz felett.
1: Igen, és egyébként elkezdtük nézni, és tényleg csodálatos, egyrészt a képvilág, amit csinálnak, másrészt, hogy irigylésre méltó ez az életvitel.
0: Pontosan, ők egyébként egy pár, és a csaj nagyon szexi. Tehát az, hogy ő ott van ilyen kis bikiniben, ha egyáltalán nem érdekelnek a sügérek, Gyuri, meg a languszták, meg a tengerisünök, akkor is neked is van ott mit nézni, hiszen tök terpezben pucolja a halat.
2: Igen, és nem kellett nagyon pörgetni, mert eddig akárhány képkockát láttam, mindenhol bikiniben volt. A srác vagy valami búváruhában, vagy egy ingben, kalapban, amit a lány az úgy ég le a napon, ahogy van, egy szálén tangás bikiniben.
0: Nyilván szponzor termékeket kell felvenni a srácnak is.
2: Mert a csaj nem tudja felvenni,
0: ugye? Ő is szívesen lenne bikiniben.
2: A csajra nem aggathat szponzor termékeket, mert eltakarja.
0: A gyerekek elképesztő, tehát ott mennek a tengeren, és valamikor köröznek körülöttek cápák, látod a drónfelvételen, vagy krokodilok. Szóval, de ők nagyon-nagyon magabiztosan, és akkor lemennek, és a lényeg az, hogy valami élelmet mindig szereznek. Csak annyit, amelyet megesznek, halat, ismerik a halakat, kihúzza vagy a srác egy horgászbottal, vagy egy szigonypuskával, vagy egy langusztát valahonnan egy kampóval, és fel a fedélzetre, a csaj meg elkezdi sütni, főzni.
2: Hát ez az, és ők nem mennek boltba, tehát ők, nem. Ezt ők a saját környezetükből megcsinálják. Abszolút. Amikor gondolnak egyet.
0: És ez volt a gondolat, amin gondoltam, hogy menjünk egy picit tovább. Tehát, hogy úgy élelmiszert szerezni, és vannak ilyen népek, vannak olyan helyek a világban, úgy élelmiszert szerezni, hogy nem kell bevásárolnod, hiszen a természet adja neked. És valahogy ezt a képességünket elveszítettük.
1: Hát teljesen elveszítettük. Hát hozzászoktunk ahhoz, hogy bemegyünk a boltba, levesszük a polcról, betesszük a kocsiba, és nagyjából kész van minden. Tehát nem kell annyi munkát belefektetni.
2: És a fizetésed egy jó részét ott hagyod a boltban.
1: Az meg alap.
2: Úgy, hogy egyébként meg tényleg vannak kultúrák, vannak országok, ahol teljesen természetesen működik az, hogy kimész az udvarra, vagy kimész az utcára, például a Sri Lankán, mikor jártam.
0: Igen.
2: Hát elképesztő volt, hogy a minden gyümölcs, amit el tudsz képzelni, a banán, a kókusz, a mangó, a minden ott lógott a fákon, és amikor valaki megéhezett, akkor szedett belőle.
0: És ez tényleg így van. Tehát én is voltam a Seychelles-szigeteken például, és ott volt egy fiatal srác, úgy nézett ki, mint a Gyuri, csak sötétbőrű volt, és ilyen horgászkalap volt rajta, és ment haza délután 4-kor, és egy ilyen nagy dróton föl volt fűzve, vagy 6 hal. És útközben kérdezte, hogy nem akarom el az egyiket. Én nem főztem ott, ahol laktunk, de hogy, és ő vitte haza a halat. A kókuszdiót az ott volt. Tehát, hogy és tényleg mi erre képtelenek vagyunk.
1: Hát egyrészt, hogy képtelenek vagyunk, másrészt, hogy meg hát nem ilyen szabad a rendszerünk se, de igen, tehát kifogni a halat, és másnap mész, és megint ehetsz másfajta halat, amit éppen találsz.
0: És ott bőven van.
1: Hát ott van.
0: Nyilvánvalóan a mi természetünk nem ad annyira lehetőséget arra, de most arról beszéljünk, hogy ha azt mondanám most, ma bezár az összes szupermarket, összes élelmiszerbolt, és nekünk a természetből kellene szerezni élelmet. Ami ingyen van. Most persze jönnek sokan, hogy az őz is a vadásztársasági. Ezt most felejtsük el, nem szólunk a vadásztársaságnak, hogy elvittünk egy őzet az erdőből. Tehát, hogy ezt nem kell bejelenteni.
1: Nem fogjuk.
0: De hogy egyáltalán tudnák-e, nincs puskánk? nincsen, nem tudom, mink, halászálunk. Tehát, hogy tudnánk-e élelmet szerezni, amit el is kell készítenünk. Aha. A természetből. Anett, Gyuri, Évi, én.
2: Hát ez így tényleg egy ilyen gondolatváltásra van szükség, hogy egyetlen elkezdjük onnan, hogy mi van a környezetünkben, amihez tudunk nyúlni. Hogy hová megyünk, mit csinálunk, hol élünk, kinek mi van a környezetében, tényleg.
0: Hát pontosan, ugye szárazföldi állatok, vízi állatok és mindenféle termések, amiket a természetben esetleg talán. Egyébként hadd mondjam el, hogy én ilyen 20-as éveimben nagyon sokszor voltam lent Tátrai Tibusznál a Rába partján. Uh-huh. És ott volt egy faháza, egy ilyen, Rábának egy ilyen holtágán, és mi ott voltunk hosszú napokig, uh-huh. így a családja is, meg volt, hogy egyedül voltam, meg mással, és azt tettük, amit találtunk. Tehát a Tibusz horgászott, hal volt, uh-huh. és a felesége szedett gombát, vagy csigát az erdőben, és ő tudta, én bíztam, hogy tudja, melyik gomba jó, melyik nem. Volt nálunk víz, meg fűszerek. És napokig, meg bor, pálinka. És,
1: fontos.
0: És napokig azt ettük, amit a természet adott. Nem vicc.
1: Na jó, de itt volt ez a pont, hogy tudta, hogy milyen gombákat.
0: Igen.
1: Akkor még tudtad, milyen gombákat. Ma már ez is egy nagy kérdés, hogy felismerjük-e a növényeket.
0: Na, hát ez egy nagyon nagy kérdés. Most én azt kérném, hogy mindenki picit gondolja át, meg talán át is gondoltátok már tegnap óta, hogy hol laktok, mi van a környéketeken, és milyen élelmet tudnátok ti szerezni. És milyen módszerrel. Jó?
2: Jó.
0: Jó.
2: Okay.
0: Jó, ki hol lakik először is? Anette, most Ászáron inkább, ha verítsük el a Rejter Ferenc utcát.
3: Igen, legyünk Ászáron, mert a Rejteren ilyen halok.
0: De te Őzdek közelében laksz, nem?
1: Én Turospatakon, ott erdőszélén lakom.
2: Tehát ott nagyon jó, mert egyből egy csomó adottság van az erdőben. Akár na, növények is.
1: Ez így jól hangzik, igen. Mm. Tehát azt hiszitek, mármint, hogy igen, ott van minden, De akkor kezdjük ezzel. Igen,
0: én vagyok az egyetlen halevő, tehát én nagyon szívesen mennék halra, de nekem a legközelebbi víz az a Duna.
1: És az messze van.
0: És az, hát nézd, leautózom oda, nem olyan nagy dolog.
2: Igen, van horgászbotod?
0: Vettem tegnap.
1: De jó.
0: Vettem tegnap horgászbotot.
2: Nagyon komolyan vetted a témát, hogy be is rendelkeztem.
0: De tudod, hogy nagyon nagy rajongója vagyok a horgászbotoknak, mert nem horgászom ugyan, de az orsó, mint mechanikai szerkezet, az mindig lenyűgözött. Az orsó. Tekered, és egy tök másik irányba pörög ő, és tekeri föl azt a vékony zsinort, rendszerezi ott az orsón magán, meg van egy fék benne, meg van egy hangja.
2: Igen.
0: Az, hogy a mechanikája zseniás, bocsánat, de ez mind, most belemerültem.
2: Mind romantikus, de ezzel még nem vagy meg. Tehát nem vagyok tudom, meg. Honnan szerzett csalit? Hát nem boltból, mert bezárt a bolt. Igen, ugye, nem.
0: Hát még a Rábáról emlékszel, hogy büdös májat tett a Tibi a horogra.
1: Oké, honnan lesz?
0: Rothadott a máj.
1: Honnan lesz büdös májad?
0: Agyon csapok egy verebet.
1: Hogy?
0: Teniszütővel. És kiszedem a máját. Kirakom a napra. Várok 3 napot, lesz büdös májam. Lemegyek Ráckevére.
2: A kocsitban iszod egy aromákat.
0: De mehetek Sziget-Szent Miklósra is, az van közel.
2: Kitakarsz megtisztelni a büdös májjal először is, kitakarsz megtisztelni.
0: Melyik város? Hát, jó, akkor Kopaszigátra megyek.
1: Szuper, abszolút jó.
2: Hogy legyen közönséged is, igazad van.
1: A toronyból néznek.
0: Szóval, elmegyek a Kopaszigátra, és bedobom.
2: És egy kis ilyen színege büdös májat oda rá.
0: Nem, rakok még csalit alufóliából, csinálok ilyen, mint azt így a harcsa, hogy sneci van rajta. Büdös májú sneci. Hogy csillog az alufólia, érted?
2: Igen, értem a logikát.
1: A víz alatt?
0: Mi?
1: A víz alatt?
0: A víz alatt, igen. Hát, nem értek hozzá, tehát ezt tudom csinálni. Nyilván a hallgatók, egyébként itt érkezettek ma, drága hallgatók, hogy ki csinálja jól. Van-e esélyem arra, mondjuk Ráckevénél, ha bedobom a büdös májat az alufóriával, és nyilván egy horoggal, hogy valami hal ráharap. Van-e erre esélyem?
2: Milyen halra mész ezzel, mert nem minden hal.
0: Honnan tudjam, Gyuri? Meg se ismer. Hát ha kifogom, se tudom megmondani, milyen.
1: Nem bármire.
2: Nem minden hal leszik ugyanolyan.
1: Nem veszik, igen.
0: Igen. Van még egy légpuskám, ezzel tudok ugye szerezni akár verebet is.
2: Hát akkor miért teniszütővel ütöd a verebet?
0: Igen, jó, légpuskával ütöm a verebet.
1: Hát azért...
2: Légpuskával ütöm a verebet. Igazad van, elnyesült.
1: Azt se tudja, hogy kell, azt mondja.
0: De azért elég jól lövök. Jól lövök. Na, jó, nekem megnézzük, hogy lesz-e ebből halam. De igen. Tudunk tovább menni.
1: Lesz halad.
0: Még a gombát tudom elképzelni a közelünkben, ott van az Annahegyi kilátó.
2: Te az életeddel játszol. Elkezdesz így laikusként gombázni.
0: A gomba, én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy olyan módszer, hogy kiderítsd, hogy a gomba mérgező-e vagy sem.
3: Na, és ez mi
1: és
3: lenne?
1: Hogy gondol?
0: Hogy egy nagyon pici falatot eszel meg.
1: Nem.
2: Igen?
0: Nem?
1: Valami más, illatszag, csípés. bármi.
0: Nem tudom, a gombával még nem. Jó, szedtem egy kosár gombát, még hadd várjak én. Most te jössz, Anett.
3: Én?
0: Jó, okay. Akkor Gyuri, te jössz.
3: Nem, jöhetek.
2: Én most megkérdezem az élet, ha csak egy picit eszem a mérges gombából, lehet-e baj? Jó. Igen, sajnos már kis mennyiségtől is komoly baj lesz.
0: De értse már jól a kis mennyiséget. Tehát, hogy...
1: ez csak egy kis falat.
3: Ez egy falat. De egyébként én lefotóznám, és elküldeném az AI-nak a te helyedben a gombát, hogy ez most mérgező, vagy nem. Mert hogy
0: köszönöm. Mert nagyon jól tett.
2: Ez sem kockázatos, az AI sosem téved, tök jogos.
1: Vélhetően, ha nincs bolt, akkor valószínűleg az AI és a telefonok működnek, és minden rendben lesz, ugye?
3: Igen, hát azt az elején mondjuk nem
0: tisztelt. Nem apokalipszisról beszélek, igen, hanem arról, hogy Magyarországon betiltja az állam, hogy élelmiszert áruljanak.
2: Engem elévi, épp az AI-ra bízzek az életüket.
3: Jó,
0: akkor jövök. Gyerekek, kevés időnk van.
3: Nem, jövök én. Ugye azt mondtam, hogy Ásztára költözöm. Eleve Ásztáron van néhány fürt szőlő, tehát még
0: az igaz.
3: Az első
0: nap. És olyan finom, amikor ott leszettük.
3: Igen. Majd hozok is hétfőn, mert már van még. Na mindegy, a
0: Oké.
3: És a másik meg, ami eszembe jutott, amikor így gondolkodtam, hogy ott a pince háta mögött, bár nem a miénk.
0: Ki van kötve egy kutya?
3: Nem, hanem...
0: Bár van, nem a miénk.
3: Van kukorica.
2: Idegen kutya szőlővel, nem is rossz menni.
0: Igen, van kukorica.
3: Van kukorica, és akkor én szednék, vagy törnék onnan kukoricát, amit utána meg tudok sóslében főzni. Uh-huh. Az már tök finom, zöldségnek. Uh-huh. Van fácán, rengeteg fácán van arra. A Csabi kutyája ugye egy border collie, ami állandóan kergeti ezeket, akkor megtanítanám, vagy megkérném, hogy akkor kapja el.
0: A megkérés az nem fog működni. Tehát okay, ez a megkérem a puskámat, hogy lőjön a belébre.
3: De mondanám neki, hogy most elkaphatod. Fuss utána. És vagy a nyuszi is, fogott már nyulat is, meg fácánt is, úgyhogy...
0: Tehát, hogy a kutya fogja neked meg, oké.
2: Okay. Szőlős fácán, igen, kukoricával. Igen. Ez igen. Jó.
3: Okay. Vannak békák.
0: Tennél békát?
3: Hát a szükség nagy úr.
0: Jó, én már ettem békát, csak azért kérdezem.
3: Nem ettem még soha, tehát fogalmam sincs, azt mondják, nem rossz.
0: Nem rossz, egyébként tényleg nem rossz. Gyuri, te?
2: Hát én társasházban élek, viszonylag kertvárosi környezetben, tehát azért vannak növények, közel a Városliget igazából.
0: Van-e állat, amit úgy el tudnál képzelni, vagy nincs?
2: Hát állatot azt nem nagyon, viszont ugye egy ideje termesztek csírákat és mikrozöldet, ami egy ilyen pár nap alatt a magból így szépen kijön, és akkor az egy egészséges dolog, tehát ez bármilyen zöldséget.
0: Az nem laksz jól, nem?
2: Nem, ez a baj, az még kevés lesz az, hogy túléljek, de én ennyit magamnak meg tudok termelni.
0: Tehát retek csíra, lesz három evőkanállal, de azzal nem laksz.
2: Igen, brokkoli csíra, bab csíra, ilyeneket össze tudok hozni, ez egy mennyiség, és aztán, hogy mit találok a Városligetben, hát nagyon állatot nem, szerintem.
3: Patkányt? Igen, szerintem van.
1: Nem. És azt is veszik más
0: tár. De mire? Akkor hogy mit? Gyümölcs, vagy valamit nem tudsz szerezni?
2: Gyümölcsre tudok még menni.
0: Akkor, a zuglóban vannak ilyen kertváros ízék, nem tudsz belopózni egy kerítésen át?
2: Azt tudok, ami kilóg a kerítésen, az, ne, az hát nem
0: vagy, szerint vagy ha le van erre szeredni, átnászol, most mindegy.
2: Azt mondom, hogy kilógott a kerítésen.
0: Ja, igen.
2: Tudok. Abból viszont gyümölcsösből nagyon sok van, tehát ott alma, barack.
0: Oké, összerakom, tehát nekem még lóg a botom, Anett elküldte a kutyáját fácánér, és neked a csírád, meg három ringlód van.
2: Igen.
0: Oké, hát neked, Évi?
1: Nekem az erdőben minden van, tehát, hogy a vadisznón keresztül, a szarvason át...
0: Paradicsom.
1: Igen. Ugye ott vannak a bogyós termések, tudod, amit az erdőkben vannak, ott vannak a gombák.
2: Ez is veszélyes, abban is van mérgező.
1: És az a baj, utána néztem, hogy nagyon sok mérgező van, tehát a csipkebogyón kívül nem ismerek fel semmit. Úgyhogy nekem egyetlen...
0: Nem tudod ezt a régi szabályt, az a ami piros, az tilos?
1: De a csipkebogyó, tudod milyen színű?
0: Jót hagyod a málnát.
1: És az epret. Na mindegy, szóval nálam minden van. Nekem egyetlen egy baj van, hogy nekem például nincs légpuskám. De légpuskával szarvas lőni esélytelen, tehát, hogy arra nem jó. Uh-huh. Tehát nekem csákányom van, fejszín van.
0: Milyen közel tudsz kerülni egy szarvashoz, egy csákánnyal?
1: Na most például tegnap reggel történt, hogy képzeljétek, egy szarvas beszorult a fák közé az agancsába.
2: Na, ahhoz közel tudtál volna menni.
1: Ahhoz közel tudtam volna, de egyébként már...
0: Milyen sűrűn fordul ez elő, nem mondják a falusiak, hogy sokszor beszorult egy szarvas?
1: És hogyan értesülök róla, hogy hol van beszorulva? Tehát ott nyertem volna a csákánnyal.
0: Tehát ha lett volna most a csomagtartóban egy csákány, akkor ezt a szarvast el tudtad volna, haza tudtad volna vinni.
1: Hát igen, picit.
2: Csak ezen múlt, hogy nem vitte haza, így is.
0: Jó. Igen, tehát... tegyük fel, akkor Évi bejön reggel, hogy gyerekek, hoztam egy szarvast. Uh-huh. És már fel is... te tudsz nyúzni szarvast, Anett?
3: Hát én láttam már videót róla.
0: Hova helyeznéd a kést?
3: A hasánál bontanám fel, és...
0: Na jó, nem a hátánál.
2: Te nem azt a műsort nézted, az valami bűnügyi dolog lesz szerintem.
0: De várjál, hasánál, hova helyezéd a kést?
3: A lentről fel.
0: A nunciótól a torokig?
3: Igen. Igen, és hát szerintem jó. Így bont, tehát lebontanám, mint egy...
0: Most úgy csinálsz, mintha levennél egy kabátot.
3: Ja, mert így csinálnám
2: a szarvasra. Te nem a Miami helyszínelőkből tanultad ezt?
0: De hadd bontsa már ki a szarvas.
3: Bontsam már ki, igen. A fejét én le is vágnám, tehát
0: jó.
3: Nem kell. Igen, és akkor úgy bontanám, mint a csirkét, hogy utána a comb, tehát a
0: szárnyát külön.
3: A lábrészeken. Nem, hát nincsen. De értsd már jól, na mindegy. És akkor a négy végtagját is levenném, beleket meg mindent kipucolnék belőle.
0: Azt itt a Titus irodája elé, vagy hova teszed? Igen.
2: Irodába.
3: Nem, igen? Akkor azt elintéznéd, Gyuri.
0: Jó, de... és akkor megérkezik közben Lacika, Ati, és akkor segít elvágni a combot, és akkor elosztjuk a dolgot, igen, én kapnám, igen, a szarvasgerincet, te egy combot. Mit csinálnál a combbal? Hazaviszed?
3: Hazaviszem. Szépen, mint amikor rántott húst készítünk, és így felszeleteljük, egy részét a combnak így levágnám, ahol le tudnám vágni, ugye kicsontoznám, tehát hiszen a comb.
0: Oké, tehát vágnál belőle néhány szeletet, amennyi kifér?
3: Igen, meg
0: nekünk.
3: Nekünk van húsdarálónk otthon, ásztáron, és én abból tudnék darált húst, amit utána...
0: Hamburgernek.
2: Vagy bolonyai.
3: Vagy bolonyai, igen, én is erre gondoltam. Kukoricám.
0: De te tudsz bolonyai csinálni? Bocsánat, hogy ezt kérdezem. Hát, a ketchup és a majonéz nem ment.
3: Nézd, olyat tudok, hogy amikor megveszem így a kész tehát konzervet.
0: Az Uncle Ben's izét ráöntöd a szarvasdarált húsra?
3: Igen.
0: Az Uncle Ben's szósz.
3: Jó, de figyelj, biztos, hogy meg tudnám csinálni, hogyha arról van szó.
2: Nem ígérte, hogy autentikus szicíliai bolonyai lesz.
3: Igen, de jól fogunk lakni.
0: Jól fogtok lakni.
3: És ami fontos, hogy abból egy nagyon minimális pici zsírt tudok a darált húst, hogyha megsütöm, mm-hmm, akkor utána az a húsnak is jó lesz majd.
0: Ez nem tudom, mit mondtál most. Jó lesz.
1: Nem tudtam, hogy honnan lesz.
0: Jó, Évi, te?
1: Hát a tiéd, tehát nyilván jól csinálta egyébként Anett az őzet, csak egyetlen egy gond van, hogy először ki kéne zsigerelni, mert mint hogy ki kell pakolnod mindent. És
0: azt pakolta ide.
2: Azt tettem a Titus irodájába.
1: Én biztos, hogy kisütném egyébként a zsíros részeket, hogy legyen zsírunk. Tehát, mert a zsír ugye mindennek az alapja, egyrészt tápanyag, és utána tudnánk főzni.
0: Nem túl zsíros a szarvas, csak jelentem.
1: Na, szednék belőle, valahol biztos van zsírja. Uh-huh. Valamelyik elhízott egyszer.
0: Jó, hogy állunk gyerekek most? Ugye te neked hozza a Border Collie-da izét, a fácánt.
3: Igen.
2: Én hozok csírát, én bedobom a közösbe a csírát.
0: És egy pár ringlót. Na jó, de csak tehát valamit
3: szőlő
0: ennünk kell.
3: Kukoricánk is
0: én
3: van.
0: Ugye ott vagyok egy kosár gombával, amit az AI alapján...
2: Amit én köszi lehet, hogy kihagynék.
3: Én se.
0: Nekem meg kell próbálnom.
3: Én bevállalom. Szerintem
0: nekem az AI szerintem az egy jó ötlet. Én az AI-jal a gombaválasztást bevállalom. Nem tudok más csinálni, túl kell élnem. És ugye lehet, hogy ráckevéről egy keszeget haza tudtam hozni.
1: Szerintem és bedobjuk a közösbe.
3: Szerintem megvan a fantasztikus vacsoránk.
0: Szerintem tragédia.
2: Szarvas bolonyai, üveges szószból, egy kis keszeg, egy krízis gomba.
1: Igen, de azt látjátok, hogy köret nincs.
3: Ezt mondtam, a kukoricát, hát...
1: Oké, de ha most hozol olyan kukoricát, amit a disznónknak adnak, olyat tettetek már?
3: Igen,
0: hát jó sokáig kell főzni és pépézúzni.
3: Igen.
0: Uh-huh. És pépézúzol, és csinálsz belőle valami puliszkaszerűséget. Uh-huh. Nem puliszkát, nem, de valami, érted, valami pépet.
2: Zöldségünk, gyümölcsünk van, fehérjénk, húsédelünk van. Igen. Van most már köretünk is. Hát ez tök jó, megvagyunk.
3: Még borunk is van.
2: Ja, borunk is van.
3: Nem tudom,
0: az a baj, hogy szerintem semmihez nem értünk. Tehát hogy én talán még nekem van a legnagyobb esélyem halat szerezni ezzel a módszerrel, hogy büdös májat rakok és alufóliát a horogra, mert hogy Anettnek a Border Collie-ja hozzon egy fácán, vagy Évi csákánnyal hátba verjen egy beszorult szarvas.
1: De ez tegnap történhetett volna.
0: Annak esélye igen kevés. Akkor már sokkal nagyobb az esélye, hogy a Gyurinak a brokkoli csíráját rászórja egy lopott ringlóra.
2: A bajnokok reggelije lesz.
0: Igen. És én meg fafülgombát, vagy nem tudom mit eszem, esetleg egy keszeggel.
2: És lehet, hogy túl is éled. Igen.
0: Uh-huh. Én így látom az esélyenket. Viszont drága hallgatók, most tőletek szeretnénk megkérdezni, ítélkezzetek felettünk, hogy szerintetek az alapján, amit most elmondtunk, közülünk kinek sikerülne ezt a kihívást túlélnie. Jó? Tehát ugye hallottátok Anettnek a koncepcióját, Gyurinak viszonylag szerény lehetőségei vannak, az ő koncepcióját, enyémet ugye a hallal gombával, nem tudom mi volt még, és Évi a beszorult szarvas, tehát ott tényleg ott van egy fa, ahol bármilyen szarvas beszorul, csak neki rá kell venni, hogy oda menjen.
1: És beszoruljon.
0: Igen. Szóval, de ha már ott van a szarvas, be van szorulva, és a
1: akkor
0: csákányal...
1: Akkor viszont én belőlem eztek egy hónapig.
0: Az így van. Jó, hogy szerintetek biztos valamelyikőtök tud horgászni, valamelyikőtök tud vadászni, vagy nyúzott már szarvas, ne felejtsük el zsigerelést.
2: Valaki ért a csákányhoz, nem tudjuk. Igen.
0: Így van. Tehát, hogy melyikünknek van a legnagyobb esélye, és miért? Indokoljátok, légy szíves meg, hogy miért. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
9: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek, eventim.hu.
13: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko, a jövő választása.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi?
20: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
18: Ugrok egy bombát!
20: Szállás.hu. Úgyis tett!
21: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
3: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
24: Keresik az ország legjobb erdei kerékpárútját. Dino délelőttöt tartanak a fővárosi állatkertben. Ma már alig látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Célzott segítséget ígért a dízelautók használóinak Magyar Péter, a kormányfő részleteket egyelőre nem közölt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyag hiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőit is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi költségvetés. Is. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a Baromfi Pest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelő területet jelölnek ki. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
25: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmód népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
24: A dinoszauruszoké lesz a vasárnap délelőtt a fővárosi állatkert biodómjában. Az érdeklődők többek között megtudhatják, hogyan alkották meg a filmes őslények hangját és mozgását. A program vendége az a dinoszaurusz szakértő lesz, aki segítette az 1993-as Jurassic Park filmkészítőit. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart. Ma már felhősebb időre számíthatunk 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: 3 autó ütközött össze az 57-es főúton, Boly közelében a 31-es kilométernél a főutat teljes szélességben lezárták, a forgalmat megállították. 2 autó ütközött az M3-as autópályán Budapest felé, az M35-ös autópálya csomópontja előtt. A 191-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják. Közben már torlódik a forgalom az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon, a terelésben a külső sávban. Erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Mendet térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharasztig közelében is. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bolgár Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-9 elmúlt 2 perccel. Na, a hallgatóink ítélkeznek, de ugye erre kértük őket. Méghozzá, hogy melyikünk élné túl leginkább, olyan hallgatók válaszolnak nyilvánvalóan, akik egyik vagy másik területen valamilyen tapasztalattal rendelkeznek. Horgászat, vadászat, gombászat, mi egymás.
2: Na, és ezért vagyok én is például nagyon kíváncsi, hogy ők, akik ezekben jártasak, mit olvastak ki a mi termékből?
1: Elmondom, a legtöbb SMS úgy szólt, hogy mind meghaltok.
2: Na jó, szuper.
1: Igen.
2: Ez egyszerű.
1: Ez egyszerű. A keszeg növényevő hal nem eszi meg a büdös májat. Ezzel kezdenek, ez nekem szólt. Isten nyugosztaljon titeket. Sajnos gyerekek, a szarvason semmi zsír sincs. Tök száraz a húsa, én épp most muflon pörköltet főzök, engem a kutyáim látnak el őzzel, szarvassal és süldővaddisznóval, puszi Laci. Egyébként érdekes, mi az, hogy a kutyái látják
3: el? Hát hazaviszik.
1: Hogy, egy őzet?
3: Simán, egy nagyobb testű kutya, simán, amelyik gyors.
1: Egy őzet?
2: Milyen kutya az?
3: Hát én csak
4: vizsla.
3: Most megint a vizsla, nem tudom, hogy a vizsla mennyire gyors, de a border collie az nálunk nagyon kevésen múlott sokszor, hogy el nem kapott egy őzet.
1: Hát nem, hogy elkapja az őzet, nem tudja hazavinni.
2: Bokán
3: nem, de utána hát igen, de lefogja, és utána te mész, és agyon ütöd. És hogy
4: fogja le az őzet?
3: Hát a lábánál fogva, Évi.
2: Ez nem igazán legális ez a dolog.
3: Nem is csinálom, csak mondjuk lehet, hogy
1: de neked nem volt már olyan, hogy láttad a border collie szájában az őzet is, voltál egy husány?
3: Azt mondom, hogy nagyon kevésen múlott, hogy ő is elkapja, mert annyira gyorsan, be tudnak gyorsulni.
4: Jó, nekünk volt vizslánk, és voltak kacsáink, de be volt zárva, és képzeljétek el, minden reggel a vizsla kihozott egy kacsát, és soha nem vérzett, hanem így szépen így valahogy eltörte a gerincét, és nem jött be ez a kacsa projekt, 10 nap alatt a 10 kacsa meghalt, tehát, hogy ilyeneket tudnak, ilyen szárnyasokat, de egy szarvas, nem látom magam előtt, hogy...
3: Nem is az, hogy a szarvas, de egy őz, egy kisebb őz.
1: Jó, üzenik, hogy szerintem Anett, mert Uncle Benz nem tévedhet, üzeni Laca Biáról. Mind meghaltok. Jó.
3: Ezt tudjuk.
1: Büdös májjal sajnos csak arra van esélyed, hogy a kis rákok lerákcsálják a horogról. Gilisztával próbálkozz majd inkább, ha ezen múlik az életed.
5: Hát de, csak azért nem tudok szerezni.
2: Dehogy nem tudsz. Hát
5: hogy?
2: A földből, frankon.
3: Hát esőzés
2: után, ha esőzés van, akkor tudjuk.
1: Esőzés, Gyuri, május óta nem
2: tegnap
1: volt.
2: Volt.
1: Tegnap volt. Tegnap volt. Ma menjek enni?
2: Ma meg tudod csinálni.
1: Jó reggelt, drágáim! Ha ilyen segítség kell, hát itt a számom. Konyha készre vágom nektek a szarvast. A legszexibb hentes a világon. Üdv, Pöpi a hentes. Jó. Alufóliás büdös májjal keszeget fogni, az kb. Annyira esélyes, hogy Salma Hayek lesz a következő feleségem. Disznó zsírt sütik ki, a patások inkább fagyúval rendelkeznek, cipőboxnak tökéletes. Be ne zárjanak az üzletek, mert nagy baj lenne belőle. Jó a műsor, Jani?
2: Megetetnéd velük a cipőboxot?
4: Én meg. De miért, ha éhen halás szélén állunk, muszáj lenne azt tennetek.
1: Igen, jó. Sziasztok, szerintem Évi élné túl legtovább közületek, mivel amúgy is vidéken lakik, az eddigi megnyilvánulásai alapján elég tűzről pattant, és egészséges a hozzáállás a dolgokhoz. Na. Ja, a rohasztott mája rákot szokás fogni, úgy tudom, Feri.
4: De a rákat is meg lehet enni, nem?
1: Hát egyébként igen, nem tudom, Ráckevén mennyi van.
2: Kopaszigáltnál meg Ráckevén mennyi a rák.
1: Szerintem Anettnek van több esélye a kutyával. Indok, a kutya vadász ösztöne és a hűsége a gazdihoz. Barna a gitáros.
3: Köszönöm, igen.
1: De hát akkor kutyát fog enni Anett. Mert más állat nem megy a közelébe.
3: De a fácán. Én hajtok a fácán.
1: De nem érted? A te, bocsánat, de elkényeztetett szobakutyád.
3: De nem a Málnát küldöm, meg nem is a Vendit.
1: Hanem melyik szakkutyát?
3: Hát a Csabinak
2: a kutyáját.
4: A Csabi kutyáját. Csabi marad életbe.
1: A és
4: Csabi...
1: hogy? Milyen vezényszó alapján hoz nem haza kell, egy fácán?
3: Nem kell vezényszó. Ő, ha meglátja, ő elkezdi, az ösztön, elkezdi kergetni ezeket az állatokat. Ha kint vannak a szőlőben is, csak azt látom, hogy a kutya össze-vissza rohangál az állatok után. És valamelyiket...
1: És szállnak a tollak?
3: Nem volt már arra is példa.
1: Sziasztok, mindenkitől elnézést kérek, de egyértelműen bocsi. Neked lenne a legnagyobb esélye túlélni, hogy miért? Szerintem te vagy otthon legjobban a konyha világában, bármiből tudsz ételt készíteni, és nem vagy finnyás. Szép napot mindenkinek, Ági. Ez a tulajdonságon valóban nekem van.
2: Csak hát a bármi, azt oda kell tenni a konyha asztalra. Uh-huh. Tehát
4: ez eddig mája nem fog.
3: És egyelőre mi vagyunk a vadászok ebben a csapatban.
1: Érdekes, hogy Anett mindenek látja magát tényleg.
2: Anett csapat élére állna ilyen helyzetben, láttam.
1: Igen.
3: De csapatjátékos vagyok.
1: Jó reggelt, már a kukorica főzésen bukik a sztori, sós vízben a büdös életben nem fő meg. Minden jót.
4: Imádom, hogy majd kis részleteket kiszedtek, és abból nagyon jó.
1: Morgan, egy hét után ilyen halnátok. Gyertek falura tanulni. Vadak zsigerlése, gombák, növények ismerete, az erdő, mező mindent is ad, mellesleg Anett profi zsigerlésben, legalábbis szóban.
2: Na, tessék.
1: Hát nagyon sokat nem mondott, azt mondta az Anett, hogy alul bedugná a kést, felhúzná a nyakáig, és ami ott jön, és lebontaná, mint egy zakót, levenné a szalvas.
3: És kitedném a belsőségeket. A, igen.
1: Kérhetném a kabátját?
2: Külön tennéd a szárnyát, még ezt is mondtátok. Igen.
3: Nem, csak mondom úgy, mint a csirkét.
1: Igen, jó, ez volt, aztán megyünk tovább. Sziasztok, várlak titeket Szatmárban, minden feltétel adott. Beszorult szarvas, keszekfogás, stb. Üdv Peti a vadász.
3: Jó.
1: Jó, akkor jó reggelt, Bocskor csapat, szerintem neked főni, mert ha nincs is májad, úgy is tudsz halat fogni, hogy műanyag csalival pörgetel. Csak bedobod, és tekered, és akármilyen ragadozó halat fogsz, az finom, dénes, Spanyolországból. Ezt mondom, hogy pergetéssel, hogyha valamilyen csillogó, villogó valamit, ami ott őzi, és hogyha a ragadozó hal volna ott éppen a kopaszigátnál, akkor az lehet, hogy megtetszene neki. Mit?
2: Jó.
1: Mit akarsz mondani? Te arcot formáltál, mondjad.
2: Persze, kíváncsi vagyok erre a pergetelre, ezt hogy csinálod?
3: Hogy csinálod?
1: Nem tudod, mi az a pergetel?
2: Hogy csinálod a pergetel?
1: Bedobod jó messzire, és egyből elkezdett tekerni vissza. Megint bedobod messzire, elkezdett tekerni. Mozogjon a csali a víz alatt.
2: Hát akkor te tényleg értesz hozzá.
1: Hát ezért abszolút.
3: Jó, profi vagy.
1: Köszönöm. Jó, tehát csalival pörgetel. Mian?
2: Igen, jó.
1: Igen. Sziasztok, a legstabilabban Gyuri fog tudni étkezni, mert évszaktól függetlenül mindig lesz csírája. Horgászti télen nehézkes, szőlőkukorica nincs. Évi élelmezésben nagy szerencse faktor.
3: Hoppá, hát az...
1: Ja nem, élmezésben nagy a szerencsefaktor.
2: Igen, tehát hogy ki fog, ki tud csákányozni onnan a beszorult őzet.
1: Igen. Jó, de én nem tudom, hogy BB, te írtad ezt, hogy Gyurinak, ezt mondom, adjuk. Tehát a Gyuri megtermel magának lehet, hogy két tojástartónyi csírát két hét alatt.
2: Nem, egyébként ez 4-5 nap alatt megvan.
1: Mennyire lakik jól szerinted?
2: Hétig lehet enni, de azzal önmagában nem futok messzire.
3: Mennyi csírát kell ennem ahhoz, hogy jól lakjak?
2: Te rengeteget.
3: A világ összes csírája nem elég meg.
4: Köszi, Anett.
1: Hát mennyit te szereztet Márból? Annyit.
2: Az a 3 kiló.
1: Igen. Szóval Gyuri maximum a kis izé, de resztelt májat tudja megszórni egy kis retek csírával.
2: Igen, kéne valami jó fehérje alap
4: a nekem nem mondja valaki, hogy Gyuri zuglóban életben marad. Az azért, azt nem látjuk.
2: Páron megcsinálták már ezt, a zuglóban életben maradtak.
1: De úgy, hogy elvették tőled a CBA-t?
2: Nem. A CBA-kat sose vedd el. Az soha.
1: Na, sziasztok, Gábor a nyerő, mert van légpuskája, galambol annyi van, mint a szemét, plusz varjút is tud lőni, nyesteket lehet csapdával fogni. Csapda készítés, erről nem is domáltam, hogy a légpuskával viszont igazad van, tényleg van légpuskám, és tényleg bármilyen kószamadarat lelövök, és akkor azt meg tudom csinálni. Azzal nincs. Megsütöd. Abszolút.
4: Jó, egyébként az nyerő. De például akkor de a varjú nem megy át. A légpuskának a golyója nem megy át. A varjúnak...
1: De el fogom próbálni. Jó, lehet, hogy sorozatlövést adok le.
2: Küld meg ólommal.
1: Telelövöm azt a varjú.
4: Jó, de egyébként a galamb is jó. Tehát
1: a galamb mellett megcsinálom, teljesen rendben van. Figyú, csak azt akartam még kérdezni, nem lesz már időnk hangcsapdára, azt akartam kérdezni, hogy csapdát bármelyikőtök tud-e állítani, mert ha nézzük a fagypont alatt, élet a fagypont alatt sorozatot, ott látjuk, hogy majdnem mindenki Alaszkában valamilyen csapdát kiállít. Vagy olyat, ami fémből van, és eleve csapdaként vette, vagy maga csinál csapdát növényből, drótból, mi egymásból. Ti tudtok-e ilyet?
4: Én tudok.
1: Na.
4: Én ások egy gödröt.
1: És befeded izével.
4: Befedem.
1: Szalmával.
2: De ez a vietnámi háborúban működött csak.
1: Ne. A Rambóban volt. Csak alulról kinéztek a kihegyezett cölöpök.
4: Oké, de nem, ások egy gödröt, befedem, és ha beleesik, nem tud kijönni. És onnantól kezdve már csak a vég.
1: Milyen állatra mennél így? Tehát mekkora gödör?
4: Nagy. Hogy a kicsi is beleessen.
2: A beszorult őznek jó lesz.
4: Hát nagy. Tehát, hogy nyilván egy őz vagy egy szarvas beleessen, de egyébként a vaddisznóról sem beszéltünk, tehát az is van nálam. Csak azt sem tudom, hogy kell elfogni, mert nincs puskám. De
1: gyerekek, én erről beszélek, ez a nagy baj, hogy nem tudjuk, hogy kell elfogni.
2: Én jut eszembe múltkor, jöttem hajnalba, és láttam zuglóban nyestet szaladni, úgyhogy arra végül is tudnék csapdát állítani nyestre. Nyestre, igen.
1: Oké, nyestre tudsz hogyan csinálnál csapdát? Abból, amit van otthon, vagy amit az obiban lehet kapni?
2: Kell valami olyan rácsos cucc, aminek az elejére ráapplikálok egy másik rácsot, amit egy kis madzaggal tudod így kihúzok, és amikor közelít a nyest ahhoz, amit beraktam a rácsos cuccba, akkor egyszerűen csak ráengedem az ajtót.
1: De akkor az oké, de akkor ott kell lenned.
2: Igen.
1: De azt is lehet, hogy csak kihelyezel csapdákat. És az milyen? Uh-huh. Obi cuccal.
4: Hát? De azt kérdeztétek, hogy most mi van otthon? Hát igen. Ha azt mondjátok, hogy van hát egy napon bevásárolni.
1: A CDA bezár. Van egy napot most bevásárolni. Ja,
2: veszek hát egy nagy egérfogót az obiban, nem. És akkor berakom akkor a rácsos cuccba.
3: Televeszem a hűtőt.
1: Televeszem a hűtőt.
4: Ha van egy napon.
2: Uncle Ben szósza, mi?
4: Nem, én fegyvereket veszek. Fegyvereket veszek, én akkor veszek egy ilyen nagy vadrácsot, amiben 10 vaddisznót összezárok, és akkor el tudom kapni őket.
3: Hát hálót veszünk, ilyeneket. Ami igen.
4: Hát ha egy napon van bevásárolva.
1: És mi rádobod a border collie-ra?
3: Nem, hanem van egy nagy fa ott a közelünkben, és akkor a hálót kiterítem, rakok csali kajákat.
1: Most ne a piknikedet mesélje.
3: De az lesz.
1: Jön a Csabi, lefekszik mellém, szőlőfürtöt lógatok a szájába.
2: Ez a bolonyai szósz kanalazzuk.
1: Mondok egy üveg pesgőt. Jó. Oké, ilyen a túlélés, gyerekek. Jövünk vissza a Horthy Gáborral. Képzeljétek el, eddig nem akartuk elni, hogy igaz a hír, de hát igaz a hír, hogy egy harmadosztályú olasz futballklub leszerződtette Ronaldinho-t.
2: Így van. Aki arról beszél, hogy alig várja, hogy újra varázsoljon a labdával, de közben meg a világ azt találgatja, hogy ő tényleg pályára fog elépni, és nem csak egy marketing fogásról van-e szó.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja. Rock City!

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Jön a kihagyhatatlan retrobuli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
11: Anya, arra gondoltam, rendet
12: raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fél méterrel emeli a Dunát a paksi fenék küszöb. Egyre több a rolleres baleset idehaza. Akár 25 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenék küszöb azonban továbbra is biztosít.

0: az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
1: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
0: Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkusz szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. Ma már felhősebb időre számíthatunk, 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, többfelé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinformtól tudjuk, hogy 2 autó ütközött az M3-as autópályán Budapest felé az M35-ös autópálya csomópontja előtt. A 191-es kilométernél a külső sávot lezárták. 3 autó karambolozott az 57-es főúton Boly közelében. A 31-es kilométernél a főutat teljes szélességben lezárták. A forgalmat megállították. A 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös között ugyancsak 3 autó ütközött. A 12-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Végül az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják. Emiatt jövő csütörtökig azt lezárták. A forgalmat a kijelölt terelő útra irányítják.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra, 12 perc van, jó reggelt, megint itt vagyunk, és elkezdjük ezt az utolsó órát, nekünk utolsó órát. Itt van Évi, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett is itt
3: jó
0: van.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Igen, agárkutyát szerezzetek be, ez a fajta el tudja kapni az őzet, nélküle sajnos mind meghaltok, remélem. Kotros Joci. Akkor sziasztok, egy dróttal rengeteg csukát fogtam. Hát nem írtad le, hogy? Szeretnénk tudni. Aztán sziasztok Istennek, Évi, nagyon örülök neked, okos, értelmes, humoros, jó csaj vagy, Tomi.
1: Szia, Tomi, végre egy normális üzenet mára.
0: Köszi. Egy normális férfi köztetek. Igen. Jó, aranykalászosnak előnye van.
1: Hát hoppá, a tudás.
0: Minden országút szélén van dió, mogyoró, mandula, cseresznye.
2: Aranykalászos, nem volt ez a csákányos beszorulós őzös történet?
1: Nem.
2: Vizsgázni kellett belőle?
1: Nem így mondták.
0: Igen, na, valaki azt mondja, hogy ez a vakcinál jó téma lett volna. Hát egy vakcinál baromi jó volt, hogy a középkort hogy élnénk túl. Emlékszel, az egy több részes sorozat volt.
3: Igen. Hogy ne emlékeznénk rá?
0: Anett, hát te mentetted meg az életünket.
1: Komolyan.
2: Anett talált először munkát a középkorban, igen.
3: Szerinted mi lettem?
1: Nem tudom.
3: Nem én találtam ki. Hozzáteszem, Évi, nem én találtam ki.
1: Pedig kreatív lett volna tőled.
3: És bevállalós, igen.
1: És a csapatért.
0: Na jó, gyerekek, egy nagy csodára készüljünk. Ronaldinhóról van szó. Emlékeztek rá?
3: Hogyne.
2: Gyerekkoromnak az egyik legnagyobb ikonja volt. Úgy ragadt hozzá a labda, hogy ez valami varázslat volt.
0: És ugye legutóbb azt hallottuk róla, hogy valamelyik országban a hamis útlevele miatt nem tudott nagyon.
3: Meg, ugye? Hogy nagyon elhízott, meg ilyeneket.
0: Az a régi Ronaldo. Ronaldinho nem hízott el annyira.
1: Hát azért ő is furán néz ki.
0: Jó, hát oké, nem az atléta külsejű már, de azért még rendben van.
2: 46 éves, igen.
0: És szeretne újra focizni.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, meg minden.
0: Mindenki jól van, Gáborom. Na, hát ez nagyon izgalmas, látom, hogy mindenkinek van valami emléke, véleménye Ronaldinhóról. Meséld el, te mit tudsz róla?
7: Kérlek szépen, az én emlékem az, hogy nem építő jelleggel, de mindenféleképpen kritikusan az egyik beceneve sörnyító szájú Ronaldinhónak.
0: Istenem!
7: Nyilván ez a Real szurkolóktól származó rossz indulatú megjegyzés. Hát egy kicsit fura ez a történet, mert hogy ez a Ronaldinho tényleg a harmadosztályú Ravennához igazolt, és óriási dérrel, durral beharangozták. Az elnök, a klubnak az elnöke azt mondta, hogy 2800 bérletes már jelentkezett, és 12%-kal megemelték a bérletek árát, elkezdődött az olasz harmadosztályú bajnokság, és a fickó nincs sehol.
0: Bocs, tehát leszerződtek vele,
7: igen.
0: A bérletesek vették a bérletüket, indulna a szezon, és Ronaldinho nem jelent meg?
7: Nem kapott még lehetőséget. És nagyon érdekes, mert itt mindenki attól veri a dobot, hogy Ronaldinho Olaszországban 46 évesen újra kezdi.
0: Igen.
7: Egy mérkőzésről szól az ő megjelenése,
0: egy?
7: És utána, igen, és aztán utána részvényesként fog szerepelni majd a csapatnál, meg hogy a promóciós munka lesz majd az ő feladata.
0: Jaj, de nagy csalódás ez most.
7: Óriási, nekem ez hatalmas megrendülést okozott, hát nyilvánvalóan a körülményekhez képest. Egyébként Ronaldinho tényleg nem kövér, a Ronaldo a kövér, és Ronaldinhoval kapcsolatban meg azt kell tudni, hogy hát eléggé megbízhatatlan, és nagyon sokat iszik. Tehát italos a férfi.
0: A Dinho vagy a Dó?
7: Dinho.
0: Dinho. Dinho iszik. Igen. Jó, ez most mit jelent? Bocsánat, csak itt álljunk meg egy percre. Mi ez a nagyon sokat? Tehát ez most
7: hát az,
0: úgy, mint a Gyuri, vagy én, vagy annál jobban?
7: De ő hivatásszerűen iszik, tehát a munkásságban.
2: Akkor mi vagyunk a nagyobb sportolók ebben a
0: csapatban. Mi vagyunk a nagyobb sportolók, igen.
7: Mi csak ilyen kis amatőrök vagytok, ilyen Sunday ligások, hát ami egyébként bele is illik, mert ugye hétvégén itt osztok. Hétközben elkezdtek piázni, akkor másnap fölébredni. Az kivitelezhetetlen, így van?
0: Na abszolút, így van. A mi fegyelmezettek hát, vagyunk. De nem, engem baromira érdekel, megmondom miért, most Ronaldinho vagy más. Nekem mindig volt egy ilyen mániám, hogy azért ezek a, mondjuk úgy, hogy kiöregedett, de sztár futballisták, ezek valamire még jók. Tehát, hogy, mármint futballban. Tehát, hogy miért nem lehet egy pár osztályon lejjebb menni, és ezek meg tudnák csillogtatni azt, amit egyébként nyomokban még tudnak, vagy akár több, mint nyomokban még tudnak, és pontosan ezért tetszett nagyon ez a hír, amit most itt a Gyuri ugye hozott nekem, hogy a harmadosztályban igenis Ronaldinho focizni fog, de hát az szerint mégsem.
7: Hát ez egészen másként Pest, és bocsi, a te igazod állítására ott van Niklas Süle esete. Ő, tudjátok, Németországon futbolzik, a majd 2 méteres fickó, játszott a Borussia Dortmundban, a Bayern Münchenben, válogatott volt, éltek, haltak érte. Még egyszer mondom, egy hatalmas nagy darab fickó, és most visszatért az amatőr bajnokságba. Az más kérdés, hogy ő neki már XXL-es meszt kellett beszerezni, mert nem férsz rá. Tehát megőrülnek érte az emberek, mindenki vele akar fényképezkedni. Ő egyébként ott nem akarja megváltani a világot, ugyanazt a hasznos játékot nyújtja Süle ebben a csapatban, mint amit a Borussia Dortmundnál, csak hát a tét egy kicsit más, mert ugye itt megihat egy sört a meccs után, meg egy pizzát, amikor a Dortmundnál játszott, ott meg be kellett menni, vizeletmintát leadni, meg órákig kellett várakoznia, meg hát ugye másnap edzés volt, úgyhogy ő nem engedhette magát. Süle egyébként ő nagyon nagy karriert futott be, amellett, hogy nagyon erősen kritizálták, mert erősen gyarapodott a testtömegindexe. Tehát magas volt a testtömegindexe, és aztán valamilyen oknál fogva, gondolom, orvosai tanácsára, vagy az edzői tanácsára nagyon szépen visszaalakult, tehát ismét egy izmos és lang férfivá vált, és aztán abba hagyta a futballt, és na hát itt a Kreisligában, ez ilyen ötöd osztályban, itt azért nincsenek olyan nagy követelmények, de még egyszer mondom, a fickó...
0: Világos, de rendszeres játékos? Tehát,
7: ő rendszeresen játszik, ő nem csak ilyen PR-fogás, mint Ronaldinho. Ő rendszeresen vasárnap, abban nem vagyok biztos, hogy azért az edzéseken is megjelenik, mert azért az ő futballtudásához hát az, hogy hetente 2-szer este 8-tól 10-ig hajkurásza a labdát, hát az már nem annyira fontos alkatrész. És ő az, aki nagyon-nagyon jól mutatja, hogy lehet. Az emberek megőrülnek a mérkőzéseken, amikor hát ugye az ellenfélhez megérkeznek, sorban állnak a kicsik, meg a nagyok is, és mindenki imádja. Most valószínűleg Ronaldinhoval is ez lehetett a történet, csak hát most kezd egy kicsit leereszteni ez az eset, mert hogy hát még eddig nem mutatkozott, meg is a környéken sincs. Nagyon sokan, ja, és még visszatérve még egyszer, hogy a labdarúgókat hogyan használják, mert a VB előtt az Adidas is, meg a Nike is egy nagyon komoly kampányfilmet forgatott, és ebben benne volt Ronaldinho is, bár már nem olyan nagy szerepet vállalt, mint a többiek, de hát azért kicsit még ott volt. Tehát az ő nyilvánosság előtt megmutatkozó hatalmas ereje azért az nem eltagadható. Úgyhogy a férfi maximálisan ebben él most, és a Cipriani nevezetű elnök, aki a Ravennának a parancsnoka, lelkendezve besélt róla, ahogy ti is mondtátok. Hát igen, igen. Ő neki ezt kellett mondani, ez a hivatalos rész. Ronaldinho, jó, mikor? Az emberek ezt kérdezik. És még mindig nincs sehol a fickó. Még egyszer mondom egy páron, hát ugye Ronaldinho az a magyar tekbalnak is volt egy ilyen zászlóvivője, és hát ott a szervezőknek egy pár problémát azért behozott az ő megjelenése.
0: Mindig egy problémás fiú, tehát ez az. Azért mondom, hogy ez a hamis útlevéllel megérkeztem, már nem tudom melyik
7: Paraguay.
0: Paraguayba, és akkor ott ugye házi őrizetbe vették, nem engedték ki mindent. Tehát látszik, hogy egy ilyen linkóci, tényleg egy ártalmatlan srác, nyilván egy baromi jókedélyű fickó, de egy link manus, mint ahogy most te is meséled ezzel a techbólos történettel, vagy ezzel az olasz klubbal, hogy nem jelent meg egy szerződés ellenére, de nagyon furcsa.
7: 32 napig ben volt a bőriben Paraguayban, és hát valahogy telefonfelvétel készült, ahogy megnyerte a paraguayi börtönbajnokságot a haverokkal, hát teljesen el volt állva mindenki.
0: Tényleg, a paraguayi börtönbajnokság. Ronaldinho bekerül.
7: Te még a smasszerek is együtt akartál futballozni vele, tudod, így a gumibottal, meg
0: nyilván.
7: A botosból. 40 napig benn volt, ott ünnepelt a születésnapját, hát gondolom azért a paraguayi börtön világ az nem olyan szigorú, úgyhogy jutott ital, jutott étel, talán még egy 40 gyertyás születésnapi torta is, de ami a legfontosabb, valami kis hús is megérkezett erre az ünnepségre. És hát az történt, hogy ugye hamis útlevéllel próbált meg bejutni az országba, amúgy meg Brazíliában...
0: De amúgy miért? Hát nyilván van útlevele, tehát nem értem, ez a baj. Az ilyen figura, hogy keresik
1: miért,
0: a baj.
1: Igen, hogy ez miért kell?
7: Volt egy ügye Brazíliában, engedély nélkül építkezett egy vagy tengerpartjára, vagy tópartjára, és ott a brazil hatóság ezt egy kicsit úgy megkérdezte tőle, hogy ez most mégis hogy. Valószínűleg ennek a következménye ez az útlevél, ez a hamis útlevél, és hát emiatt kellett egy kicsit 2020 áprilisát és márciusát ott elkezdenie. De tényleg ezek a brazil labdarúgók mind ugyanolyan karriert futnak be. Elindulnak, óriási tehetség, elindul Brazíliából egy szerencsétlen, csontsovány, de óriási tehetségű labdarúgó, megérkezik Hollandiában, hát ott azért jól alaposan arcul vágja a labdarúgás civilizációja, oké, még ezt is bírja, akkor megszerzi élete első nagy szerződését, ami már jó pénzt is mutat. Első év a beilleszkedés a klubjánál, második év, akkor már egy kicsit belelazul. Akkor már esténként esetleg föltűnik valami jó kis szórakozó helyen. Harmadik év, az pedig már az a teljes leeresztés. És akkor így megy tovább, még a Barcelonánál is tartotta magát, de még egyszer mondom, a brazil futballistáknak valahogy ugyanaz a karrierje mindnek. És aztán a végén úgy fejezi be, hogy hát így haknizgat például a Ravennánál, vagy esetleg egy sörért dekázgat százat egy fél órán keresztül.
0: Igen, milyen érdekes, amit mondasz, hogy tényleg a braziloknál ez többször fordul elő. Tehát, hogyha most itt tényleg akár Neymart veszük, akár mást, Ronaldinho-t. Nem? Tehát, hát, hogy...
1: De nyilván, hát azért, hogyha meg belegondolsz, ugye alapvetően mindenki szegény sorsból jön. Kap egy óriási hírnevet, kap egy óriási vagyont, utána elkezdi... Az elején még tud kontrollt tartani, de utána nagyon nehéz.
0: És hát attól függ, hogy mennyire szegény az a sor, mert például Cristiano Ronaldo is szegény volt. És ő portugál. Tehát, hogy jó, nem tudom, Messiék mennyire voltak gazdagok, amikor a 13 éves Messi Barcelonába került.
1: És hát nyilván itt van a fontos, hogy honnan jössz, és ugye ott mit kaptál. És azt érted, amit akarok mondani, hogy persze. Kell egy kis ész is hozzá, hogy ezt azért irányítani tud. Tehát igen. Nem csak sok pénzt kell szerezni, hanem azt meg is kell tartani.
0: Igen.
7: Hogyan fogadja meg a tanácsadóknak a gondolatát?
1: Hát először is vegyen föl tanácsadót, igen.
7: Á, igen, aztán a tanácsadók szokták, a bizalmas emberek szokták úgy becsapni a futballistákat, hogy abból világra szóló per alakul.
0: Legyen fel tanácsadó, csak ne brazilt. Igen.
1: Ez a tanács.
0: Ez a jó tanácsom. Igen, Gábor, mi van még?
7: Kérlek szépen, elfelejtettem, tegnap Bajnokok Ligáját játszották, és egy csomó magyar futballista pályára lépett. Uh-huh. Kezdjük azzal, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban gólt rúgott. Én néztem a gól örömét, akkor még úgy visszafogott volt, hát aztán kiderült, hogy ez az egyenlítő gól volt az Atletico Madrid ellen, és aztán Alexis McAllister megszerezte végül is a Liverpoolnak a győztes gólt, és innentől kezdve már mindenki arról beszélt, hogy Andoni Iraola, az új tréner, megváltoztatta teljesen a mentalitást az angol csapatnál. Akkor még hozzátartozik a történethez, hogy Gulácsi Péter a Villarrealban pályára lépett.
0: De jó.
7: És igen, és a spanyol újságok nagyon ünneplik őt, köszönettel tartoznak Gulácsinak, hogy nem 7-2 lett a meccs vége, mert a Borussia Dortmund ellen kiválóan védett a lehetőségekhez képest. Az más kérdés, hogy az előtte járó férfiak azok ilyen fejetlen csirkeként kóvályogtak csak, úgyhogy...
0: De mi volt az eredmény?
7: 3-2-re kikaptak a Borussia Dortmundtól.
0: Aha, de lehetett volna 7-2 is.
7: Úgy. Aha. És akkor, ami még jó hír, az AEK Atén csapatában Varga Barnabás és Vitális Milán is jól játszottak. Megnyerték a Linz elleni meccset. Hát az is milyen, hogy itt az osztrák bajnok, a Bajnokok Ligája főtábláján más országokból meg nem jutnak föl. Erling Haaland gólt rúgott, duplát rúgott a Manchester Cityben, és megszerezhette volna a triplát is, de panaszkodott, azt mondja, hogy az ellenfele egy bizonyos Pablo Rosario a meccs hajrájában megfogta a fenekét, fenekénél fogva próbálta meg visszahúzni.
0: Nem teljesen úgy volt, hát én láttam a fotót, tehát azt hiszem, hogy neki, tehát Haaland támadott volna, és valahogy leszerelte őt, a földre kerültek mind a ketten. És ebben a földi birkózásban egy alulról benyúlt neki, vagy tehát hozzáért a fenekéhez. Igen, ezt Haaland is megjegyezte.
7: Jó, akkor köszönöm, tisztáztuk a helyzetet.
0: Így van, tehát nem úgy, hogy rohant utána és benyúlt neki egyet.
1: Pedig én már így képzeltem el.
0: Ott feküdtek a földön összegabajodva, ahogy szoktak. Értem. A focisták, és a keze valóban ott van a fenekénél.
7: Igen, és nagyon-nagyon jó hír volt, még egyszer mondom, Gulácsit az összefoglalóban is kiemelték, meg Vitális Milán és Varga Barnabás is, istenem, nagyon jó fotballos.
0: Én annyira örülök Gulácsinak egyébként, mert egy nagyon jó embernek tűnik, és nagyon drukkoltam, hogy a lipcsei egyébként gyönyörű pályafutás után neki még legyen valahova, és ne ide.
1: Szerintem egy nagyon tudatosan élő labdarúgó, tehát hogy ők tudják, hogy mit csinálnak az egész családdal.
7: Nagyon okos fiú, nagyon okos fiú. Közben én azon gondolkodtam, hogy ugye Gulácsi a feleségével a harmadik babáját várja. Most a kicsinek óriási lehetősége, hogy spanyol állampolgár legyen. Hát valószínűleg a német állampolgárság is meg lehet neki, ha már Péteréknek megvan, meg a magyar útlevél.
0: Péteréknek megvan a német állampolgárság?
7: Útlevél, az kell ahhoz az állampolgárság?
0: Ahhoz kell az állampolgárság, hogy útlevelet kapjál, igen.
7: Akkor csak a magyar meg a spanyol, és képzeld, de mind a kettőt otthon hagyja egy utazás alkalmával.
0: Nem, mert a spanyoloknál tudom, hogy nem minden országgal vannak kettős állampolgársági viszonyban. Valamelyikről le kell mondani. Például azt mondom, hogy a magyar és spanyol egyszerre nem lehetsz. Uh-huh. Van egy ilyen, de nem tudom miért. A német talán lehetsz kettős állampolgár. Fele tudja, nem tudom.
7: Ha most ha kisbaba ott születik, akkor...
0: A gyerek lehet, igen.
7: Na, akkor jó.
0: De akkor el kell dönteni, hogy melyik. Tehát, hogyha most Spanyolországban születik a kisbaba, akkor el kell dönteni, hogy spanyol állampolgár legyen, vagy magyar.
1: Egyszerű döntés.
7: A Szőke Tordján ezt akarja Amerikában megszüntetni, mert ugye nagyon sokan...
0: Szőke Tordján, Jézusom! Igen. Amerikában, bocs.
7: Azt akarja megszüntetni, hogy ez a lehetőség fennálljon, ugye oda mennek, megszületik ott a gyerek, és rögtön jön az amerikai állampolgárság. Na, ezt akarja annulálni a gyönyörű herceg.
0: Hát jó, nyilván ez is érthető, valaki direkt azért megy oda, hogy ott szűrjön, és akkor a gyerek állampolgár legyen, akkor a gyerek révén üljön neki, és legyen joga az USA-ba menni. Tehát, hogy értem, hogy ezzel egyesek trükköznek.
7: Igen.
0: Na jó, Gáborom, hát ennyi fért ma bele, köszönjük szépen.
7: Jó, köszönöm én is, sziasztok!
0: Köszönjük szépen Horthy Gábornak! Na, még mindig próbálnak szavazni a zenekarok, de meg vagyunk. Nem úgy volt, hogy 10-ig lehet szavazni a zenekarokra? Miért zárták le már 8-5? Mert nem így volt.
2: Nem így volt. Sosem mondtuk.
0: Nem. Tehát, ahogy mondom, a szabály az mit csináljuk, de nincs szabály. Tehát, hogy mi azt mondtuk, hogy mostanáig lehet, pont, és lezártuk.
1: Igen, és amikor mondod, hogy szavaz, akkor szavaz.
0: De ezek ilyen reflexek, ez a 10-ig lehet, nem volt ilyen, soha. Jó, sziasztok, M7-es baleset Balaton felé a Váli völgy magasságában a 32-es kilométernél üzeni Zsú. Tehát M7-es Balaton felé Váli völgy magasságában 32-es.
3: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, Évi.
1: Igen, bocsi, te mindig találsz valami újdonságot és csodát a YouTube-on, amit utána tesztelsz.
0: Most te is nézed, azóta is megy a videó.
1: Azóta azt nézem, ugye, és ezekkel kapcsolatosan mindig teszteled a csapatot. És ez ilyen volt most az önellátás, megnéztük, hogy ki a legjobb ebben a csapatban.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
10: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
16: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
17: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
18: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
19: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
20: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
21: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
22: A hőben nem az égen, elfeledem majd, hogy elfáradt a végen, holnap újra indul minden ugyanúgy.
23: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
24: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
25: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
26: Omoda Gyéko, a jövő választása.
27: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
28: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 5 perc múlva. Itt írja valaki, hogy sziasztok, a páromnak spanyol és magyar útlevele is van, Zotya 32 üzente ezt nekünk. Igen, ezért voltam benne bizonytalan, mert úgy tudom, hogy valamelyik ország miatt nem lehet a másikkal, de nem feltétlenül kell szólni. Tehát, hogy valahogy így tudom elképzelni, vagy így ismerem a sztorit, hogy hát nem mondott, hogy te nem szólsz, hogy lemondtad, vagy lemondtad le az állampolgárságot, és mindenhol megikényled az útlevelet.
2: Nem
1: és van. Akkor így van, de valamelyik ország kizárja ezt. Nem tudom, mi a másik az szemben.
2: Sok ország kizárja. Azt hiszem, Kínába se lehet
1: kettős. A kettős állampolgárságot kizárja sok ország. Nem tudom, talán az amerikaiak is.
2: Most már
1: vagy nem. Ők, nem?
2: Most már valamit nem nagyon
1: ott van. Ott van kettős állampolgárság, igen. Nem akarom elmondani, hogy ki, de például amerikai állampolgárságtól baromi nehéz megszabadulni.
3: Komolyan.
2: És valaki nagyon. Meg akar szabadulni?
1: Hát nekem egy nagyon jó ismerősöm leadta. És nem értették. Az amerikai nagykövetségek kérdezte, hogy de hát miért? Hát mások amerikai állampolgárságot akarnak szerezni. És egyszerűen tudod, miért akarta leadni? Van neki bőven más állampolgársága is. Azért, mert az amerikai állampolgársággal például az jár, hogy bárhol máshol a világon, ha keresed a pénzed, akkor is Amerika felé adóznod kell.
3: Pluszban?
1: Pluszban, okay. Igen. Oh. Aha. Tehát, hogy hiába a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények vannak, stb. Amerikai állampolgárként, ha te Dubajban dolgozol, ahol ugye adómentes minden, akkor is az amerikaiaknak fizetned kell adót.
3: Igen, de ha itt dolgozol, akkor ide is oda is.
1: Akkor ide is oda. Ha te egy amerikaiként egy létrehozol egy céget, itt keresel mindent, itt fizeted az alkalmazottaidat, stb. Innen van a profitod, itt adózol Magyarországon, nem baj, Amerikának is adóznod kell.
3: Hát de durva.
1: És ezért le akarta adni, hogy ő nem akar Amerikának adózni, amikor nem is él Amerikában, közel nincs az országhoz, csak állampolgár, akkor miért fizessen oda adót?
3: Na logikus egyébként.
1: Igen.
2: Nagyon komoly.
1: Na jó, visszatérve erre a spanyolra ezt, és én nem tudom pontosan ezt, hogy van. Valaki majd el fogja mondani. Jó, Évi, a mai nap legjobbjai?
2: Mindig találsz valamit a YouTube-on, amit utána tesztelsz rajtunk. Most az volt, hogy ha bezárnának a boltok, a lakókörnyezetünkben hogyan találnánk ételt magunknak?
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, nekem tudjátok, YouTube nézési szokásaim vannak, és azt hiszem, hogy többeteket magammal rántottalak, vagy igen, rántottalak, amikor arról a koreai sátorzó csajról meséltem. Évi, te is mondtad, hogy nagyon szereted nézni.
2: Néztem is, meg azóta is rendszeresen nézem, mert hogy egyébként nagyon jók a praktikák, meg tényleg lenyugtat.
1: És nekem van még egy kedvencem, ez egy ausztrál páros, róluk még nem beszéltem. Ők Strick és Fran. És ők ausztrál északi partjainál többnyire, de egyébként máshol is egy katamaránnal járják a tengert, és hónapokig úton vannak. Na most ami bennük érdekes, hogy ők azt eszik, amit fognak. Vagy azt, igen, halakat, langusztákat, rákokat, különböző tengeri élelmeket, de valamikor a parton találnak ilyen talán, és egy srác, Strick nagyon-nagyon ismeri a halakat, a tengervilágot, az egész hajózásnak a törvényszerűségeit, áramlatokat, tehát nagyon-nagyon rendben van, 2-3 GoPro-val filmezik egymást, ők dumálnak is, meg egy drónnal, eszméletlen képek víz alatt és víz felett. És a lényeg az, hogy valami élelmet mindig szereznek. Csak annyit, amelyet megesznek, halat, ismerik a halakat, kihúzza vagy a srác egy horgászbottal, vagy egy szigonypuskával, vagy egy langusztát valahonnan egy kampóval, és fel a fedélzetre a csaj meg elkezdi sütni, főzni.
3: Hát ez az, és ők nem mennek boltba.
1: És ez volt a gondolat, amin gondoltam, hogy menjünk egy picit tovább. Tehát, hogy a úgy élelmiszert szerezni, és vannak ilyen népek, vannak olyan helyek a világban, úgy élelmiszert szerezni, hogy nem kell bevásárolnod, hiszen a természet adja neked. Nyilvánvalóan a mi természetünk nem ad annyira lehetőséget arra, de most arról beszéljünk, hogy ha azt mondanám most, ma bezár az összes szupermarket, összes élelmiszerbolt, és nekünk a természetből kellene szerezni élelmet. Ami ingyen van. Most persze jönnek sokan, hogy az őz is a vadásztársasági. Ezt most felejtsük el, nem szólunk a vadásztársaságnak, hogy elvittünk egy őzet az erdőből, tehát hogy ezt nem kell bejelenteni.
2: Nem fogjuk.
1: De hogy egyáltalán tudnák-e, nincs puskánk, nincsen nem tudom mink, halászálunk, tehát hogy tudnánk-e élelmet szerezni, amit el is kell készítenünk.
3: Aha.
1: A természetből. Anett, Gyuri, Évi, én. Most én azt kérném, hogy mindenki picit gondolja át, meg talán át is gondoltátok már tegnap óta, hogy hol laktok, mi van a környéketeken, és milyen élelmet tudnátok ti szerezni. És milyen módszerrel. Jó?
3: Jó.
1: Jó. Jó, ki hol lakik először is? Anette most Ászáron inkább, Ászár. Ha verjük el a Rejter Ferenc utcát.
5: Igen, legyünk Ászáron, mert Rejteren ilyen halok.
1: De te Őzek közelében laksz, nem?
2: Én Turospatakon, ott erdőszélén lakom.
3: Tehát ott nagyon jó, mert egyből egy csomó adottság van az erdőben. Akár növények is.
2: Ez így jól hangzik, igen. Mm. Tehát azt hiszitek, mármint, hogy igen, ott van minden, de akkor kezdjük ezzel. Igen,
1: én még az egyetlen halevő, tehát én nagyon szívesen mennék halra, de nekem a legközelebbi víz az a Duna.
2: És az messze van.
1: És az, hát nézd, leautózom oda, nem olyan nagy dolog.
3: Igen, van horgászbotod?
1: Vettem tegnap.
2: De jó.
1: Vettem tegnap horgászbotot.
3: Nagyon komolyan vetted a témát, hogy be is rendelkeztem.
1: De tudod, hogy nagyon nagy rajongója vagyok a horgászbotoknak, mert nem horgászom ugyan, de az orsó, mint mechanikai szerkezet, az mindig lenyűgözött. Az orsó. Tekered, és egy tök másik irányba pörög ő, és tekeri föl azt a vékony zsinort, rendszerezi ott az orsón magán, megvan egy fék benne, meg van egy hangja. Igen, hallasz, hogy a mechanikája zseniás, bocsánat, de ez mind, most belemerültem.
3: Mind romantikus, de ezzel még nem vagy meg. Tehát nem vagyok tudom, meg. Honnan szerzel csalit? Hát nem boltból, mert bezárt a bolt. Igen, nem.
1: Hát még a Rábáról emlékszel, hogy büdös májat tett a Tibi a horogra. Oké, rothadott a máj.
2: Honnan lesz büdös májat?
1: Agyon csapok egy verebet.
2: Hogy?
1: Teniszütővel. És kiszedem a máját. Kirakom a napra, várok 3 napot, lesz büdös májam. Lemegyek Ráckevére.
3: A kocsitban iszod egy aromák.
1: De mentek Sziget-Szent Miklósra is, az van közel.
3: Kitakarsz megtisztelni a büdös májjal először, és kitakarsz megtisztelni.
1: Melyik város? Jó, akkor Kopaszigátra megyek.
2: Szuper. Abszolút jó.
3: Hogy legyen közönséged is, igazad van.
2: Igen. A toronyból néznek.
1: Szóval, elmegyek a Kopaszigátra, és bedobom.
3: És egy kis ilyen színege büdös májat oda rá.
1: Nem, rakok még csalit alufóliából, csinálok ilyen, mint azt így a harcsa, hogy sneci van rajta. Oh. Büdös májú sneci. Hogy csillog az alufólia, érted?
3: Igen, értem a logikát.
2: A víz alatt?
1: Mi?
2: A víz alatt?
1: A víz alatt, igen. Hát nem értek hozzá, tehát ezt tudom csinálni. Nyilván a hallgatók, egyébként itt érkezettek ma, drága hallgatók, hogy ki csinálja jól. Van-e esélyem arra, mondjuk Ráckevénél, ha bedobom a büdös májat az alufóriával, és nyilván egy horoggal, hogy valami hal ráharap. Van-e erre esélyem?
3: Milyen halra mész ezzel, mert nem minden hal.
1: Honnan tudjam, Gyuri? Meg se ismer. Hát a kifogom se tudom megmondani, milyen.
2: Nem bármire.
3: Nem minden hal leszik ugyanolyat.
2: Nem eszik, igen.
1: Igen. Van még egy légpuskám, ezzel tudok ugye szerezni akár verebet is.
3: Miért teniszütővel ütöd a verebet?
1: Igen, jó, légpuskával ütöm a verebet.
2: Hát azért...
3: Légpuskával ütöm a verebet. Igazad van, elnyesült.
2: Azt se tudja, hogy kell, azt mondja.
1: De azért elég jól lövök. Na, jó, nekem megnézzük, hogy lesz-e ebből halam. De tudunk tovább menni.
2: Lesz halad.
1: Még a gombát tudom elképzelni a közelünkben, ott van az Annahegyi kilátó.
3: Te az életeddel játszol.
1: Jó, szedtem egy kosár gombát, még hadd várjak én. Most te jössz, Anett.
5: Én?
1: Jó, okay. Akkor Gyuri, te jössz.
5: Nem, jöhetek én.
3: Én most megkérdezem az élet, ha csak egy picit eszem a mérges gombából, lehet-e baj? Jó. Igen, sajnos már kis mennyiségtől is komoly baj lesz.
1: De értse már jól a kis mennyiséget. Tehát, hogy...
2: ez csak egy kis falat.
5: Ez egy falat. De egyébként én lefotóznám, és elküldeném az AI-nak a te helyedben a gombát, hogy ez most mérgező, vagy nem. Mert hogy
1: köszönöm. Mert nagyon jó ötlet.
3: Ez sem kockázatos, az AI-s sem tévedtök jogot.
2: Vélhetően, ha nincs bolt, akkor valószínűleg az AI és a telefonok működnek, és minden rendben lesz, ugye?
5: Igen, hát azt az elején mondjuk
1: nem akkor apokalipszisról beszélek, igen, hanem arról, hogy Magyarországon betiltja az állam, hogy élelmiszert áruljanak.
3: Engem elévi, épp az AI-ra bízzek az életüket.
5: Jó,
1: akkor... Gyerekek, kevés időnk van.
5: Nem, jövök én.
3: Mond.
5: Én ugye azt mondtam, hogy Ásztára költözöm. Eleve Ásztáron van néhány fürt szőlő, tehát még
1: az igaz.
5: Az első nap...
1: Ez olyan finom, amikor ott leszettük.
5: Igen. Majd hozok is hétfőn, mert már van még. Na mindegy, a
1: lényeg az...
5: Okay. És a másik meg, ami eszembe jutott, amikor így gondolkodtam, hogy ott a pince háta mögött, bár nem a miénk.
1: Ki van kötve egy kutya?
5: Nem, hanem...
1: Bár nem a miénk.
5: Van kukorica.
3: Idegen kutya szőlővel, nem is rossz menni.
1: Igen,
5: van kukorica. És akkor én szednék, vagy törnék onnan kukoricát, amit utána meg tudok sóslében főzni. Uh-huh. Az már tök finom, zöldségnek. Uh-huh. Van fácán, rengeteg fácán van arra. A Csabi kutyája ugye egy border collie, ami állandóan kergeti ezeket, akkor megtanítanám, vagy megkérném, hogy akkor kapja el.
1: A,
5: hogy
1: kérés, most a megkérés az nem fog működni. Tehát okay, ez a megkérem a puskámat, hogy lőjön a belédre.
5: De mondanám neki, hogy most elkaphatod. Fuss utána. És vagy a nyuszi is, fogott már nyulat is, meg fácánt is, úgyhogy...
1: Tehát, hogy a kutya fogja neked meg, oké. Okay.
3: Szőlős fácán, igen, kukoricával, ez jó.
5: Okay. Vannak békák.
1: Tennél békát?
5: Hát a szükség nagy úr.
1: Jó, én már ettem békát, csak azért kérdezem.
5: Nem ettem még soha, tehát fogalmam sincs, azt mondják, nem rossz.
1: Nem rossz, egyébként tényleg nem rossz. Gyuri, te?
3: Hát én társasházban élek, viszonylag kertvárosi környezetben, tehát azért vannak növények, közel a Városliget igazából.
1: Van állat, amit úgy el tudnál képzelni, vagy nincs?
3: Hát állatot azt nem nagyon, viszont hogy egy ideje termesztek csírákat és mikrozöldet, ami egy ilyen pár nap alatt a magból itt szépen kijön, és akkor az egy egészséges dolog, tehát az bármilyen zöldséget.
1: Az nem laksz jól, nem?
3: Nem, ez a baj, az még kevés lesz az, hogy túléljek, de én ennyit magamnak meg tudok termelni.
1: Tehát retek csíra, lesz három evőkanállal, de azzal nem laksz.
3: Igen, brokkoli csíra, bab csíra, ilyeneket össze tudok hozni, ez egy mennyiség, és aztán, hogy mit találok a Városligetben, hát nagyon állatot nem. Szerintem.
5: Patkányt. Igen, szerintem van.
2: Nem. És azt is veszik más
1: tár. De mire? Akkor hogy még gyümölcs, vagy valamit nem tudsz szerezni?
3: Gyümölcsre tudok még menni. Akkor
1: a zuglóban vannak ilyen kertváros ízék, nem tudsz belopózni egy kerítésen át?
3: Azt tudok, ami kilóg a kerítésen, az, ne, az
1: hát,
3: nem
1: szeretném. Vagy ha le van ezt a redőny, átpászol, most mindegy.
3: Azt mondom, hogy kilógott a kerítésen. Ja, igen. Tudok. Abból viszont gyümölcsösből nagyon sok van, tehát ott alma, barack.
1: Oké, összerakom, tehát nekem még lóg a botom, Anett elküldte a kutyáját fácánér, és neked a csírád, meg három ringlód van.
3: Igen.
1: Oké, neked, Évi?
2: Nekem az erdőben minden van, tehát, hogy a vaddisznón keresztül, a szarvason át...
1: Paradicsom.
2: Igen. Ugye ott vannak a bogyós termések, tudod, ami az erdőkben vannak, ott vannak a gombák.
3: Ez is van mérgező.
2: És az a baj, utána néztem, hogy nagyon sok mérgező van, tehát a csipkebogyón kívül nem ismerek fel semmit.
1: Oh.
2: Úgyhogy nekem egyetlen...
1: Ezt a régi szabályt, az a ami piros, az tilos.
2: De a csipkebogyó, tudod milyen színű? Nekem csákányom van, fejszín van.
1: Milyen közel tudsz kerülni egy szarvashoz, egy csákánnyal?
2: Na most például tegnap reggel történt, hogy képzeljétek, egy szarvas beszorult a fák közé az agancsába.
3: Na, ahhoz közel tudtam volna.
2: Na, ahhoz közel tudtam volna, de egyébként már.
1: Milyen sűrűn fordul ez elő, nem mondják a falusiak, akkor sokszor beszorul egy szarvas.
2: És hogyan értesülök róla, hogy hol van beszorulva? Tehát ott nyertem volna a csákánnyal.
1: Tehát ha lett volna most a csomagtartóban egy csákány, akkor ezt a szarvast el tudtad volna, haza tudtad volna vinni.
2: Hát igen, picit.
3: Csak ezen múlt, hogy nem vitte haza, így is.
1: Jó. Igen, tegyük fel, akkor Évi bejön reggel, hogy gyerekek, hoztam egy szarvast. Uh-huh. És már fel is te tudsz nyúzni szarvast, Anett?
5: Hát én láttam már videót róla.
1: Hova helyeznéd a kést?
5: A hasánál bontanám fel, és...
1: Na jó, nem a hátánál.
3: Te nem azt a műsort nézted, az valami bűnügyi dolog lesz szerintem.
1: De várjál, hasánál, hova helyeznéd a kést?
5: A lentről fel.
1: A nunciótól a torokig?
5: Igen. Uh-huh. Igen, és hát szerintem jó. Így bont, tehát lebontanám, mint egy...
1: Most úgy csinálsz, mint levennél egy kabátot.
5: Ja, mert így csinálnám a szarvasra.
3: Nem a Miami helyszínelőkből tanultad ezt?
1: De hadd bontsa már ki a szarvas.
5: Bontsam már ki, igen. A fejét én le is vágnám, tehát jó, nem kell. Igen, és akkor úgy bontanám, mint a csirkét, hogy utána a comb, tehát a
1: szárnyát külön.
5: A lábrészeken. Nem, hát nincsen. De értsd már jól, na mindegy, és akkor a négy végtagját is levenném, beleket meg mindent kipucolnék belőle.
1: Azt itt a Titus irodája elé, vagy hova teszed? Igen.
3: Irodába.
5: Nem, igen? Akkor azt elintéznéd, Gyuri.
1: Jó, de... és akkor megérkezik közben Lacika, Ati, és akkor segít elvágni a combot, és akkor elosszuk a dolgot, igen, én kapnám a szarvasgerincet, te egy combot. Mit csinálnál a combbal? Hazaviszed?
5: Hazaviszem. Szépen, mint amikor rántott húst készítünk, és így felszeleteljük, egy részét a combnak így levágnám, ahol le tudnám vágni, ugye kicsontoznám, tehát hiszen a comb.
1: Oké, tehát vágnál belőle néhány szeletet, amennyi kifér?
5: Igen, meg nekünk van húsdarálónk otthon, ásztáron, és én abból tudnék darált húst, amit utána...
1: Hamburgernek.
3: Vagy bolonyai.
5: Vagy bolonyai, igen, én is erre gondoltam.
1: Te tudsz bolonyait csinálni? Bocsánat, hogy ezt kérdezem. Hát, a ketchup és a majonéz nem ment.
5: Nézd, olyat tudok, hogy amikor megveszem így a kész tehát konzervet.
1: Az Uncle Ben's ízét ráöntöd a szarvas darált húsra?
5: Igen.
1: Az Uncle Ben's szósz.
5: Jó, de figyelj, biztos, hogy meg tudnám csinálni, hogyha arról van szó.
3: Nem ígérte, hogy autentikus szicíliai bolonyai lesz.
5: Igen, de jól fogunk lakni.
1: Jól fogtok lakni. Hogy állunk gyerekek most? Ugye te neked hozza a Border Collie-da izét, a fácánt.
5: Igen.
3: Én hozok csírát, én bedobom a közösbe a
1: csírát. És egy pár ringlót. Na jó, de csak tehát valamit
5: szörű
1: ennünk kell.
5: Kukoricánk is
1: én
5: van.
1: Ugye ott vagyok egy kosár gombával, amit az AI alapján...
3: Amit én köszi lehet, hogy kihagynék.
5: Én se.
1: Nekem meg kell próbálnom.
5: Én bevállalom. Szerintem nem
1: nekem az AI azt szerintem az egy jó ötlet. Én az AI-jal a gombaválasztást bevállalom. Nem tudok más csinálni, túl kell élnem. És ugye lehet, hogy ráckevéről egy keszeget haza tudtam hozni.
5: Nem tudom, egy lakoma.
1: Az a baj, hogy szerintem semmihez nem értünk. Tehát hogy én talán még nekem van a legnagyobb esélyem halat szerezni, ezzel a módszerrel, hogy büdös májat rakok és alufóliát a horogra, mert hogy Anettnek a Border Collie-ja hozzon egy fászán, vagy Évi csákánnyal hátba verjen egy beszorult szarvas.
5: De ez tegnap történhetett volna.
1: Annak esélye igen kevés. Akkor már sokkal nagyobb az esélye, hogy a Gyurinak a brokkoli csíráját rászórja egy lopott ringlóra.
3: A bajnokok reggelije lesz.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Igen, 10 óra, ez fél perc múlva is, de most jönnek, bocsi, ti a falusi emberek nélkül ilyen halnátok. Lujó, mi ez, hogy nem is kapcsolódik a témához?
2: Nem.
1: De elmondtad. Igen, a kamionosok is ezt szokták mondani, a kamionosok nélkül ilyen halnánk. Nem? De. Igen, csak tudod, ez olyan, ezért, hogy na, a kamionosok nélkül ilyen halnánk, de hát ez ugye a kamionos nem azért ül be a kamionjába és megy 1000 kilométert, hogy én jól lakjak, hanem azért, hogy pénzt keressen.

0: Túlé egyébként.
1: De nem. De hát ő arra céloz, hogy az a disznó, amit én most megeszek sonka formájában, azt a Faruzsi nevelte. De nem azért nevelte, hogy én jól lakjak. Azért nevelte, hogy lóvét kapjon érte.
2: Ha.
1: Nem?
0: És nagy valószínűséggel valami hentes üzemből kapod, nem is tőle, a Falusitól.
1: Gyerekek, tudod, vannak emberek, és a jóisten egyszer ránk szórt egy valak pénzt. Valakinek többet, valakinek kevesebbet, ugye? Uh-huh. És innentől mi mit csinálunk? Megpróbáljuk a másik pénzét megszerezni. Nem? Valami. Nagyon sokan ezt élelemmel teszik, hiszen az ember szeret enni, tehát nyit éttermet, elad húst, gabonát, stb., és ezért pénzt kér. Azért a te, az, amit Isten neked adott pénzt, az én el akarom tőled valahogy csalogatni.
0: Megpróbálod hasznossá tenni magad számomra, hogy én adjak pénzt.
1: Ezt hívják üzleti világnak, vagy gazdaságnak. Elcsalni a másik pénzét.
0: Vagy megkapni valahogy, ha nem is
1: valahogy csalál. Megszerezni legálisan. Tehát, hogy valamit nyújtok érte. Nem?
3: Ez így van.
1: Na, de ezt játsszuk. Tehát hát azért mondom, hogy ne legyünk már naivak.
3: Gazdálkodj okosan, így van. Erről szó.
1: Erről szól az élet. Na jó, 10 óra elmúlt 2 perccel, jön Vágó Piros. Oké, milyen dolgunk van a turnéval kapcsolatban még holnap?
0: Hát minél többet beszélni róla, és minél közelebb hozni azokat az együtteseket a hallgatókhoz, meg magunkhoz is, akik a jövő héten már bemutatkoznak, és aztán pedig fellépnek a turnén.
1: Jó, mikor kezdjük el felvenni a kapcsolatot velük?
0: Szerintem hétfőn. Illetve én már felveszem.
1: De előbb, de akkor hétfőn kezdjük el fellépni az együttesek képviselőit.
0: Így van, és bemutatkoznak nekünk szépen hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken.
1: Megteszed, hogyha a Rock Me Lady-vel beszélünk, hogy egy nővel beszéljünk? Tehát hiába jön oda egy tetovált menedzser, vagy valami, ő nyilatkozik, nővel akarok beszélni.
0: De többen vannak az együttesben, akik női zenészek, nagy ennek az esélye.
1: Ketten vannak.
3: Ketten
0: vannak. Na hát, ez már egy komoly esély.
1: Jó lehet ezt? De hallgatók nevében mondom, Rock Me Lady, és akkor egy szőrös dobossal nem akarok beszélni.
0: Persze, a hallgatók nevében, igen, nem akarsz vele beszélni.
1: Jó. Jó. Oké, okay, köszönöm. Szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
0: Viszlát.
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diégó. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hírd meg ismert.

0: ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuabban.
1: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: A patikából jövök, az új Cicatridina Plus hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
8: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
9: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A reklám után...
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, keresik az ország legjobb erdei kerékpárútját. Ma már biztosan nem lesz több 25 foknál. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővízellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
15: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
14: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. Az ivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. Ma már felhősebb időre számíthatunk, 21-25 fokos maximumokkal, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél viszont élénk marad. Holnap még tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet. Az előrejelzések szerint szombaton a nyugati ország részben már többet látjuk a napot, máshol azonban még sok felhő lesz az égen. Vasárnap már az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Ezen a még mindig inkább őszies nyári napon köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt délután 2-ig az időt. Érkezem sztárokkal, Ákossal, a Sugar Babes-szel, és kezdünk már is egy Beatles feldolgozással a Bananarámától.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A romantikus vonalat folytatjuk majd hamarosan az Ergóval a Rég várok valakire dallal. Tegnap végre megérkezett az évszakváltó front. Gyakorlatilag percek alatt kerekedett hatalmas szél. Elsőre még nem is értettem, mert nagyon-nagyon csendes és meleg volt az idő este, de aztán tényleg szinte egyik pillanatról a másikra erősödött fel a szél, úgyhogy a macskát gyorsan be is kellett terelnem a teraszról, mert úgy éreztem, hogy még a végén lefújná őt is. És volt benne valami, mert hogy még a korláton kitett vájuk is elmozdultak aztán az éjszaka folyamán, ahogy ezt reggel konstatáltam. Túl sok csapadékot a főváros sem kapott, mielőtt bárki is egy kicsit irigykedne, de úgy tűnik, hogy azért a folytatás csapadék dúsabb lesz, és talán nagyobb lesz a területi eloszlása is. Erre a mai és leginkább a holnapi napon lehet majd készülni. Nálunk, ahogy említettem, az Ergóra, de most jöjjön előbb Kylie Minogue, illetve most Paula Abdullal a Straight Up a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sofőr Krisztiántól is kaptunk üzenetet az SMS falunkra. Az elmúlt két nap rengeteg munkát adott a tűzoltóknak, szabadtéri tűzesetek miatt is. A legkirívóbb az egyeki hortobágyi tűz volt, több hektár terület égett le. Talán mostanra sikerült megfékezni a tüzet. Hálás köszönet a füzesabonyi mezőkövesdi tiszafüredi tűzoltóknak. Írta nekünk Krisztián, köszönjük szépen, teljesen igazad van, és akkor ugye mostanra meg már ott vannak a viharkárok is. Ez elsősorban a fővárost és a Dunakanyar területét érintette, ahogy olvastam, és este valóban nagyon sokat hallottam a szirénát ott a mi környékünkön is, úgyhogy valószínű ők egész éjszaka dolgoztak, sőt, még a mai napon is folytatják, úgyhogy nekik kitartást kívánunk mindenképpen. Hozom majd a vetkőzést Oroszlán Szonyával, Varga Zsuzsával, Péli Barnával, de előbb jöjjön Madonna, Material Girl slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A dal, aminek az eredetije is zseniális volt, de természetesen nagyon jól sikerült ez a feldolgozás is. Oroszlán Szonyával, Varga Zsuzsával, Péli Barnával, a Valami Amerika betét dala, de ugye az eredetit, a Dés Bereményi szerzeményt Udvaros Dorottya énekelte Somló Tamás közreműködésével. Én mind a kettőt nagyon szeretem. Egyébként Dés Bereményi szerzemények közül nagyon sokat szoktam ezen a férfi és nő albumon például hallgatni, és kifejezetten az egyik kedvencem. Kicsit más a stílus, amivel most folytatjuk. Rockosabb, punkosabb, Billy Idol és a Rebel Yell itt a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hazai kedvencek is szólnak majd 11 óra után is, mint amilyen a V-motorok tűzvarázslója. De a tüzet segít nekünk csiholni a Twisted Sister is. Van a Gonna Take It slágerüket is játszom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Szent a Ripro Up Kent, a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
2: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
3: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
5: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is lett.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu.
10: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
13: Pihenj egy kicsit.
14: Gondolkodj pozitívan.
13: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
15: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
16: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon. Napsütésre is van ma esély. Esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni.

0: kerékpározni.
1: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban Észak-Ukrajnában. Az orosz támadásban ketten meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt 2-en kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még kedden gyulladt ki a Nádascserji és Bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten, keleten ennél melegebb is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Már csütörtökön, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, sőt 11 óra is elmúlt már 4 perccel. Érkeznek majd a You-ket csináló zenék a Twisted Sisterrel, Eros Ramazzottival, a Steve Miller Band-del pedig már is varázsolunk egy kicsit, jön az

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az első teljes szeptemberi hétnek most már a második felében járunk, a csütörtök délelőttben is, 4:12 múlt 7 perccel. Egyébként pedig szerintem sokaknak megvan már a hétvégi egyik feladat, elpakolni a kánikula ruhákat, mert eddig bizony elő kellett tartanunk toppokat, lengeruhákat, szandálokat, papucsokat, de hát most már eljött az ideje annak, hogy nagy valószínűséggel ezekre most már idén nem lesz szükség. Úgyhogy én is ezt tervezem, ez lesz majd az egyik hétvégi feladat, addig viszont még jó néhány slágert játszunk, úgyhogy most nem sokára majd a V-motorok, a tűzvarázslóval szól. Ígértem a Twisted Sister slágerét, előtte viszont Eros Ramazzotti-é a szó.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A retro hallgatók közül biztos, hogy nagyon sokan emlékeznek arra, hogy 30 évvel ezelőtt ezen a napon mit csináltak. Mert hogy valahogy 50 ezer rajongó mégiscsak összejött a Népstadionban, hiszen pontosan 30 évvel ezelőtt lépett fel Michael Jackson Magyarországon a History World Touron. Ráadásul az az érdekesség, hogy ez a második állomása volt a turnénak, néhány nappal korábban Prágában lépett föl. És egyébként 94-ben járt már Magyarországon egy kis filmforgatás kapcsán, illetve eljött 96 nyarán terepszemlére is Michael Jackson, de mégiscsak ez volt az egyetlen teljes és nyilván nagyon monumentális stadion koncertje nálunk. Ahogy említettem, több mint 50 ezer rajongó zsúfolódott össze a Népstadionban, pedig nem voltak olcsóak a jegyek, az akkori magyar átlagkeresethez képest komoly összegnek számított a 4900 forintos belépő. És így biztos nagyon sokan emlékeznek egyébként arra is, hogy kik nyitották meg, kik voltak a hangoló zenekarok, az európai szupersztár akkor annak számító DJ Bobo, illetve a hazai kedvencek közül a Hip Hop Boys melegített Michael Jackson koncertjére. Nem véletlenül mesélek most egyébként erről, és igyekszem segíteni a hallgatóinknak felidézni a szép emlékeket, mert hogy ezzel kapcsolatban kérdezek majd hamarosan. Addig is szóljon a Kowalski meg a Vega, amilyen hülye vagy én úgy szeretlek slágere, na és a Commune Arccal a Don't Leave Me This Way mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
6: Irány az XXX Lutz!
5: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Figyelem!

0: Akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: és a Waiting for Tonight slágerével, de jöjjön a Katrina and the Waves is. Walking on Sunshine, bár most, ha jól látom, azért szinte az egész országban borult az idő, úgyhogy kevesen tudnak a napfényben sétálni, de ez szerintem most jól is esik.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
8: Omoda Gyéko, a jövő választása.
9: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
12: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon.
16: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
17: Én pedig Csepregi Éva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
18: De miénk koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
19: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Egyre többen iratnak fel mozgást receptre. Holnap már sokfelé rákezdhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
24: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
23: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határ.

0: egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Csütörtök délidőben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 2 órát, még Vágó Piros vagyok, és persze slágerekkel is érkezem, mint amilyen Chris Rea, The Road to Hell dala, vagy J-Lo-val a Waiting for Tonight. Elsőként a Walking on Sunshine szó.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több hallgatónk is jelezte, hogy igen, én is ott voltam 30 évvel ezelőtt Michael Jackson koncertjén. Ott voltam, mai napig rajongó vagyok, az egy 2 órás repülés volt, írja például Zita. Na de a mai kérdésünk az úgy szól, hogy kinek mi volt a legemlékezetesebb, valamilyen szempontból a koncertek sorában. Lehet akár a legdrágább, vagy amiért a legtöbbet utazott, vagy a legkalandosabb, a legviccesebb, minden történet jöhet koncertekkel kapcsolatban. Ez a csütörtök délután megérdemli, hogy földobjuk ilyen élményekkel és ilyen emlékekkel. Miközben pedig szólnak majd a slágerek, az Angyalbőrben például, Chris Reával az örök klasszikus, a The Road to Hell is felcsendül majd hamarosan. Most azonban már, ha pörgős dívát halljuk, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tudtam, hogy hallgatóinkra számíthatok a szuper koncertélményekkel kapcsolatban. A legekre vagyunk kíváncsiak. Kinek mi a legemlékezetesebb, vagy amiért a legmesszebb utazott, vagy ami a legtöbbe került, legviccesebb, és akkor a sort egyébként még folytathatnánk, és már is érkeznek a történetek. Miriam a például ezt írta. A kedvenc fiúbandám koncertjére tartva tudtam, hogy csak a helyszíni stadion melletti hotelben szállhatnak meg. Nem bírtam estig várni. Besurrantam a recepciós háta mögött, és elkezdtem kopogni a szobákba. A 16-os ajtónál ők nyitottak ajtót. Bár a biztonságiak már a nyakomon voltak, a fiúk felismertek, megvédtek tőlük, és behívtak magukhoz a szobába. Felejthetetlen élmény volt. Hát ez nagyon merész vagy. Ezzel a bárkihez bekopogok. Aztán meglátjuk, mi lesz. Gratulálok. Zoltán pedig a következő emléket osztotta meg velünk. Roger Waters koncert 2005-2007 körül valamikor. Belépve láttuk a színpadot, berendezve konyhai interiőr, asztalon kávés pohár, hamutartóban cigaretta füstölgött, és a hűtő tetején rádió. 20 óra már elmúlt pár perccel, és vártuk a zenészeket a színpadra. Erre egyszer csak benyúl egy kéz oldalról a színpadképbe, és nekiáll tekergetni a rádió hangoló gombját. Az egyik Floyd szám kezdődik ezzel. A hatás teljes döbbenet volt, mert azt hittük, a színpadot látjuk, nem egy vetített képet. Hát igen, ez azért bő 20 évvel ezelőtt nem volt ennyire triviális, úgyhogy megértem, hogy ez azóta is beléd égett ez a kép. Várom továbbra is a történeteket, úgyhogy meséljenek, akár egy Ruzsa Magdi koncertről, amivel viszont előbb folytatom a Bee Gees és a You Win Again a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink írják a legemlékezetesebb koncert élményeiket. Aláírás nélkül érkezett például ez az üzenet. Szia Piros, 11 évvel ezelőtt Las Vegasba utaztunk a barátnőmmel Céline Dion koncertre. Életre szóló élmény volt. Ha már ott voltunk, azért megnéztük a Howard Dam-et és a Grand Canyont is. És ezt nagyon jól tettétek. És ugye ráadásul sokáig úgy tűnt, hogy azon szerencsések közé tartoztok, akik még láthatták, hallhatták élőben Céline Dion-t. De ugye nem régen robbant a hír, hogy visszatér a színpadra, és egy koncertsorozatot hirdetett meg Párizsban, ami pont ezen a hétvégén indul, majd szeptember 12-én. 16 koncert idén ősszel, 10 további időpont jövő év tavasszal, és természetes, hogy a klasszikus Céline Dion slágereket is lehet majd hallani. Most viszont mással folytatjuk egy duettel, Jermaine Jacksonnal és Pia Zadorával, When the Rain Begins to Fall a Retro Rádió.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Te! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrok egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is te!
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
11: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
12: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
11: Mit is mondott? Artrevin?
12: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
11: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
12: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
13: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon.
14: Hotelozon.hu. Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
15: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
16: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
17: Van. Minden pillanat számít.
18: Van, van, van. Van.
19: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
20: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
21: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
22: Omoda, Gyéko, a jövő választása.
23: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Illegális migráció, energiaügyek, uniós költségvetés, ezek a legfontosabb témái a mai V4 csúcs találkozónak. A szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnök Pozsonyban tanácskozik az EU előtt álló kihívásokról és a visegrádi négyek érdekeiről. Robert Fico, szlovák kormányfő emellett az ír miniszterelnököt is meghívta a pozsonyi várba. Utazási pályázatot hirdett középiskoláknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
27: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
26: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb eső, zápor is jöhet még, de azért több órára.

Rádió hallgatói, Vágó Piros vagyok, sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat. Egy óra elmúlt 3 perccel, és sorakoznak már a slágerek sorban. Joe Cockertől, a Repülőktől indulunk.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kedvenc vagy a legemlékezetesebb koncertélményekről kérdeztük a hallgatóinkat, és lehet, hogy vannak jó néhányan közöttük, akik emlékeznek még Julio Iglesiasra, vagy akár jártak Enrique Iglesias koncertjén, aki egyébként alig több mint két hét múlva szomszédban, Pozsonyban lép majd föl. Ezúttal budapesti állomása nincs a világ körüli turnéjának. Viszont nemrégen azt jelentette be, hogy felhagy a hagyományos értelemben vett nagy lemez készítéssel, megjelentette már a Final első és második részét, ez volt az utolsó, ami persze nem a zenei visszavonulását jelenti, mert hogy kislemezekkel, kollaborációkkal természetesen folyamatosan találkozhatunk vele, illetve ezek során, a koncertek során is. És még egy hír vele kapcsolatban, illetve az édesapjával kapcsolatban, ha már velük kezdtem, nem állnak most éppen szóba egymással, mert nem régen Julio Iglesiast szaklatási vádak érték. Viszont mi most akkor folytatjuk Enriquével, már is itt a Bailamos a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóinktól ma a leg-leg-leg koncertélményeket kérdeztük. Lehetett itt írni azt, amire a leginkább emlékezünk, vagy ami valamiért a legkedvesebb. Szóval a sort lehet folytatni, úgyhogy már is sorolom, hogy miket írtak hallgatóink. 30 éve lassan egy Republic koncerten ismertem meg az első nagy szerelmem. Nem maradtunk egy pár, de a gyermekem keresztapukája lett. A mai napig is jó barátságban vagyunk. Ez is aláírás nélkül érkezett. Aztán Csongortól. Szia, kedves, piros, mosolygos, szép napot kívánok. Az első koncertélményemet írom le, ezért vissza kell menni egészen 89-ig. 14 évesen Érmihály falván, Romániában egy határ melletti kisvárosban nőttem fel. Életem első koncertjére lógtunk úgy el a bátyámmal, hogy suli helyett Zilach városába vonatoztunk el Edda koncertre. Mondanom sem kell, hogy mekkora élmény volt, se telefon, se internet, se nyomkövető a 89-es román forradalom előtt. Így felnőtt fejjel most már át tudom élni, édesanyámék mit élhettek át. Csongor voltam egy rajongó. Hát az biztos, hogy anyukád nem volt. Valószínűleg nyugodt, amíg haza nem érkeztetek. Folytatjuk akkor egy nagyon különleges Hooligans előadással. A Valmar kapcsolódik be mindjárt a Királylányba, de jöjjön előbb a Gypsy Kings klasszikusa.
1: Műsorajánló.
2: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
3: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
2: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Többen írták hallgatóink közül, hogy az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán a terelést építik, és itt torlódik a forgalom. Röszke felé 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor hossza, a másik irányban pedig 3 kilométeres a lassuló kocsisor, úgyhogy ott is türelemmel haladjanak hallgatóink. Én pedig már is folytatom majd egy nagyon klassz Alphaville számmal, szól a Forever Young itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha nem is a szivárványon túlra, de lehet, hogy igen messzire volt, aki elutazott egy koncert kedvéért. Szia, Piros Misi vagyok. Mi 700 kilométert utaztunk Ruzsa Magri koncertre Olaszországba, Grádóba. Nagyon szuper volt, egyébként pont ott nyaraltunk. Há, így már azért érthető. Lehet, hogy koncertzenéket is játszik majd Dénes Tamás kollégám, akivel 2 órától tölthetik majd az idejüket. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
4: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomat a hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
12: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciónk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
13: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
7: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Holnap felhőkre, esőre is készülhetünk.
20: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, valamint itt tudják kézzel teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a mozgásreceptre program népszerűsége. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A páciens receptet sporthelyszíneken vagy különféle programokon válthatja be. Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak, arról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
21: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
20: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Én bevallom őszintén, Quentin Tarantino filmjeit imádom, és ráadásul a Pali egy óriási figura. Mindig valahogy van egy svéd csavar a mondataiban, a gondolataiban. Hát ezúttal is valami hasonló történt. Gyakorlatilag a saját sztoriait is megfilmesíthetné lassan, mert van miről készíteni filmet. 2018-ban úgy rabolták ki a házát Quentin Tarantinónak, hogy Tarantino otthon volt, sőt, össze is találkozott a betörőkkel, és most is betörtek a Los Angeles-i házába. Tarantino ezúttal viszont nem volt otthon, viszont egy csupa fekete ruhába öltözött betörőről kaptak feljelentést, aki a házba is a második emeleti ablakon próbált bejutni. Végül a rendőrök kiértek, a tettes el tudott menekülni, úgy tűnik, hogy tudják, kiről van szó, viszont egyelőre még nem tiszta, hogy elvitte valamit, vagy egész egyszerűen csak megtisztelte a házat a ninjának öltözött betörő. A folytatásban viszont már Michael Jackson érkezik a Given to Me című nagy sikerével, a Bikini és a Bon Jovi előtt itt a Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Opusszal és a Scorpionszal folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, 14:30 után M1-es autópálya Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt torlódásra kell készülni. M5-ös autópálya Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, emiatt a 77-es kilométer környékén mind a két irányban torlódik a forgalom az M5-ösön. Röszke felé 5 kilométeres az arra szóló kocsisor, Budapest felé 3 kilométeres.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
9: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek, eventim.hu.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
18: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
19: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
2: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én pedig folytatom, további nagy slágerekkel érkezik többek között a Soho Party. És felidézzük a Spice Girls lányok berobbanó slágerét is, itt lesz a Wannabe. És még egy csomó nagy zenét a retro korszakból, itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Bévit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
6: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
5: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
8: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
9: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
10: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
11: One. Minden pillanat számít.
12: Bam, bam, bam. One.
13: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
14: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
15: Sajgó testrészek. Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatur összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
16: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
17: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
18: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiac. Készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
19: Omoda Gyéko. A jövő választása.
0: Jön
19: Budapesten a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
20: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
21: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
22: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
21: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
23: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: A NAV nevével élnek vissza adathalászok, a Víg Színház kulisszái mögé leshetnek be a látogatók vasárnap. Nagyrészt felhős, néha esős időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló jogszabály módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat. Ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
28: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
27: Idén is a minőségi magyar élelmiszereket, termékeket állítja a középpontba a Coop Rally. A szakmai program résztvevői tegnap és ma 8 kelet-magyarországi településre jutnak el, és egyebek mellett 6 gyártót látogatnak meg. Buzza László, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium államtitkára az eseményen kiemelte, egészségfejlesztő és egészségmegőrző magyar élelmiszerekre van szükség, mert az európai ipari versenytársakat csak úgy lehet legyőzni, ha jobb és biztonságos termékeket juttatunk el a fogyasztókhoz.

0: előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre. Sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Hát az igazság, hogy bár szomorkás az idő, azért jól esik most ez a nagyjából 21 fok, amit a mi hőmérőnk mutat. A forróság után ez már kifejezetten kellett. A mikrofonnál Dénes Tamás, és kell majd a Bestiák vagy az AC/DC is, kezdnéstek pedig Madonna.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

mezők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 6 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát van úgy, hogy nem a gép tehet róla, hogy mi hülyék vagyunk, de hát előfordul, hogy a gépekre fogjuk. Hát ez történt most Bagon, ahol egy pasas, nevezzük Mihálynak, egy picit bepöccent azon, hogy nem tudott pénzt felvenni a bankkártyájával az automatából. Ezért ő úgy gondolta, hogy az automata a hibás, az ATM masina, és fogta magát, és elkezdte először csak szimplán ütni, aztán addig hergelte valószínűleg magát, míg fogta, leszakította az ATM fölé kihúzott árnyékolót, széttépte és eldobálta, egyébként a kutyája, aki vele volt, ilyetten menekült. Aztán Mihály fogta és folytatta a munkát elég rendesen, ütötte, verte a gépet, ahol bírta, billentyűzet az, amit úgy alaposabban célba vett. Kapaszkodjanak egyébként a végeredményen, ugye a rendőrök aztán elkapták és bedújtyizták, de hogy mi volt a probléma? Mert hogy nem a géppel volt probléma, még csak nem is azzal, hogy Mihálynak ne lett volna pénze, sokkal egyszerűbb a dolog, amiért rongálás és garázdaság miatt kell majd a bíróság elé állnia. A 46 éves férfinak egész egyszerűen lejárt a bankkártyája. Ezzel próbált pénzt felvenni. Mindezek után az AC/DC és az Ergo is érkezik, előttük Jennifer Page és a Crush It a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Labussal vagy éppen a Soho Partival folytatom itt a Retrórádióban, most közlekedjünk. 15 óra 38 perc van az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es és az 57-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell számolni. Az M5-ös autópályán pedig Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, emiatt a 77-es kilométer környékén mind a két irányban torlódik a forgalom, Röszke felé 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor, a másik irányban 3 kilométeres a lassuló kocsisor.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Reggel egy retro rádió, kereken 3:44 van. Most érkezett az információ az Útinform-tól, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését kezdték. A 92-es kilométernél lezárták a külső sávot. Mi pedig utazunk vissza elég rendesen az időben. A kanadai Ottawa kedvéért jön a Hands Up Home.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt továbbra is a kiégett kamiont kerülgetik. Ennek a műszaki mentését kezdték el a 90-es kőnél a külső sávban lezárva. Emiatt van torlódás. Nálunk pedig a nagy slágerek miatt jön majd ugyanis a TNT. Tudod, bolond a kis életán után. Hozom a Boniem egyik legnagyobb sikerét, a Rasputin. És még rengeteg nagy-nagy slágert a folytatásban itt csütörtökön délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Litvai Imre, az idén 50 éves 100 Volt Celsius vezetője, basszusgitárosa, egykori gitárosa, mandolinosa, énekese, zenekorával egy ünnepi koncertre készülnek. Litvai Imrével várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, itt a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Állj!
9: Jó, most már jöhet a nap.
10: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
11: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
12: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
14: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
15: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Idén 19 vállalkozás kapott érték és minőség nagydíjat, sportesemények is csatlakoznak az Él a Zene kezdeményezéshez. Felhőkre, esőre számíthatunk holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átadták az érték és minőség nagydíjakat. Idén 19 jelentkező 22 pályázata érdemelte ki az elismerést és ezzel a védjegy használat jogát. A díjazott 3 mikro, 8 kis, 5 közép és 3 nagy vállalkozás közül 11 az agráriumhoz és az élelmiszeriparhoz kapcsolódik. De építőipari, orvostechnikai, kozmetikai, oktatási, turisztikai és más cégek is vannak köztük. A nyertesek az ország 8 megyéjéből, Budapestről, Erdélyből, Szlovákiából és Csehországból érkeztek. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Liga elnöke.
5: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
4: Több mint 2000 hazai boltban, szállodában, étteremben és benzinkúton szól majd kizárólag magyar zene szeptember 26-án. Az idei Él a Zene kezdeményezéshez sportesemények, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzések szervezői is csatlakoztak. Emellett még számos más helyszínen, például fitnesstermekben, cukrászdákban, sőt liftekben lehet majd magyar dalokat hallgatni. Kigyulladt egy teherhajó egy kelet-kínai hajógyárban. A külföldi járművet épp javították, 42-en voltak a fedélzeten. 25-en meghaltak, 12 embert sikerült kimenekíteni, 5 sérültet kórházba vittek. A tüzet délutánra eloltották, az eset okait vizsgálják. Holnap meglehetősen felhős időre számíthatunk, főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, délkeleten számíthatunk majd több napsütésre. Többfelé jöhet eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet nagyrészt 18 és 25 fok között lesz napközben, de délkeleten, keleten ennél azért melegebb lehet majd. Hétvégén vékonyodik majd a felhőtakaró, kisüthet a nap, egyre kevesebb helyen eshet. Hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: 3 perc elmúlt délután, 4 óra szeptember 10-én csütörtökön, és nyomom tovább a nagy slágereket itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás lesz még dupla viszkivel, vagy éppen Eros Ramazzotti szerepet kap majd. A nyitány viszont a norvégoké, itt az aha.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás. Én azt hiszem, hogy velem együtt, akik mindezt megélték a 80-as években, emlékszünk még arra, amikor elhunyt Molnár Csilla André, az első magyar szépség királynő, és akkor bizony az egész országot megrázta a halál híre. Hát most valami hasonló van a szomszédban, ugyanis mindössze 22 esztendősen elhunyt Miss Ausztria 2024-ben ugyanis. Lucia Sisic volt az, aki kiérdemelte ezt a címet, és ő most elment, mindössze 22 esztendősen. Nem csinált titkot abból, hogy egy vele született betegség volt az okozója mindennek, egy szívbetegség. Bizony már a születése után megműtötték, és aztán, ahogy ő fogalmazott, ő volt az, aki soha nem vehetett részt az általános iskolában a sportheteken, hiszen mindig a szívével törődtek. Megúszta egy ideig, és aztán, ahogy gyakorlatilag ő lett Miss Ausztria, nem sokkal később őt is elvesztették az osztrákok. Mindenre a folytatásban nem sokára érkezik majd a Bonnie and vagy a Vénusz, előtte pedig itt a Bloodhound Gang, a Bad Touch-sal a Retro Rádióban. Sweat.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a TNT-vel vagy éppen a Szavszállal folytatom majd itt a Retrórádióban. Most 5 perc múlva lesz majd 3:45. Nézzük a közlekedési híreket. Két hírem van az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as és az 52-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt már lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek, mindez tehát az M1-es autópályán. Menjünk a másik oldalra, M5-ös autópálya szintén a főváros felé, Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentése folyik jelen pillanatban, mindez a 90-es kilométernél, itt az M5-ösön a külső sávot zárták le, mögötte torlódás van jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

legjobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk 3:45 után. Mind a mai napig roppant büszke vagyok, hogy a Sziget nagy színpadán konferálhattam a Szafszát, azaz David Bolt és Mark Almondot, mert hogy most ők jönnek itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió következő órában hozom majd a Fresh nagy sikerét. Itt lesz a Hum Juicy, méghozzá Mouse T-vel és a Horny-val. Nagy sláger a folytatásban is itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Maradjon lendületben ősszel is a JP Autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
5: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
8: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
9: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. AquaBoost. A víz többé nem unalmas.
10: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retrórádióban.
16: Továbbra is gondot okoz az aszály, újabb halálos áldozata van a horvátországi erdőtüzeknek. Megvan az első 28-as paralimpiai magyar kvóta. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot. Az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak. A kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Háromra emelkedett a horvátországi erdőtűz halálos áldozatainak száma. Ma reggel egy 58 éves nő halt meg a Spliti kórházban, aki még az augusztusi tűzvészben szenvedett súlyos sérüléseket. További 6 embert válságos állapotban ápolnak Splitben és Zágrábban. A tűz augusztus 13-án keletkezett Horvátországban, majd az erős szélben gyorsan tovább terjedt. Mintegy 1000 hektár égett le, 28 ház, több mint 100 jármű és 45 hajó semmisült meg. A károkat mintegy 110 millió euróra becsülik, a tűzokát továbbra is vizsgálják. Megvan Magyarország első kvótája a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára. Az indulási jogot Reszcsik Csaba szerezte meg, miután ezüstérmes lett a dél-koreai Csangvonban zajló parasportlövő világbajnokságon. A magyar sportoló a férfi 10 méteres légpuska álló kategóriájában egészen az utolsó lövésig harcban volt az aranyéremért. Végül 251,1 körrel végzett a második helyen, mindössze 0,1-del lemaradva a világcsúccsal győzte szlovák Radoslav Malenyovszki mögött. Reszcsik még két puskás versenyszámban is indul a világbajnokságon. Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap felhős idő várható, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. A csúcsértékek általában 16 és 22 fok között alakulnak, azonban délkeleten, keleten ennél több fokkal melegebb lehet az idő. A határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, tudósít az Útinform. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 60-as és az 52-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Makón tartják a hagyományos hagymafesztivált, emiatt jövő héten hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat, a 31-es kilométernél a forgalmat mellékutcákra terelik.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Árpitól hallhatták, hogy bizony az éjszaka folyamán többfelé akár eső is lehet majd ismét. Hát rég volt ilyen, hogy ennyire vártuk az esőt, de most tényleg így alakult.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Az érkezett eső, illetve az érkezett hidegfront egy kicsit átszabta az időjárásunkat. Bizony a következő napokban inkább a 20-25 fok közötti hőmérsékletek lesznek a jellemzőek. Az hagyján, de megkérdezem orvos meteorológusunkat, hogy van-e oka a fejfájásoknak. Ő azt mondta, hogy holnap is a hidegfront lesz a meghatározó. Kiadósabb esőt adó csapadékmező keresztezi ráadásul az országot. Zömében már hűvös, néhol akár az országban őszies idővel is lehet számolni. Egyedül délkeleten tartja még egy napig magát a füllettség, viszont a csapadék hatására krónikus légzőszervi betegek, asztmások panaszai tudnak majd fokozódni. A tünetek fulladás, nehéz légzés képében jelentkezik majd. Az allergiások számára azonban a csapadék hatására csökkenő pollen koncentráció végre enyhülést hoz majd. Az eső, illetve a vele érkező légnyomás változás az ízületi és csontfájdalmak erősödését is okozhatja, így a korábbi törések, műtéti hegek helye érzékenyé válhat. Erre is figyeljenek. Nálunk pedig a folytatásra figyeljenek. Nem sokára jön Stevie Wonder, Paul McCartney-val, itt lesz a Fresh. Előttük pedig ez már egy jó kanos dal, mert hogy ez a Hordy, Hum Juicy-val és Mouse-tivel itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Mike Oldfield-el, vagy éppen a Gringo Starral folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés. 17 óra 36 perc van. M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalon a 35-ös és a 25-ös kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt már lassulásra, torlódásra kell készülni, mindezt árt az M1-esen a főváros felé. Még egy hírem van, ez az M5-ös autópályáról érkezett, szintén a főváros felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését végzik jelen pillanatban, méghozzá a 90-es kilométernél. Itt a külső sávot lezárták, mögötte a dugón nagyjából 3 kilométer hosszú.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
4: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
5: Omoda Gyéko. A jövő választása.
2: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL MÓV-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL MÓV appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Szóhez nővérek vagytok.
7: Boszorkányok már pedig vannak.
9: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
7: És végre visszatérnek.
9: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
10: Készen álltok?
7: A mozikban.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
13: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
14: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: Megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este 8-tól Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége a 100 Volt Celsius együttes legendás gitárosa, basszerese Litvai Imre lesz majd, aki nagy bejelentéssel készül este 8-tól. Minden kiderül, én viszont várom önöket a folytatásban is, nem is én igazából, hanem Nyerges Izabella indul a 2 órás Retro kívánság műsor, méghozzá Tina Turner örökzöldjével. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Litvai Imre, az idén 50 éves 100 Volt Celsius vezetője, basszusgitárosa, egykori gitárosa, mandolinosa, énekese, zenekorával egy ünnepi koncertre készülnek. Litvai Imrével várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, itt a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Géko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Géko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
14: Omoda Géko. A jövő választása.
15: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
16: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
17: Anya, arra gondoltam,
18: rendet raksz a szobádban.
17: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
18: Ez
8: bízz csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
18: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
19: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
20: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
21: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8 649 000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
22: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Maroson ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a víziszárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb esőzápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható esőzápor, zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentése zajlik. A 90-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bak között aszfaltoznak. Az 53-as és a 47-es kilométer között a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. A Gyöngyös Nyugat csomópontnál a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között, tudósít az Útinform. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 78-as és a 74-es kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Vezessenek figyelmesen és körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Mária Kunszentmártonból kereste fel a kívánságműsor

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

0: A csütörtöki kívánság műsorban most először fordult velem elő délután, hogy azon gondolkodtam, mielőtt kiléptem az ajtón, hogy húzzak-e farmer jacket, vagy ne. Vége a kánikulának, vége az igazán nyárias időnek. Megérkezett az a bizonyos hidegfront, amiről a meteorológusok meséltek, úgyhogy most már akármilyen hőmérsékleti csúcsot mérünk, az biztos, hogy mindig kettessel kezdődik majd a szám, de remélem, hogy az ősziesebb idő senkinek sem szegi a kedvét. A kívánság műsorban szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket. Önök üzennek a szeretteiknek. Jó estét!
1: Szembusz Izabella, te vagy az? Kacsi vagyok, és szeretnék egy üzenetet Szlovákiába küldeni.
0: Igen, kinek küldenél slágert?
1: Lacinak.
0: Kicsoda ő neked?
1: Hát egy jó ismerősöm.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Hogy köszönöm, hogy üzent, és szeretnék vele találkozni, és kívánok neki minden jót, és hogy sikerüljön tényleg a találkozásunk, és Kati vagyok Magyarországról.
0: Sok minden előfordult már itt a Retro Rádió kívánság műsorában. Volt, hogy testvérek találtak egymásra a több tíz év távollét után, úgyhogy én szorítok neked is, hogy megtaláld a kedves ismerősödet. Hevesi Tamás, szólj rám, ha hangosan énekelek, előtte pedig Beyoncé, ajándékslágerek a kívánság műsorban a szeretteiknek.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Bette, köszöntöm a kívánság műsorban, jó napot kívánok!
1: Jó napot! Anyukámnak szeretnék egy számot, maga a szülinapja.
0: Téged hogy hívnak?
1: Szabó Márk.
0: És az édesanyádat?
1: Jósolya. Hát, nagyon szeretem, meg boldog szülinapot, pont most vacsorázunk.
0: Mit vacsoráztok?
1: Pizzát.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. És azt mondd még el, légy szíves, hogy te mit készítettél anyunak a szülinapjára? Biztos csináltál neki valami szépet?
1: Hát igen, egy rajzokat, akkor egy üdvözlőlapot, akkor ilyen kis zsinót, egy sülit.
0: Ó, hát te nagyon kis cuki vagy, és gondoskodó, csodaszép szülinapot rittyentettél anyukádnak. Mi is megköszöntjük. Jó, egy szuper jó Bon Jovi sláger szól a folytatásban.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Kívánságműsort a 0620-22-22-122-es számot csörgette. Szervusz, tegeződjünk, jó? Mutasd be nekem a családtagokat, kiknek üzennél.
1: Feleségem Miklósi, Szabó Zsuzsanna, kislányom meg Izabella. Őnek is szeretnék küldeni egy számot. Hát ők tudják, imádom őket.
0: Jó, és mi lesz a ma esti programotok? Mesélj picit nekünk.
1: Az a szomorú, hogy ő még dolgozik a feleségem 10 óráig, és hát majd csak utána köszöntjük meg egymást, meg a tisztányomat is.
0: Értem, akkor már csak egy kis beszélgetés és alvás fér bele a mai napba körülbelül.
1: Hát, körülbelül így van, és köszönöm szépen.
0: Ne viccelj, ezért vagyunk itt. Én köszönöm, hogy hívtál. Michael Jackson a családodnak énekel. Mutatok egy pici ízelítőt az ajándékslágerből. Ez a The Way You Make Me Feel a kívánság műsorban.
2: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zoltán a következő, aki elérte a kívánság műsort. Hello, hello, mondhatod is, hogy mit szeretnél?
1: A fiam, a Zoltán, mert szeretnék egy boldog születésnapot kívánni utolagosan, és édesanyámnak vannak, meg tegnap volt a születésnapja, azok a 85-e, a fiamnak meg a 38. születésnapja.
0: Rendben, mit szeretnél üzenni nekik?
1: Hát, hogy szeretem őket, és éljenek még sokáig. Tehát ez
0: jó.
1: A legfontosabb dolog.
0: És hétvégén lesz valami kis közös családi bonzáj esetleg?
1: Lesz, igen, lesz. Mindig szokott lenni valami, úgyhogy most is lesz biztos.
0: Jó, és elmeséled, hogy mi a terv?
1: Hát nem tudom, azt majd a fiúiknál fog kiderülni, mi lesz a terv, de biztos lesz valami. Tehát, hát gondolom, el is szokottunk, meg elbeszélgetünk. Tehát sütés, főzés, ilyen apróságok.
0: Előre is nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és Isten éltesse az ünnepelteket. Egy kifejezetten szülinapi zsúrra való bulizós sláger következik. Én a Van Halennel köszönöm.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
7: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Figyelem!

0: akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dériné program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
12: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS. Senkinek a tincson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
11: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíjan nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada. A szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez. Emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet, délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
10: Retrórádió közlekedési hírek.
11: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es kilométernél lévő Bonyhád csomópontnál. A 141-es kilométertől a 143-asig a külső sávot, a leállósávot és a gyorsítósávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Tudósít mindezekről az Utinform.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most... Ezek legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Gilányi Tamás a következő, aki felkereste a kívánság műsorunkat, azt írja SMS-ben: kislányomnak, Nikolettnek névnapja alkalmából szeretnék egy számot kérni. Puszilom és szeretem az ajándékról a

Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Mónika SMS-ével folytatjuk, kedves Izus, mint mindig, most is hallgatlak benneteket. A jobbnál jobb zenékkel bearanyozzátok a napomat. Drága fiamnak, Alexnek szeretnék kérni egy számot. A mai napon utazott az osztálya pár napra Londonba. Érezd jól magad, várunk haza. Hiányzol, kicsi Alex, szeretlek. Ez az üzenet édesanyád Mónika aláírással jött az SMS. Az ajándékslágerről a Bikini gondoskodik. Ez a Legyek jó a kívánság műsorban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorban. Hívjanak, beszélgessünk egy jót, meséljenek picit az életükről, és üzenjenek azoknak, akiket nagyon szeretnek. Jó estét, szia!
1: Jó estét kívánok, szia Iza! Kári vagyok, Nyúról, és szeretnék üzenni egy szép számmal. Ma ünneplik lányom még a 10. házassági évfordulójukat.
0: Szeretettel gratulálok. Mi az ő keresztnevük? Mutasd be őket, légy szíves.
1: Igen, a lányom Viki és a vőm Liam. Ők Angliában élnek, úgyhogy hát így most az éteren keresztül szeretném köszönteni őket, és nagyon sok-sok boldogságot szeretnék kívánni, és remélem hamarosan találkozunk.
0: Így legyen, és ők hogyan ünnepelnek? Beszéltél esetleg velük telefonon, hogy mit terveznek mára?
1: Hát már egy közös vacsorára mennek, igaz, hogy ugye munka után tudnak csak elmenni, úgyhogy a gyerekekkel együtt, két kislányukkal együtt ünnepelnek. Az az igazság, hogy sajnos egy családi tragédiánk volt, meghalt a férjem pár hete, és nagy ünneplés most nem lesz.
0: Értem, sajnálom, ami történt, és fogadd őszinte részvétünket.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A fiataloknak pedig sok boldogságot kívánunk.
1: Hát igen, igen, így van, és mondom, hamarosan találkozunk majd, mert megyek hozzájuk.
0: Örülök, hogy kimozdulsz ebben a helyzetben, talán ez lesz a legjobb. A fiatalokat Papa Roach és Carrie Underwood romantikus slágerével köszöntjük a Kívánság műsorban.

0: Gasztró Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Check it out, check it out.

0: Nagyobb slágerei, retro rádió, laid back, Bakerman, kiváló sláger lazításhoz. Remélem, hogy most már sokan hazafelé tartanak a munkából, vagy már be is léptek az ajtón, és elterülhetnek egy picit a kanapén. Félig lehúny pillákkal is lehet hallgatni a kívánság műsort és a retro rádiót. Jó estét, halló, halló!
1: Jó estét kívánok, Gorza Brigitta vagyok Gondorfáról, és a fiamnak ma van a születésnapja, Gál László Ádám, Csákány Doroszlóba lakik, és szeretnék valami számot küldeni neki, és kívánok neki minden elképzelhető jót, jó egészséget, meg ami minden, ami belefér.
0: Jó, nagyon kedves, és amikor személyesen találkoznak, hogyan fognak ünnepelni?
1: Ó, szombaton jönnek a család, a két unokám, a menyám, a fiam, aztán akkor lesz itt egy kis buli.
0: Nagyon helyes, mi finomat főznek majd?
1: Nem főzünk, rendelünk a pizzériából.
0: Ó, nagyon jó. Akkor mindenki pihen, legalább senkinek nem kell a konyhában órákig robotolnia.
1: Így van.
0: Helyes, több idő jut egymással beszélgetni. Isten éltesse az ünnepeltet.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
0: Önöknek is érkezik a Laid Back és a Bakerman, ez a sláger az én születésnapi ajándékom.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió, szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban. Tudom, hogy nem egyszerű, de sikerült bejutni ez a nap jó híre.
1: Jó estét kívánok! Innen Sejéről szeretnék kérni egy számot a Hedi büféből a csajoknak, a mamának, mert nagyon jó gyúrta a rétes, Dalmának, Jancsinak, Fülesnek, Brezónak, meg a többi csajoknak.
0: Jó, és én kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
1: Én vagyok Brezovics Krisztián.
0: Rendben, Krisztián, mit szeretnél üzenni a munkatársaknak, gondolom ők a kollégáid?
1: Kitartást kívánok nekik, és szolgáljanak ki minket minél tovább.
0: Megbeszéltük, akkor ezek szerint te nem kolléga vagy, hanem egy vendég. Akkor neked kellemes szabadidőt. Jó estét, Méri énekel a Retro Rádióban, a Kívánság műsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. Szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorban. Ma este is 8 óráig az Abaházi Presszóig tudjuk együtt mulatni az időnket, és aztán holnap pénteken egyszer még utoljára lesz lehetőségük a héten üzenni. Jó estét!
1: Szervusz, Izabella, én Gonda vagyok, Pérő gondolati. Szeretnék a feleségemnek születésnapi alkalmából sok boldogságot kívánni, és ebben az évben van az 54. házassági évfordulónk, és az unokája szeretne Ádámka, a lánya Tima, a veje Pisti, és van egy új gyövényünk, egy törpe tacskó, Pankának hívják.
0: Jó, tehát ti így mindannyian köszöntenétek. Mit szeretnél üzenni neki? Mik a kedves gondolataitok?
1: Az, hogy nagyon szeretem, még a Szüget Rámmen velik, addig imádni fogom mindig.
0: És mi az ő keresztneve?
1: Ő Erzsébet, Erzsikert, elfelezettem a Erzsébet. Pérül telefonálok.
0: Örülök, hogy beszéltünk. Jön a párja ajándéka, Black, Wonderful Life. Ez szól a Kívánság műsorban.

0: Tei Retro Rádió. Egy utolsó SMS és egy utolsó beszélgetés fér a ma esti kívánság műsorunkba. Szia Izus, én Laci vagyok, és szeretnék kérni egy szuper jó számot az M1-es autópályára, a csajoknak a parkolóba. Jó estét! Önnek miben tudok segíteni, vagy szia, ha tegeződhetünk?
1: Szia, Izus, Ádám vagyok, Ponyorozni, szeretnék egy számot kérni a kis főző trióknak.
0: Igen, kikről van szó pontosan?
1: Kristó, Laci és én, éppen hentesztokány csinálunk.
0: Nagyon jó étvágyat a vacsorához, ti kollégák vagytok, vagy barátok? Mesélj picit a kapcsolatotokról.
1: Jó barátok vagyunk.
0: És mi az apropó, ami miatt összejöttetek főzőcskézni?
1: Hát nem, igazán jövendában véget ért a munka, és úgy döntöttünk, hogy egy kicsit most lazulunk most.
0: Rendben, helyes, még egyszer jó étvágyat, örülök, hogy beszéltünk.
1: Köszönjük, szia.
0: Szeretem, amikor elmesélik, hogy ki mit főz, nekem is adnak ezzel ötleteket, néha nem száll meg az ihlet csak úgy magától, amikor azon gondolkozom, hogy mit kéne főzni. A Kovalszki meg a Vega és a Varázsszavak szól a Retro Rádióban, ez az én ajándékom. Ez viszont már az Abaházi Presszó nyitánya is, egy bemutatok egy pici ízelítőt ebből a szuper jó slágerből.

0: Részemről ma is öröm volt önökkel találkozni a Kívánság műsorban, és ígérem, holnap pénteken egyszer utoljára még összejövünk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A Repro Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
2: Figyelem! Elkezdődött a Red Days a maiutazás.hu-n. Foglalj wellness pihenést vagy külföldi utazást akár 20-40% kedvezménnyel. Ne habozz! Az akció csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat, és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökért kivonat és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
8: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu arra, és kéri orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
12: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda Gyéko, a jövő választása.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a Visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot. Az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdett középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-ig várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-dél-kelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, dél-keleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam az 50 éves 100 fok Celsius vezetője, basszusgitárosa Litvai Imre. Töltöm az italt.

0: Jelitva Imre, hello, szia.
1: Hát sziasztok.
0: És hát mondtam volna, hogy gitárosa, de ez már nem igaz, mert hogy basszusgitárosa vagy már.
1: Hát igen.
0: Egy jó ideje.
1: Ami húrok vannak, mert hogy a jó Isten vagy, aki ezért felelős, de néha eldönti, hogy egy-egy embert felvisz az égi zenekarban, és akkor mindig annak a hangszerét át kell venni. Így lettem basszusgitáros, és majd egyre csökkennek a húrjaim száma, 12 húrosról 6 húros, aztán most 4 húros, úgyhogy most a basszusgitár van a kezemben.
0: De láttam, hogy van megint mandolinod, egyszer elloptak tőled egyet.
1: Igen, hát az egy ilyen örök szerelem a mandolin, meg ebbe a műfajba azért úgy bele is fér, és hát néha-néha, amikor esetleg valaki basszusgitározik, akkor azért azt meg tudom pengetni. Otthon is lóg a falon, és hát még történeteim is vannak, olyan mandolinok lógnak, hogy egyszer csak, hogy csak majd...
0: Ja, hogy több is van.
1: Igen.
0: De volt egy kedvenc, amit elloptak, nem?
1: Hát képzeld, de akkor csak röviden belemegyek. Volt egy, amit elloptak, mert néha a koncertek után szoktak segíteni fiatalok, és mondtuk, hogy ott balra van a teherautó, de az egyik jobbra ment, az vitt a mandolinomat. És ez egy Morris, ez egy japán mandolin volt, egy szép kis mesterhangszer, amit nagyon szomorkodtunk, kerestettük, még ilyen látó emberhez is elmentünk, az nagyon rosszat mondott, mert fölmentünk valakihez, hogy ott lesz a szekrény tetején, de nem volt ott. és képzeld el, hogy a fiam az 50. születésnapomra kinyomozta addigra, hogy az a japán mester, aki csinálta ezt a mandolint, abban az évben még 4-et csinált, összesen 5-öt csinált, az a japán mester, aki már nem élt, elkezdett nyomozni a mandolinok után, és egy amerikai családnál megtalálta az egyiket. És addig rimánkodott nekik, míg megvette tőlük, és azt kaptam az 50. születésnapomra.
0: Az igen. Lehet tudni, hogy egy ilyen mandolinnak mi az értéke? Most nyilván nem az ajándéknak, hanem az ellopottnak. Tehát, hogy mitől volt ez annyira fontos, vagy mitől volt ennyire fájdalmas?
1: Hát egyrészt az enyém volt, és nem az övé. De hát ezek ilyen több ezer külföldi valutáért árulják ezeket.
0: Ráadásul úgyhogy... akkor is annyira árulták, amikor még itthon nem volt annyira hát divat a valuta birtoklása.
1: Hát igen, meg ez egy ilyen nagyon, nagyon cuki kis hangszer, szóval ezen mindent lehet csinálni.
0: És azóta sem került elő, soha semmi hír
1: Nem, és most mondanám, hogy megvenném valakinek.
0: Jaj, továbbra is.
1: Ott van már elévült minden.
0: Ez mikor volt? Hány éve volt, amikor ezt elvitték?
1: Hát most már lassan azt mondja, hogy ilyen nehéz, 30-40 között valami. Úgyhogy, és valószínűleg nem használja, mert ha valaki használna, azt
0: igen,
1: tudnánk.
0: Azt úgy feltűnne,
1: azt
0: igen.
1: Tudnánk, de nem használja. Én használnám.
0: De érdekes a sztori ez, és hát hány ilyet hallottunk, hogy tényleg segítettek pakolni, és aztán közben...
1: Igen, szegény Orbán Józsimnak is egyik gitárja így ilyen segítséggel került máshova. Úgyhogy...
0: Belünk egyszer ilyen fordult elő, bocsánat, nem nyilván rólad szól, nem rólam, de Békés Csabán játszottunk, lementünk a színpadról, vártuk a ráadást, és mire visszamentünk, a gitárosunknak nem volt meg az egyik pedálja.
1: Na látod, ezért szeretek zenészekkel beszélgetni, mert az mindig tudja, hogy mi
0: igen,
1: csoda.
0: Hát ez, igen, és onnantól kezdve tudod, hogy taposna valamire rá, de nincs ott. Tehát,
1: igen.
0: Na.
1: Igen.
0: Visszatérve a hangszereidre, hány hangszeren tudsz te egyébként játszani?
1: Hát
0: amin húr van, azon
1: hát,
0: mind?
1: Hát ami húr van, azon nagyjából, bár a hegedű ebből kilóg, mert azon nincsenek bundok, de hát igen, hát én ilyen gitáros ember vagyok, és aztán mindenféle gitárok, amik léteznek, és ez a zenekarban végig is ment, tehát tudod, voltam én mandolinos, voltam én akusztikus gitáros, 12 húros szológitáros, meg basszus gitáros, hát ahogy a sors hozta.
0: De most, amikor koncertek vannak, akkor jellemzően a basszusgitár lóg a
1: anyagatban. Így van, most én vagyok a legmélyebb.
0: Te vagy a legmélyebb.
1: Én vagyok a legmélyebb.
0: De ha esetleg át kell adni valakinek, akkor a zenekarban lévő húrokon játszók szintén tudnak basszusgitárt.
1: Mindenki játszik mindenen, úgyhogy ez nem okozna gondot, de nem adom.
0: Nem adod. Jó, amiért mi most találkozunk, az nagyon prózai oka van, 50 éves lett a zenekar. Úgyhogy a mai műsorban mi azt fogjuk megbeszélni, hogy mi minden történt ez alatt az 50 év alatt, hát leginkább a régmúltba fogunk visszamenni ott a megalakulás környékén, meg hát ugye arról fogunk majd sokat beszélgetni, hogy ti ezt meg is fogjátok ünnepelni egy koncerttel, mégpedig október 9-én a Monkultban, ugye?
1: Így van, mert úgy gondoltuk, hogy kicsit azért csak meg kéne ünnepelni magunkat, de visszatérve a kérdésre, de az, hogy 50 év, az valami elképzelhető.

0: elképesztő. Most te is zenész vagy, én is zenész vagyok. 50 évig csinálni azt, amit szeretsz, abból élsz, és 50 évig csináltad, az valami elképesztő. Nem tudom, hogy történt, de megtörtént. Tényleg, 1976-ban alakult a zenekar, és hát most 2026 van, úgyhogy tényleg 50 éve vagyunk együtt úgy, ahogy. Azért mondom, hogy úgy, ahogy, mert ahogy már említettem, néha-néha ilyen égiek magához szólítanak, mert már ott is van egy jó 100 fokot fönt egyébként, csak hogy mondjam, mert hogy öten vannak fönt, öten vagyunk mi itt lent, de most a lenti zenekar fogja tartani ezt az 50. évfordulót, amire vendégeink is vannak, jön Bródi János, aki azért jön, mert hogy ő a mi elődünk, és mi szeretjük őt, és azt mondta, hogy ő is szeret minket.
1: De jó.
0: Lesz egy olyan vendégünk, mert arra gondoltunk, hogy hát az utódokból is kéne valakit hívni, tehát ott nem volt egyszerű, mert ma már mindenki rappel, alig énekelnek, úgyhogy na de találtuk Vitáris Ivánt, aki hát még igencsak énekel, úgyhogy ezt a versenyt ő nyerte, még hosszú haja is van, még saját zenekar, és mindig ugyanazok játszanak benne, ez számunkra a mai világban nagyon klasszol. Eszményi Viktória is jön, de hát ő nálunk családtag.
1: Igen.
0: És hát lesz egy nagyon-nagyon különleges vendégünk is. Nem tudom, hogy elárulhatom-e a nevét így titokban, hogy Abaházi Csabának hívják.
1: Soha nem hallottam
0: én róla. Én is most ismerkedem vele. Úgyhogy ő lesz a mi házigazdánk, bár nekem vannak terveim vele, de ezt még ő se tudja, ezt most úgy mondom el, hogy az Abaházi nem tudja. Tehát most, ha látnátok az arcát, az hogy, mert én arra gondoltam...
1: Reméljük, hogy nem hallgatja, és akkor nem buktatjuk le.
0: Én arra gondoltam, hogy azért ha már az Abaházi, mi lenne az Abaházi énekelne is velünk egy számot, mert ő azért annyival fiatalabb nálunk, hogy talán még gyerekkorában még előfordulhat.
1: 6 éves volt 76-ban, azt tudom
0: hát
1: róla.
0: Mit szólnál? Énekelnél velünk egy dolgot?
1: Hát bármit, ne viccelsz.
0: Hát akkor ezt most így a közönség előtt beszéltük meg, esküszöm, nem tudott róla az Abaházi, most mondtam el neki.
1: Engem azért azzal hívtatok fel, hogy ott egyfajta ilyen házigazda szerepet játszak, nem mondtam, hogy örömmel, bármikor, nagyon-nagyon szívesen, de ezzel most megleptél. Hát most nyilván közönség előtt amúgy sem mondunk nemet, hallgatóság előtt, de egy ilyen felkérésre meg aztán főleg nem.
0: Hát figyelj, Vitális Iván is 100 fokot fog énekelni, ami azért nem gyenge.
1: Jó, hát gondoltam, hogy nem a Sing Sing legnagyobb slágerét, a Halálom Ájra címét fogjátok előadni, hanem hát nekem nem, is nem, egy 100 fokot szerzőzal fog jutni.
0: Igen, de mivel igent mondtál, úgyhogy most már nincs menekvés, de jó, most ha már így belengedted a Sing Singet, mert most a közönség nem látja, hogy én a bulira fogytam 10 kilót, úgyhogy ezt most te úgy mondanád, hogy halál a hájra. De
1: én nem látok a 10 kilóval nehezebben, vagy nem tűnt fel.
0: Hát
1: el,
0: igen, mert hogy te szemüveges vagy, érted? Ja, ez lehet a
1: és
0: baj.
1: És kifejezetten a bulira fogytál le?
0: Igyekeztem, tudod, mert utolsó kövérke abból az a Piedone volt, de hát nem azt akartam.
1: De neki el is néztük, igen.
0: Hát neki elnéztünk sok mindent, de nagyon készülünk, lesz olyan vendég is, akit nem mondok itt meg, és lesz olyan meglepetés a végén, hogy még én is el fogok...
1: A házigazda is meg fog lepődni?
0: Igen, mert nem, még én is el fogok érzékenyülni, úgyhogy de...
1: Jó.
0: De
1: jó, csináljuk azt, hogy tartunk egy rövid szünetet, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést Litvai Imre a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Litvai Imrével beszélgetünk arról, hogy 50 éves a 100 fok Celsius, és október 9-én ennek lesz egy nagy ünnepe a Monkultban. És mondtad, hogy ki mindenki lesz a vendég. A 100 fok Celsius zenekart szerintem Magyarországon mindenki ismeri. Tehát nincs olyan ember a 2 évestől a 99 évesig, aki ne hallott volna legalább egy dalt. Ugyanakkor a 100 fok Celsius életében, a 80-as években, de lehet, hogy egy kicsit később, ezt majd te meg fogod mondani, jött egy elég jelentős váltás, amikor ti sokkal inkább koncentráltatok a gyerekekre, mint a felnőttekre, de a felnőtt műsort azt soha nem hagytátok abban, nem? Tehát, hogy soha nem dobtátok a sútba, hogy akkor innentől kezdve csak a gyerekek.
2: Nem, de most kezdjük előről, ahogy kezdted, szóval ha én emlékeznék, hogy kezdted, na mindegy, szóval...
1: Ja, hogy mikor? Vagy mire akartál
2: vissza menni? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mi elkezdtünk zenélni, elkezdtük ezt a countryt, ezt csináltuk többek szerint elég jól, elég, és akkor egyszer csak jött egy ilyen, már nem emlékszem se az idejére, se a helyére, ahol megkértek minket, hogy az egész falu ott lesz, játszunk, van, tudnánk a gyerekeknek is. Hát mi nagyon akkurát zenekar voltunk, felkészültünk rá, és hát játszottunk a gyerekeknek is. Na most ennek akkora sikere lett, hogy kicsit nagyobb, mint amit a felnőtteknek játszottunk, és hát híre ment még lemezgyár szinten is, úgyhogy akkor már 3 lemezünk megjelent, azt hiszem, és abban mondták, hogy a következő lemez akkor legyen gyereklemez, mert hogy mi azt hallották, hogy az nagyon-nagyon valami miatt nagyon megy. Ez volt a Paffa Bűvös Sárkány. Mi is meglepődtünk, mi történt.
1: És ott akkor azon a fellépésen, ahol titeket erre felkértek, igen, az volt az egyetlen egy dal, amit a gyerekeknek játszottatok?
2: Nem, több dalt. Készültünk. Jaj, írtunk, csináltunk, fordítottunk, megtanultunk.
1: De nekik is nyilván a saját stílusotokban játszottatok.
2: Hát, ebbe érdemes egy picit belemenni, szóval ez a gyerek dolog, ez olyan. Mi úgy gondoltuk, mai napig is úgy gondoljuk, hogy a gyerek az nem buta, csak kicsi. Tehát ugyanúgy kell játszani a gyereknek, mint a felnőttnek. Néha kicsit nehezebb, mert mi felnőttek, te meg én.
1: Igen.
2: Elmegyünk, és egy nagyon rossz színházi előadást is végignézünk. Na, a gyerek nem nézi végig. Ott jön a galacsin, vagy bármit, meg fognak dobálni. Ezért mi a gyerek műsorban úgy gondoltuk, mai napig úgy gondoljuk, ugyanúgy kell játszani, ugyanolyan gitárszóló kell, ugyanolyan 4 szólamba kell énekelni, ugyanolyan szépen fel kell öltözni, mert ők nem buták, csak kicsik. És a másik dolog meg, hogy hamar felnőnek. Most képzeld el, ez ott az 50 év alatt mi játszottunk gyerekeknek, kicsit telt az idő, és azok felnőttek lettek. Ma már ott tartunk, hogy hozzák az ő gyerekeiket, de a nagymama is még emlékszik egy-két felnőtt arra, úgyhogy furcsán bekeveredtünk a családok életében.
1: Már ezt mondom, hogy nincs senki szerintem Magyarországon, aki ne tudná, hogy mi az, hogy 100 fok Celsius. Tehát, hogy...
2: Remélem, hogy igazad van, de mindent megteszünk érte, hogy most még megtudják.
1: És emlékszem is rá, nyilván ezt 9-én akartam ott elmondani, meg lehet, hogy el is fogom mondani, de elmondom most itt neked, hogy én Szekszárdi vagyok, én ott nőttem fel, és már 10 éves voltam, amikor ti ott játszottatok egy gyerekműsort, és volt egy barátnőm, vagy valakinek az öccsével mentem el. Emlékszem, hogy egy kisgyerekkel mentem oda, én vittem be a koncertre, és hát nyilván egy tinédzser, aki már növeszti a haját, és rocker, az ott próbálja magát tartani, de nem bírtam. Tehát én ugyanúgy énekeltem, mint a gyerekek, az általatok játszott gyerekdalokat. Tehát mindegy, hogy az ember hány éves, meg mindegy, hogy ti mit játszotok, hogy az éppen a gyerekeknek szól, vagy nem a gyerekeknek szól, az mindenkinek szól.
2: Hát így van, ez egyébként a zenekarnak a célja, ha lehet ilyen nagy szavakat használni, az arts poétikája, hogy örömet kell szereznünk más embereknek. Ha ez sikerül, akkor jól csináltuk. Az meg, hogy te az ország legszexisebb városából való vagy, mert hogy szex árd, az azért nem gyenge.
1: Igen.
2: Az azért is érdekes, mert ha egyetlen egy városról írtunk, azt hiszem nótát, azt hiszem Szexárdról, amikor Szexárdra készültem. Úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog, de olyan érdekes így 50 év után úgy visszafele nézni, mert jönnek oda emberek, hogy hát én ott voltam Zánkán az úttörő táborba, és hát emlékszem, és egy ősz öreg bácsi jön ezt mondani. Legutóbb voltam pár napja huligánszen, és a srácok, Andy meg a Totti mi mondta, hogy hát ők 100 fokon nőttek fel, hát ők Zánkára jártak, ők ismerik az összes nótát. Ezt úgy azért érdekes is, meg nagyon jó is hallani.
1: Jó, de hát ma már talán kicsit ilyen üzletszerűen is alakulnak formációk, akik megpróbálnak arra rámenni, hogy a gyerek közönséget ki kell szolgálni zeneileg, és a különböző rendezvényeken el lehet adni a gyerekprodukciókat. Én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban, vagy tini koromban, vagy fiatal koromban, vagy amikor ti elkezdtetek gyerekműsorokat is játszani, azért nem hemzsegtek a hasonló gyerekekkel foglalkozó produkciók, tehát hogy ettől is voltatok ti különlegesek, az egy dolog, hogy attól is, hogy ugyanabban a felszerelésben, ugyanazzal a hangszerrel, ugyanolyan professzionális módon, meg attól is, hogy nem nagyon volt konkurenciátok.
2: Hát igen, volt 2-3 talán, ami olyan elfogadható volt legalábbis számunkra, ami nem gügyögös volt, hanem ilyen komolyan vette azt, hogy a gyerekek azért nem soká felnőttek lesznek. De ma már szinte azt kell mondjam, hogy olyan, hogy gyerekműsor, olyan nem játszunk azért, mert hogy azok a gyerekek már felnőttek, hozzák a saját gyerekeiket, de apuka, anyuka jobban tudja a nótákat, mint a gyerek, mert hogy ő nőtt fel a Paffon, meg a nagy horgászon, meg a Mickey Manon. Úgyhogy, amit kérdeztél, hogy a felnőtt dalok, igen, azoknak több életük volt. Egy idő után elkezdtünk külföldre járni. Na most külföldön azért főleg ez a country ment, különös tekintetre, mikor már jutottunk Amerikába, de itthon pedig már az történt, hogy mikor már 20 évesek voltunk, akkor már 20 évvel öregebb volt az a gyerek, aki meghallgatott minket. Mi 10 évesen, a 30 éves, ott lehet, hogy gyereke volt, no, de hát kellett akkor a felnőtt nótákból is játszani valamit. Úgyhogy mindig úgy állítottuk össze, furcsák voltak a műsoraink, mert voltak olyan műsorok, hogy eljött apuka, anyuka, nagymama, nagypapa, az egy érdekes, másik műsort kellett játszani, de volt olyan, hogy eljött az egész iskola óvoda, óvonénikkel, meg a tanárokkal. Ott külön mindig kellett szólnunk a gyerekeknek, hogy megengeditek őt tanárnéniknek, és játszunk valamit, mert hát azért ők máskor voltak fiatalok.
1: Mint igen, de a gyerekek meg ugyanazt hallották nyilván, a szöveg volt más, de zeneileg az nem volt nagy különbség, nem?
2: Nem, és úgy általában szeretjük őket aktivizálni, tehát együtt énekeltetni, meg minden, úgyhogy akkor azért is szerettek minket, mert hogy ilyen félig meddig most divatos szóval interaktív volt a műsor, és tényleg egyszer még azt is kitaláltuk, hogy rendhagyó énekóra a mi koncertünk, mert hogy minden gyerek énekelt, úgyhogy ez nagyon klassz volt, jól sikerült, és még tart.
1: Kis szünet, és folytatjuk Litvai Imrével itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Litvai Imre, a 100 fok Celsius vezetője, a mai beszélgető társam. Visszatérve az éneklésre, mert az előbb azzal fejeztük be az előző kört, a 100 fok Celsiusra mindig is jellemző volt, hogy mindenki énekel. Nem?
2: Hát ez nálunk kötelező volt. Te is játszottál zenekarban, de ott te voltál a fő énekes.
1: Én énekelek, nekem az természetes. És mindig próbálom rávenni az összes tagot, hogy énekeljenek, vokálozzanak. Ma már ez nem olyan könnyű.
2: Igen, nálunk ez ilyen alapfelszereltség volt, tehát mindenkinek kellett énekelni. Most csak, hogy elmondanám, hogy a Kocsáné Miklós a dobosunk, hát az úgy énekel, mint egy isten. Tehát szóval mindenkinek kell énekelni. Mi megszoktuk, hogy 3-4 szólamban énekelünk minden nótát, mindenki énekel. És
1: de ez alapfeltétel volt akkor, amikor a zenekart alapítottátok, hogy jöhetsz, de csak akkor, ha énekelsz is a hangszeres tudásod mellé.
2: Általában a zenészek közül többen tudnak, és többen meg mernek énekelni. Nem sok a differencia.
1: Ez nagyon fontos mondat.
2: Sok a differencia kettő között. Nagyon sokan tudnak énekelni, akik nem mernek. Ezt kellett csak átlépni.
1: Viszont az, hogy ti countryt játszottatok, az... Én szoktam példálozni, amikor műsort vezetek itt-ott, hogy például a Hobóék behozták a blues-t. Bár nem ők voltak az első zenekar, aki blues-t játszott, mert az LGT már korábban játszott blues-t. A Ladánybene behozta a regit, de nyilván nem ők voltak az elsők, akik regit játszottak, mert az LGT már játszott regit. És ugyanez igaz a countryra is, hogy hozzátok kötjük, de nem ti voltatok az elsők, akik Magyarországon countryt játszottak. Én ezt jól tudom, ugye?
2: Hát remélem, hogy nem, de hát ott voltunk nagyon az elején. Tehát egy-két zenekar volt, csak nekem nagyon tetszett például akkor, mert hát nagy fonográf fan voltam, és még a fonográfnak megjelent egy ilyen country lemeze, az még nekünk is segített, megmondom őszintén, mert egy kicsit az emberek fülét átállította erre a dologra. Úgyhogy...
1: De az is a 70-es évek vége fele volt.
2: Igen, nem volt veszélytelen egyébként ez a dolog, csak hogy egy ilyen nagyon, hát számomra fontos, nem tudom, hogy a hallgatók számomra mennyire fontos, a rádióba nem tudtak minket hova tenni, mert azt mondták, hogy hát milyen 100 folk, egy folk, akkor ez folk zene, akkor a népzenei fiókba tegyük be. Na de hát ez nem, ez inkább popzen, de mert oda nem lehet, mert ez folk zene, a country zene az mi is? Akkor valami népnek a zenéje, hova tegyük? Aztán néha a két fiók között a földre esett a mi nótánk, és nem tudták, hogy mikor játsszák.
1: De miért pont a country? Tehát, hogy volt egy ilyen megbeszélés, hogy figyelj, játszunk mi countryt, mert hogy olyan még nincs, vagy egyáltalán összejöttek valahogy szerencsésen olyan emberek veled együtt, akik amúgy countryt hallgattak.
2: Hát ez ennél sokkal egyszerűbb volt. Mi játszottunk mindenfélét, ahogy a trunkos mondaná, kéket, zöldet, játszottunk mindenfélét. Ott minden népnek a zené ilyen, olyanja, ezt játszottuk a legjobban. Tehát a barátaink, a közönség, és mi is azt vettük észre, ez majd ahogy fekszik nekünk, úgyhogy rá kellett akkor abba az időbe feküdni arra nem könnyű részre, hogy honnan lesz banjónk, honnan lesz kalapunk, honnan lesz csizmánk, honnan lesz mandolinunk, meg
1: ezt kellett, hogy a honnan lesz annyira fontos
2: hát
1: volt.
2: Hát igen, szóval van egy olyan mondat, ami hát egy ilyen, nem tudom, kitől származik, remélem tőlem, de az, hogy a közönség a szemével is hal.
1: Az biztos.
2: Tehát a közönség a szemével is hal, ha mi szebben vagyunk felöltözve, mi biztos jobban játszunk.
1: De az, hogy ti countryt játszotok, az nekünk, rajongóknak, meg egyáltalán mindenkinek az egy ilyen teljesen természetes, hogy igen, van country, hiszen itt a 100 fok Celsius, de ha előttetek nem játszott senki countryt, akkor ti honnan tudtátok, hogy ezt hogy kell jól csinálni? Nem volt példa, nem volt arra egy, akkor még nem volt internet, meg nyilván nem folyt ki a rádióból, meg a tévéből a country zenekarok, hogy azok hogy néznek ki, miket játszanak, hogy mozognak, miket mondanak a dalok között, miről szólnak a dalok. Ti ezt honnan tudtátok?
2: Hát az AI az még nem működött akkor, és
1: még nem lehetett bekapcsolni, igen.
2: Van a kőbányai zeneiskolában, néha elhívnak ilyen vendégtanának zenekarvezetés, már itt én vagyok a legöregebb, aki egy zenekarnál egyfolytában 50 éve.
1: Ja, hogy már a kezdetektől te voltál.
2: Igen. És Ott elmondom a gyerekeknek azt, amit az előbb te mondtál, hogy akkor nem volt internet, de nem volt mobiltelefon se, de valakinek vonalas se volt. Szóval úgy kellett ezt az egészet megcsinálni, és a zenét is zenéhez is nehéz volt hozzájutni. Volt ilyen klasszikus Luxemburg rádió, meg Szabad Európa rádió. Hát mi is innen hallgattuk, írtuk, lenéztük, mikor meghallottuk első Johnny Cash-t, hát ez milyen akkordok vannak benne, ezt úgy kellett levenni, megtanulni. Tehát elég ilyen kalandosan indult a mi kezdetünk a mostanihoz képest. Tehát a most már annyi elnevezése van a zenének, néha én sem tudom követni, hogy mit mondanak, persze, hogy ez most drum and bass, és akkor az mit jelent, hogy többiek nem jöttek el, vagy szóval...
3: Igen. Sok és abban bármi belefér, igen.
2: Így van, ja. Így van.
1: Na de hogy a country is ilyen, nem? Tehát egy countrynak is van 800 fajtája, hogy ahogy a rocknak is van. Ilyen, meg metal, meg nem tudom.
2: Hát, igen, az elején azért meg kellett küzdenünk a rockzenészekkel, meg popzenészekkel, bár hangsúlyozom, hogy mi mindenkivel jobban voltunk, mert szinte senkinek nem jelentettünk konkurenciát. Ezért nagyon sokszor játszottunk akkor már nagy zenekarok előtt, mint Piramis, meg Omega, meg minden, mert hogy bírtak minket, vidámak voltunk, meg jópofák, és nem is voltunk nagyon konkurencia, de...
1: És hát, a rajongókat sem bántotta az a zene, amit játszottak.
2: Nem, és bár mondjuk a rockzenészektől származik az a mondat, hogy amiben egy vagy annál kevesebb akkord van, az a country. Tehát ami aztán ma már odáig fajult, hogy a country gitárosok olyan jól gitároznak, hogy az valami elképesztő. Többek között Légrádi Péter, aki a mi gitárosunk, mert most már tudod, van a pengető, meg az újak, és ezt együtt használják, nem is hallani, hogy hány ember gitározik. Igen. De ha már elmondtam a Peti nevét, hát a mostani zenekarban, akkor Csandimkit már említettem, igen, a dobos, Mikes Attila van a legrégebben utána, ő a hegedűsünk, és a Légrádi Peti van, és hát mikor a Józsi, ahogy az Orbán Józsi, ahogy mi szoktuk mondani a zenekarban, hogy leadta a szerkót, akkor a Heili Gabit visszahívtuk a zenekarba, hogy amíg a Józsi beteg, addig legyen velünk, de hát sajnos nem gyógyult meg, úgyhogy ő azóta velünk van.
1: Na, de hogy, és akkor mi, tehát hogy elkezdtetek hallgatni zenéket a különböző tiltott csatornákon, és eldöntöttétek, hogy ti azt fogjátok játszani, a countryt?
2: Igen, nem csak mi, külső segítsége, tényleg a barátaink, közösségünk, akkor még nem játszottunk olyan nagyon sok ember előtt. Azt mondták, hogy nagyon klassz az a görög szám, amit megtanultatok, na de ez az amerikai, ez nagyon jól szól. És aztán szépen lassan átálltunk el, rájöttünk, hogy ez nekünk megy.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Litvai Imre a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
6: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Végvári Ádám vagyok. Október 29-én az Erkel Színházban ünneplem a 75. születésnapomat.
8: Én pedig Csepregi Éva. Szeretettel várunk benneteket egy felejthetetlen neoton slágerekkel teli estére. Ünnepeljünk együtt!
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: 50 éves, a 100 fok Celsius, a csapat vezetője Litvai Imre a vendég. Milyen helyeken lehetett akkor countryt játszani? Egyáltalán lehetett-e akkor countryt játszani? Tehát a 70-es évek közepétől végén az, hogy van egy zenekar, aki cowboy kalapban, csizmában és már akkor is kockás ingben countryt játszik, ahhoz mit szólt az akkori kultúra, mit szóltak a kultúra vezetői, meg akik egyáltalán a koncerteket kötötték?
2: Hát tulajdonképpen jól hangzana, és szerintem még te is elhinnéd, ha elkezdenék panaszkodni, hogy hát milyen betiltott, meg ilyen, ez most divatos, lettünk volna, de annyira nem voltunk, nem éreztek minket nagy veszélynek itthon, de azért egy külföldi esetünket elmondom, mert meghívtak minket Berlinbe a Rote Lieder, a Vörös Dal Fesztivál, ahol mikor az ottani kiszesek, a levdéjotosok megláttak minket, jöttünk szembe, és azt mondták, na jó, állj, először is kalapot levenni, kendőt levenni, ing maradhat, meg ilyesmi, az nem lehet, hogy mi úgy nézzünk ki, mint valami imperialista zenekar. Úgyhogy életünk egyetlen olyan koncertképe, ahol nincs rajtunk kalap, az Berlinbe készült, mert ott levetették velünk.
1: És de, ti le is vettétek, mert a fellépés hát fontosabb
2: volt. Ott a közönség, hát már vártak minket, hát most kalappal kicsit jobban játszunk, de hát kalap nélkül se volt olyan rossz.
1: De igen, de tök érdekes, hogy engem a 70-es években, ha valaki cowboy kalapban volt, teljesen mindegy, hogy az valódi cowboy kalap volt, vagy egy kalap, amire azt mondta, hogy az cowboy kalap, akkor nekem ő volt a cowboy, és akkor voltak az indiánok meg a cowboyok. Tehát, hogy nyilván ti nem ebből a megfontolásból vettetek cowboy kalapot, hogy ti cowboyok vagytok, hanem ez a kultúrához hozzátartozó alap.
2: Nem, de igen. Szóval az érdekes, mert hogy a közönség nem látja, hogy most fölteszem a lábamat az asztalra.
1: Egy veszkó csizma van rajtad.
2: Igen, én így élek, szóval...
1: Otthon is ebben vagy?
2: Nem, otthon papucsba, de egy csapóajtón kell bemenni a nappaliba, szóval...
1: Tehát ha kilépsz az utcára, akkor te csak veszkó csizmában. Akár 44 fok is lehet.
2: Nincs cipőm.
1: Nincs. És a téli bakancsot sincs.
2: Nincs.
1: De télen is ugyanabban.
2: Nincs.
1: Hát és ez hány éve, amióta a 100 fok
2: amióta
1: Celsius?
2: Hozzá lehet jutni ilyen cuccokhoz, mert az elején azért nem volt ez ilyen egyszerű, mert nem voltunk elárasztva a veszkó csizmákkal a 70-es, 80-as években.
1: Hát én 90-ben vettem, vagy 89-ben az első veszkó csizmámat, és egészen Berlinig, Nyugat-Berlinig kellett akkor vonatozni. Hát akkor még vonattal mentünk, mert itthon nem lehetett kapni.
2: Igen, az kalandos volt, de nekünk nagyon fontos volt, hogy úgy nézzünk ki, amit játszunk.
1: Tehát, azt honnan tudtátok, hogy kell kinézni? Hát nem voltak benne az akkori újságokban, hogy de itt egy amerikai country zenekar, így kell kinézni egy country
2: csapatnak. Valaki mindig tudott szerezni egy lemezt, vagy egy valami olyan kottás könyvet, amiben country, és akkor láttuk, hogy néznek ki ezek a csávók ott kint, és meg hát azért az indiános és a kabolys könyvekben voltak illusztrációk is. Tehát...
1: Igen, csak közben ott volt, mint te, Kenny Rogers, aki szintén egy country énekes. Na most ő nem úgy nézett ki, mint ti, mert aztán voltak azok a zenekarok, akiket a filmekben láttunk, hogy egy bajta végében játsszák a countryt.
2: Ő is. Nekem van kalapos képem a Kenny Rogers, tehát ő egy bacsus gitáros volt egy zenekarban, csak aztán kiderült, hogy nagyon jól énekel, úgyhogy
1: őt
2: a hangja is elvitte.
1: Ő valahogy mindig az az elegáns ember volt. Imádom, szeretem, tehát, hogy de mégiscsak más, mint amit ti adtok.
2: Ja, igen, te emlékszel még a Tororra, a Torontáli Pistára, mi basszus gitárosunkra. Na most ő úgy énekelt, mint a Kenny Rogers. Voltunk Amerikában úgy, hogy szerencsés zenekar vagyunk, sokszor jártunk itt, és elkezdtünk játszani, sokszor ilyen kaszinók színház termében játszottunk, és ő elkezdett úgy énekelni, mint a Kenny Rogers, és elkezdtek berohanni az emberek, hogy itt van a Kenny Rogers, mert ő ugyanúgy énekelt, csak kevesebbet kaptunk.
1: Hát ez de jó. Jó. Megint egy rövid szünet, és aztán kicsit konkrétabban is beszéljünk erről az október 9-i koncertről, mert elmondtad már, hogy kik lesznek a vendégek, de mi minden fog pontosan történni, erre kíváncsi vagyok. Jó, folytatjuk rövidesen Litvai Imrével itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
4: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Sziasztok! Kökény Attila vagyok, én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
8: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
7: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet, délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Litvai Imre, az idén 50 éves 100 fok Celsius zenekar basszusgitárosa és zenekarvezetője. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lipai Imrével beszélgetek annak kapcsán, hogy 50 éves a 100 fok Celsius. Nektek nem volt soha szünet, ugye? Tehát ez az 50 év, ez
2: Nem. Mi egyfolytában vagyunk. Nem vagyunk, nem lehetünk sokan a szakmában, akik 50 éve egyfolytában játszanak, mert szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, de lehet, hogy nem kell az összes ujjam, mert nem tudom. Az Edda

0: is sörözni, ott megfejtjük a világ dolgait, és utána alig várjuk, hogy megint mehessünk, mert hogy mi szeretjük egymást, mi szeretünk együtt lenni.
1: Valaki közületek van, rendelkezik bármiféle ilyen adminisztrációval, hogy hány koncertetek volt az elmúlt 50 évben?
0: Körülbelül olyan 10 000. Uh-huh. Az nem kevés, de
1: hát ez azt jelenti, hogy 10 000-szer már biztos, hogy találkoztatok, és mindegyik koncertre próbáltatok is. És még emellé elmentek együtt vacsorázni?
0: Igen, kétszer. De ott nem zenélünk, ott dumálunk.
1: Hát gondolom, és, jó, és, olyan nem hiszem rá, hogy nem kerül elő a zene, vagy
0: de
1: nem
0: előkerül, de főleg
1: zenéről.
0: Mások. De mi annyira bírjuk, hogy képzeld el, hogyha Nyíregyházán játszunk, ott azért 3 óra az út, oda 3 vissza, 1 órát játszunk. Szóval az a 6 óra is nagyon-nagyon élvezetes, amit a kocsiban töltünk el.
1: Tehát nem nyomkodjátok a telefont, nem merültök bele saját gondolatokba.
0: Többen azt se tudják, mit kell nyomni, szóval ez nem, ezzel az is baj, de hogy jön össze nekünk. Voltak éveink, amikor 400-nál több koncertünk volt egy évben. Az azért nem volt gyenge. Hát és voltak még szabadnapok is, úgyhogy...
1: Hát igen, mert hogy ti el tudtátok kezdeni már korán akár egy gyerekműsorral, és végig tudtátok tolni a napot. Mi a csúcs? Hány koncert egy nap alatt?
0: 7.
1: 7? De nyilván nem ugyanazon a helyszínen, tehát hogy még akkor összepakolni és átmenni.
0: Ez speciál ugyanazon a helyszínen. Igen? Az összepakolós átmenős az általában 3 szokott lenni, 10, 14, 18. De, és hát tudod, mi, hát ezt még kimondani is borzasztó, hogy élő koncert, mert milyen, amelyik nem élő. Tehát hát mi nem játszottunk
1: koncert,
0: soha, ahogy az én szép emlékű Urbán Józsi mondta egyszer, hogy mikor mondták, hogy playback, hát nem tudjuk, mert nekünk arra próbálni kell, és annyi időnk nincs a playbackre, hogy
1: és
0: próbáljuk.
1: És amikor tévéfelvételek, vagy tévében szerepeltetek.
0: Hát nem tudsz mit csinálni, ha olyan, akkor igen. Próbáltunk erőszakoskodni. Aha. Régen volt az RTL-ben, emlékszem, ilyen reggeli műsorban hívtak zenészek, és azok bekészültek, élőben játszottunk.
1: Igen.
0: Az nagyon tetszett, az nem, hogy föl kellett kelni nagyon korán, de mi mindig élőben játszottunk, és szeretünk élőben
1: játszani.
0: Hogy
1: lehet másképp játszani?
0: Hát nem, hát az élvezet. Hát, ezt is mondom néha a fiataloknak ott az órán, hogy a zene öröme. Hidd el, hogyha e-mailbe küldik át a gitárszólót, az nem ugyanolyan, mint ha összeültök a pincébe, és úgy gyakoroljátok össze.
1: És ettől függetlenül nektek, amikor most készültök például erre az október 9-i születésnapi koncertre, próbálni azért kell? Tehát ennyi idő után még mindig kell próbálni?
0: Hát, hogy te tudsz úszni?
1: Szoktál
0: gyakorolni?
1: Hát,
0: nem, mert tudsz úszni, szóval igen. Mi is tudjuk a nótákat, persze. De természetesen
1: hát
0: próbálunk.
1: Hát neki egy Balaton átúszásnak.
0: Igen, de természetesen értünk. Próbálunk, mert egyrészt meg kell adni a módját, szeretnénk, ha minden tökéletes lenne, plusz vendégek vannak, velük is próbálunk. Igyekszünk valami olyan műsort összeállítani, hogy mindenki találjon régit is. Hát olyat nem sokat, mert tőlünk valahogy a régit szeret, és hogyha jönnek olyan gyerekek, akik azóta felnőttek, azért őket is ki kell szolgálnunk valahogy, de azt kell mondjam, hogy szerintem ez egy nagyon jó buli lesz. Nem tudom, hogy volt-e lesz-e ilyen bulink, mint ez az 50. születésnap, mert a végére olyat tartogatunk, én találtam ki, de hogy még én is meg fogom könnyezni, az biztos, hogy olyan lesz
1: volt-e
0: a vége.
1: Volt-e korábban bármikor, amikor szintén születésnapot ünnepeltetek, 40., 25., bármilyen
0: hát,
1: kerek?
0: Mi ilyen furcsák voltunk, mert emlékszem a 27. születésnapomról a Budai Park színpadon, a 35-re azt hiszem valahol a Ram Colosseumban, vagy nem tudom, hogy volt-e még. Szóval ilyen furcsa, ilyen kerekszámos nagy buli nem volt. Gondoltuk, megvárjuk az 50-et.
1: De egy bulin össze lehet foglalni 50 évet? Hát nem.
0: Hát figyelj, nincs más esélyed, úgyhogy mi összepróbáljuk foglalni. Épp nézegettem, hogy nem tudom, ami 150-160 nótánkon 28 lemezünk jelent meg, bár sok volt benne a válogatás, Mikes szerint 29, de mindegy. ő a zenekar lexikonja, és ez nagyon sok. Néha összeveszünk rajta, hogy milyen jó ez a szám, én írtam. De hogy te írtad, én írtam. Hát mert már nem emlékszünk rá, hogy ki írta. Mert hogy
1: van-e olyan dal ezen a 28-29 lemezen, ami soha az életben nem került elő élőben, egy koncerten?
0: Rengeteg. Hát gondold, de hány számot lehet előadni? Mi egy kicsit dumás zenekar vagyunk, tehát dumálunk a nóták között. Józsi meg még nagyobb

0: más volt, úgyhogy hát nem, van, amikor egy órás műsorban ilyen 12-14 számnál több nem hangozhat el, most gondol, de ott van 150-160.
1: Igen.
0: Mondom, volt már olyan dal, hogy valaki lejátszotta nekem, és azt mondta, hogy ezt mi játszok. Mondom, az kizárt dolog.
2: Nem ismerted fel a saját
0: dalokat? Nem ismertem fel, mert hát annyi lemezt csináltam.
2: Nyilván megcsináltátok, feljátszottátok
0: a végén kiderült, hogy én írtam.
1: Érted? Na, ráadásul. Úgyhogy,
0: de ez nagyon
2: jó
0: klassz.
2: Volt? Jó,
0: hát persze én írtam. De egyébként ez nagyon klassz dolog. Mi csináltunk régen olyat a zenekarral, hogy elhoztuk régi kazettánkat, valamit, és együtt meghallgattuk, és óriásikat röhögtünk, mert hogy ma már másképp hangzik meg, persze. Emlékszük, hogy mi vesztünk össze, meg milyen érdekes, hogy felgyorsítottuk a hangot, mi akkor már csináltunk olyat, ami aztán később hivatalos lett. Szóval nagyon klasszak a stúdió élményeink. Hát minden nap másnak kellett főzni például a zenekarban. Mindenki vállalt egy napot. Igen.
2: De ott a stúdióban, vagy otthon megfőzött, ott, és elhozta
0: hát
2: az ételt?
0: A csalók otthon megfőzték, de egyébként ott a stúdióban. Tehát a stúdió felvételeink az egy olyan szép emlék. Szörényi Szabolcs sok lemezünknek volt a rendezője, és hát az nagyon szeretett velünk együtt lenni
2: hát
0: a Szabolcs.
2: Ezek után nem csodálom.
0: Hát elég vidám zenekar voltunk, és hát ott néha a technikusokkal kellett szólni, hogy na most már föl kéne venni valamit, mert most már nagyon jó, hogy itt esztek, hisztok, beszélgettek, de akkor is szerettük.
2: Na, kis szünet, aztán megint folytatjuk a beszélgetést, még mindig van kérdésem az október 9-i 50. születésnapi bulival kapcsolatban. Litvai Imre a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: utcák és közterek.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Litvai Imrével beszélgetek, ugye az 50. születésnapját ünnepli ebben az évben a 100 fok Celsius, egy konkrét bulival, ugye 10. hó 9-én. Van a megalakulásnak is konkrét dátuma egyébként?
3: Hát valamikor nyár, aha, nyáron, nem tudjuk.
2: Első koncertnek?
3: Nem tudjuk. Olyan régen volt, hogy nem tudjuk. Valamikor nyáron talán valamilyen... Ilyen, akkor már voltak táborok. Tehát talán még emlékszel ilyenekre, hogy persze, táborok. Hát az
2: építő fant, táborok volt, mindenféle táborok.
3: Kis tábor, meg minden. Múltkor mondtam ezt a kis tábort valakinek, aki járt nálam jóval fiatalból. Tényleg voltak kis táborok? Ilyen népszerű volt ez a zenekar Magyarországon? Nem mondom, nem, az más volt. Igen.
2: Tehát olyan tábor azért nem volt.
3: Igen.
2: Na, jön ez a buli, 50 évet nyilván úgy lehet összefoglalni, hogy akár a legrégebbi, vagy az első időszak akkor is játszotok. El nem tudom képzelni, hogy ez ilyen probléma és konfliktus mentesen össze tud állni egy születésnapi műsor. Hát, akkor is, hogyha tudom, hogy ti azért nagyon szeretitek egymást.
3: Hát nem, most nem akarlak itt mindenki előtt megcáfolni, érted, mert ha akarod, legyen konfliktus, de nem gondolom, mert annyira egyetértünk mindenben, körülbelül tudjuk, hogy miket szeretnénk játszani. Persze lesznek olyan nóták, amit ritkán játszottunk, mert lesz olyan vendég, aki még soha nem volt velünk, meg mit tudom én, de nem nagyon szoktunk összeveszni. Tudod, mikor szoktunk mi összeveszni? Mikor készül egy dal. Akkor meg
2: de ő. Akkor mi?
3: Akkor megöljük. Hát ott nem az az akkord kéne oda, meg nem azt kéne fognod.
2: Mikor írtatok utoljára dalt?
3: Dalt? Hát elég régen, mert hogy most mióta már nem CD-k jelennek meg, hanem SD kártyák, meg ilyen mindenféle. Azóta egy kicsit visszafogtuk magunkat, mert hát...
2: Meg hát mi, van elég.
3: Mi megszoktuk, megszoktuk, hogy a bakelit, a szép borító, utána jött előtt a kazetta, meg CD, annak is volt borítója. Most egy ilyen kis SD kártyára milyen borítót, vagy pendrive-val, mit tegyünk föl, melyik csoportképet, amiből nem látszik semmi. Értelek. Ezt már nem fogjuk tudni megszokni, hát mi már ilyenek maradunk, de akkor is, ha próbálunk, összerakunk egy dalt, akkor viszont megöljük egymást, néha még csúnyán is beszélünk.
2: De akkor most, hogy készültek erre a koncertre, és nyilván összeállítjátok a tracklistet, itt semmiféle konfliktus akkor nincs.
3: Én nem gondolom, nem volt. Nem.
2: De ki, tehát mindenki bedob egy dalt, vagy ez a te feladatod, ki állítja ezt össze?
3: Kicsit ilyenkor? az enyém, aztán átbeszéljük. De csináltunk egy ilyen süttyom főpróbát Balatonon, hogy körülbelül ezeket játszanánk. Egy-két vendég el is jött, megcsináltuk, és nagyon jól ment. Nagyon jól ment, úgyhogy úgy nézünk elébe ennek a dolognak, hogy ez klasszul fog sikerülni, úgyhogy...
2: De ez egy esti buli, hát nyilván itt a... Tehát ez nem egy délelőtti, ahol főleg gyerekeket vártok.
3: Igen, de direkt péntekre raktuk, aha, hogy másnap nincs iskola.
2: Ja, úgyhogy biztos vagyok benne. Aki szeretné elhozni a gyerekét, az nyugodtan
3: el tudja hozni. Biztos, aki el akarja hozni a gyerekem. Az unokáim is ott lesznek, érted? Úgyhogy,
2: hány évesek?
3: Akik ott lesznek, az 7 meg 10, az 1 éves még gondolkozik.
2: Most olvastam valami programról, hogy 1 év alatt ingyenes a belépő, tehát van ilyen program.
3: Igen, az nagyon jó.
2: Na, de hogy nyilván nem fogod elárulni itt a nagy titkokat, de hogy egy ilyen műsorba a pafa bűvös sárkány az belefér-e, akkor is, ha este van.
3: Nem, hogy este van, hát úgy képzeld el, most visszalépek egy kicsit az időbe, egyszer játszottunk laktanyába, ott aztán készültünk, tudod, jó kis kantrikkal, nagyon gyorsan játszunk minden hangtanyában. És hát, hogy nézegettek minket, hogy milyen kedves srácok, milyen jól játszanak. Azt eljátszottuk a pafot, és elszabadult a pokol. Tehát mondtuk, hogy most mit szórakozunk mi? Hát volt egy rockfesztivál, sose felejtem el, talán Szexárd mellett. Milyen tó van ott?
2: A Csörgető.
3: Igen, Csörgető. Ott rockfesztivál, már mikor befele mentünk, akkor mondtuk, hogy húha, lehet, hogy ez az utolsó bulink, ilyen nagy tarajos gyerekek jöttek kifele.
2: Nagyon kemény buli.
3: Ezeknek miket játszunk. Elmentünk, elkezdtünk ott is ilyen nagyon gyorsan, nagyon sok mindent játszani, majd aztán összenéztünk, jó nagy horgász. Eltudtuk, és előkerültek az erdőből a gyerekek, és akkor értettem meg azt a szót, amit sok ilyen van, amiről nem tudjuk, mintha hát ez nagy port vert fel. Elkezdtek ugrálni a gyerekek, és egyszer csak már csak a fejüket láttuk, mert hogy a por odáig ért. Igen. A Pafnál már a Józsi bedobta az ingét, mert annyira begerjedt a dolog, és akkor a buli lett, jöttünk lefele, a Charlie ott várt minket. Hát azt mondja, mondja, hát most én mit játszok? Hát mondom, tudod a Paffot. Úgyhogy voltak ilyen meglepetéseink is.
2: Ja, mondjuk a nagy ho-ho-ho horgász, tehát az szerintem egy ilyen zenekari bravúr. Tehát én nem tudom, hogy van-e más zenekar, aki ezt elő tudná adni rajtatok kívül. Hát, nyilván vannak nagyon jó zenészek.
3: Én se tudom, mert ott aztán a here hangtól, a hegedűtől, a mindenféle.
2: Hát olyan tempó van, hogy...
3: Olyan tempó, és ráadásul, mikor ezt először, ennek olyan dallama van, én nem gondoltam, hogy ember meg tudja összeegyezni ezt a bonyolult dallamot. Hát nem, hogy megjegyezte, hát velünk éneklik a dolgokat, úgyhogy...
2: De nektek volt már egy ilyen dallamotok, egy ilyen dalotok, vagy a felkérésre azt mondták, hogy legyen valami ilyesmi, tehát ezek a dalok hogy születnek?
3: Hát mindegyik másképp. A Mickey Mano például úgy született, hogy ott ültünk, miről írjunk a gyerekeknek. Hát mondom én, valami Manóról. Hát de milyen Manó? Hát mondom, itt a dobos, a Mickey Mano legyen. Tényleg mondja a Heilig, Mickey Mano. Meg is írták ők ketten a kocsán, de én találtam ki, de ők kapják a jogdíjat. Szóval így lett a Mickey Mano például.
2: Jó. És hát nyilván az 50. születésnapon egy nagy horgász nélkül nem fogtok tudni lejönni a
3: színpadról. Biztos, hogy nem. Akarsz jó sztorit a nagy horgászról?
2: Na, tessék.
3: Hát, nem, Amerikába. Tudod, ott játszottunk, és hát nem nagyon értették, hogy mi az, hogy magyarok vagyunk, meg Hungary, ott viccelődtek. És akkor próbáltuk azért mondani, hogy mi magyar gyerekek vagyunk, de hát ezt nem olyan vették be. És ez volt a csodafegyverünk. Na jó, akkor nagy horgászt, na ezt kapjátok ki, érted, magyarul. Utána nézték, na ez meg mi volt? Milyen nyelve? Ilyen nyelv nincs, azt tudti, nem érthettek egy szót se, úgyhogy csodafegyverként használtuk.
2: Mert hogy amikor ti kimentetek, akkor minden dalotoknak megvolt az angol nyelvű változata?
3: Nagyjából, ha nem mindenek, ennek például nem, ennek de hát nem terveztük, de aztán végül is nagyon jó beépült, mert amikor mondták, hogy hol ez a Hungary? Hát mondom, Kanada és Észak-Amerika között egy pici ország. Ó, akkor azért van ilyen kanadai akcentusotok. Na, és akkor jött a nagy hóhorgász.
2: Kis szünet, és folytatjuk Litvai Imre a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lifai Imrével beszélgetünk, ugye a 100 fok Celsius az első magyar zenekar, aki tisztán csak countryt játszott. Mit érzékeltetek, miközben ti ezt átszellemülve játszottátok, nem tudom, benne voltatok nyakig, hogy a ti sikeretek nyomán jöttek utánatok sokan, tehát akár váltottak stílust már meglévő zenekarok, vagy alakultak újabb csapatok, többen kezdtek-e countryt játszani Magyarországon, hogy éreztétek ezt?
2: Ezt nem nagyon érzékeltük. Talán most van egy-két ilyen próbálkozás, de hát azért sok idő eltelt. Hát nem mindenki mert ebbe belevágni, ez egy elég vékony jég volt, tehát azt lehet mondani, hogy szép szóval réteg zene volt, tehát nem is lehetett ugyanakkor a sportcsarnokokat itthon megtölteni, ugyanakkor a termeket, mint mondjuk Amerikában megtöltenek ezzel a countryval, de letettük a voksunkat, próbáltuk a lehető legjobbat kihozni ebből, hát ez sikerült.
1: Szerintem nem sikerült rosszul.
2: Én szerintem sem, mert majd visszatérünk erre 50 évre, szóval mikor mindig mondom, hogy 50 év, az valami elképesztő dolog, hiszen...
1: Hát még nem is vagy 50 éves.
2: Hát ez így meg még nehezebb, tudod? Így meg még nehezebb, hogy még 50 éves se vagyok, de hogy azt csinálhattam egész életemben, amit szerettem, és ebből éltem. Mm. Azt kellett mondani, mert hogy hát mi, ha 400 bulinkót el tudod képzelni, hogy semmire nem volt időnk, és most nem vagyunk egy ilyen nagy ünneplősök, ezért volt nekünk 27., 35., meg 36. ilyen születésnapunk, de most úgy gondoltuk, hogy 50. születésnap, akkor csináljunk valamit, hogy akik velünk együtt akar, akik annyira szeretnek, hogy jobban, mint engem, akkor azokkal is együtt töltessük ezt a dolgot, úgyhogy ezért lesz ez a Momkult október 9-én.
1: Hát azért Magyarországon nem sok zenekar mondhatja el magáról, hogy megünneplem az 50. születésnapomat.
2: Nem, én gondolkozom is, hogy hányan vannak. Egyszer majd
1: megkérdezem. Hát van a Lord zenekar, akik most jövőre az 55-et ünneplik.
2: Megkérdezem az AI-t, hogy ki az, aki úgy folyamatosan, tehát
1: szünet nélkül,
2: mert hogy milyen
1: olyan... Hát ugye a Kocsándi Miki játszik a Kártágóban is, és ők is szokták mondani, hogy ők már nem tudom, majdnem 47 éve játszanak ugyanabban a felállásban, de azért nekik is volt egy rövid kis szünet, amikor a Takács Tamás is megcsinálta a saját zenekarát, a Blues Bandet, stb. Tehát ott az volt egy kis szünet. Nektek ilyen kis szünet soha nem volt.
2: Nem volt kis szünet, még nagy szünet se, de nem tudom.
1: De lényeg az, hogy akkor a countryt, a stílust így behoztátok, de nem lett ezáltal Magyarországon sokkal több country zenekar, hanem ezt meghagyták nektek.
2: Nem, mondjuk sokkal több ember lett, aki megismeri a countryt, tudja mi a country, tudja mi az a banjo. Mondjuk azt elloptuk mindenkitől sajnos, vagy hál' Istennek, hogy mikor mi föltettük a kalapot, utána nehéz volt másnak föltenni a kalapot, mert akkor azt mondták, hogy olyan 100 fokos a dolog, tehát ezt szerintem jól csináltuk, hogy azóta is hordjuk a kalapot. Most csak azért nincs rajtam kalap, mert hogy nem vesszük ezt a műsort a kamerára, hanem csak egyébként elhoztam volna. Ha itt van egy kamera, akkor fölveszem.
1: De egyébként, ahogy mondtad, hogy hány mandolin lóg otthon a falon, hány kalappal rendelkezel? Tehát, hogy egy fellépés, egy kalap, vagy...
2: Nem, a kedvenc kalapom van a fellépés, ami már elég patinás, de az a kedvenc kalapom, de otthon még van 7-8 kalap, tehát úgyhogy...
1: Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy elfogynak a kalapok, és véletlenül kalap nélkül kell felmenni a színpadra.
2: Nem, senkinél, és hangszerekkel is el vagyunk jól látva.
1: És még Kocsándi Miki a dob mögött is kalapot viselt. Tehát,
2: hát az nehéz, ő egy darabig indiánnak öltözött, de aztán mindig leverte a tollat, úgyhogy egy dobosnak tudod azért nehéz, mert azért kalimpál.
1: Hát ott nehéz tartani ott magát kalimpál. Az embernek. Igen.
2: Úgyhogy az is egy kellemes pillanat volt a mi életünkben, amikor a Mikit rábeszéltük, hogy olyan jól énekelsz, énekelj egy számot az indiánokról, úgyis úgy vagy öltözve, és akkor én megtanultam azt a számot dobolni, és ő kiment egy ilyen indián jelmezbe, és akkor ott ugrált, és akkor énekelte, hogy én vagyok az indián. Ezt már régen játszottuk, de ez nagyon klassz volt.
1: Van egy kérdés, ami így már a vége felé bátorkodom előhozni, mert hogy ráadásul te magad is mondtad, hogy 5 égi tagja is van most már a 100 fok Celsiusnak. Hogy amikor ezek a tragédiák történtek a zenekarban. Akkor sem merült fel soha senkiben, vagy a zenekarban, hogy hát ez egy olyan jelzés, égi jel, ami miatt nekünk ezt az egészet abba kell hagyni. Egyértelmű volt mindig, hogy bár éppen az elhunyt tag nélkül, de megyünk tovább. Az mindig egyértelmű volt?
2: Nem annyira, mint amennyire hangzik. Mindig volt egy-két olyan éjszaka, amikor nem tudtuk, hogy most mi lesz velünk. Azt kell mondjam, hogy a legnagyobb gyomorütés Orbán Józsi volt, ami már sajnos 8 éve volt.
1: 8
2: hogy,
1: éve.
2: Hogy fogjuk tudni a Józsi valaki, hát ő volt az előre tolt helyőrség a zenekarban, igen. Tehát mindenki az ő arcát ismerte, a jobb nótákat ő énekelte, úgyhogy hogy fogunk. De aztán arra gondoltunk, hogy ha lenne valami kommunikáció Józsival, ő mit mondaná? Ő azt mondaná, hogy hagyjuk abba. Nem azt mondaná. Azt mondaná, hogy na most mutassátok, milyenek vagytok nélkülem, majd meglátjátok, hogy én valószínűleg ezt mondta volna, úgyhogy ehhez tartjuk magunkat, úgyhogy csináljuk tovább. A Török Ádám mondta egyszer, hogy nyomjuk, amíg bírjuk. Ez egy nagyon jó mondat, úgyhogy mi is azt fogjuk csinálni, nyomjuk, amíg bírjuk.
1: Van még egy körünk, folytatjuk Litvai Imrével itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Litvai Jurivel beszélgetünk annak kapcsán, hogy 50 éves a 100 fok Celsius, és ugye október 9-én lesz is egy ünnepi koncert a Monkultban. És nyilván ilyenkor felmerül a közönségben, legalábbis bennem mindenképpen, hogy a technika segítségével meg lehet-e idézni azokat a tagokat, akik már sajnos nem lehetnek ott ezen az ünnepen. Illetve van-e ilyen terv, van-e ilyen elképzelés?
2: Úgy a technika segítségével, ahogy néha látom, hogy a vászonról ő énekel, vagy ilyesmi, ilyen nincs, ez egy kicsit hátborzongató nekem. Amúgy is a mai napig nem tudok a mikrofonba úgy beszélni a Józsiról, hogy 8 év után, hogy egy kicsit nem érzékenyüljek el.
1: Hát az mondjuk érthető.
2: Mert mi ketten 50 éve kezdtük ezt a zenekart, mi ketten.
1: 42 évet letoltatok együtt.
2: Hiába tudtam volna néha kitekerni a nyakát, így azért nem jó. Így azért nem jó, hogy nincs köztünk. És nem. Természetesen mindenkit megidézünk, de a magunk módján. Magunk módján mindenkit meg fogunk idézni.
1: A tudatlanság vagy a felkészületlenség mondatja velem a következő kérdést. Van-e olyan egykori 100 fok Celsius tag, aki még él ugyan, de már nem a zenekar tagja? Tehát valami miatt kiszállt, vagy kirúgtátok, elhagyta a zenekart, bárki, akit mondjuk egy ilyen bulira meg lehet hívni?
2: Ketten még vannak, akik nem játszanak velünk, és még megvannak. De olyanok, akik játszottak velünk, és olyanok, akik a zenekarból mentek el úgy játék közben, olyanok hárman voltak, a Drosszmér Pisti, a Toró, a Torontári István és az Orbán Józsi. Úgyhogy így vagyunk.
1: És ha jól tudom, akkor tehát nem csak a színpadon látható tagok legendásak a 100 fok Celsiusnál, hanem a háttérstáb is viszonylag régóta ott van veletek, ha csak a Balaton Lacira gondolok, hangtechnikusra.
2: Laci azt hiszem 43 éve, de lehet, hogy ő kijavítana, hogy 45 éve van velünk, mert hát mondani, úgy szoktam mondani, hogy védett korban van már. Már védett, akármit csinál, védett korban van. Igen, ő is nagyon régen van velünk. Úgyhogy,
1: és minden bulitokon ott van, tehát nélküle ugyanúgy nincs, mint ahogy nélküle
2: még
1: nincs.
2: Nem nagyon volt nélküle buli, ha csak nem ilyen betegség vagy valami, de még nem nagyon volt nélküle bulink.
1: És nyilván ezt az 50. születésnapi bulit is, ő vezényli le a technikai részét.
2: Igen, ő annyira tudja már a műsorunkat, tehát hogy mikor jön a szóló, most a hegedű van, most mire elmagyaráznánk valaki másnak, már vége lenne annak a hegedű szólónak, úgyhogy akkor már senki nem hallotta.
1: Az, hogy aztán a country nagyon berobbant, hát mondjuk főleg Amerikában, de mindenféle stílus irányzatok jöttek, new country meg nem tudom, és óriási világsztárok lettek, ez egyrészt szerintem segíti a country pozitív megítélését, de hozhat olyan modern dolgokat is, amit mondjuk lehet, hogy nem tudom, ilyen kényszert helyez egy magyarországi country zenekarra is, hogy modernebb hangzással, modernebb hangszereket, nem tudom milyen modern dolgokat használjon. Ez volt nektek ilyen?
2: Igen, hát ha így zenetörténetileg végigveszük a zenekart, mi úgy kezdtük, hogy még dobosunk se volt, mert az a klasszikus felállás voltunk, hogy banjo, mandolin, hegedű, meg gitár, és aztán szépen, ahogy maga a country zene is fejlődött, mert elképesztő fejlődésen ment keresztül, tényleg, ahogy mondtad, világszárok születtek, akkor lett dobosunk, akkor már egy kicsit a gitár már elektromos volt, már nem akusztikus, akkor már mindent bedobtunk az erősítőbe, már minden úgy szólt, már kezdett egy ilyen kis poppos hangzás, de a világ is így ment előre a country zenében, megszülettek a világsztárok, és hát most nemrég, ez egy hát aránylag friss hír, mert most már nem teljesen, hogy Dolly Parton elment.
1: Igen.
2: És azt látni, hogy a világ egyszerűen oda volt érte meg a zenéért. Mert ő nagyon sokat tett ezért a country zenéért. Úgyhogy ilyenkor látni, hogy azért sok mindent tud ez a zene.
1: Te hallgatsz otthon, kíváncsi vagy az új country előadókra? Hát nyilván a régieket hallgatod örömmel, de hát baromi sokan vannak.
2: Igen, kíváncsi vagyok, és próbálom megszokni. Még olyat is megteszek, hogy kimegyek Londonba, ott mindig van egy háromnapos country fesztivál, a C2C, hogy meghallgassam az újakat, de a régiek jobban tetszenek.
1: Képzeld el, hogy Én valamiért nekem ez korral jön. Én ismertelek titeket, mint country, nagyon szerettelek titeket, meg szeretlek titeket, de valahogy sosem éreztem azt, hogy nekem country lemezeket kell vennem. És most, egy pár éve, nem tudom, hogyan rátaláltam, hát nyilván már nem lemezekben, hanem mindenféle lejátszók, így feldobják nekem az aktuális kínálatot, és hát főleg ezt a rock country vonalat, de én azért, hát ahogy szokták mondani, én azért halok meg. Tehát, hogy egyszerűen baromira megszerettem a country zenét, így a country rockon keresztül. És nyilván ez hozza magával azt, hogy akkor én is elkezdek mélyre ásni, hogy akkor annak mi volt az erődje. És akkor olyan csodákat fedezek fel, amiket valószínűleg ti hallgattok már gyerekkorotok óta.
2: Én próbálok ilyen aknamunkát végezni, tehát, hogy először persze zenész kollégáknak, már említett Trunkosnak, aki mióta hozogattam neki a CD-ket mindig Amerikába, azóta el van állva, és mindig mutattam meg az épügyeletes zenekarának, hogy na, így kéne szólni. De az outsidereknek, tehát a privát embereknek is egy időben tőlem mindenki country CD-t kapott a születésnapjára, vagy a névnapjára, vagy
1: hát,
2: bármilyen. És olyan 100%-os visszajelzés volt, hogy hát ők nem gondolták. Hát ez nagyon jó. Ugye? Ők azóta megvették ennek az előadónak a többi lemezét is. Úgyhogy próbáltam egy ilyen kis úttörő munkát végezni ebbe, és 100%-os sikerrel járok. Az meg, hogy még te is beleestél ebbe a dologba, az nagy örömmel tölt.
1: Na, és azért kérdezem, hogy te kíváncsi vagy-e, mert én meg most azt csinálom, hogy folyamatosan újabbnál újabb előadókat akarok felfedezni magamnak. És mondják a kívülállók, akik nem hallgatják, hogy ez tök egyforma, mintha ugyanazt játszanák, ugyanaz a zenekar, ugyanazzal az énekhanggal, de közben meg hát nyilván a hozzáértők hallják, hogy nagyon nem.
2: Hát azért nekünk van bajunk, azért zenészeknek, neked is, nekem is, azért kicsit másképp hallunk, mint a nem zenészek.
1: Jó, de például a latin zenét nem tudom, a latin zene az nekem, mintha mindig ugyanaz az ember énekelne, tehát azzal én is így vagyok, hiába hát vagyok
2: én
1: zenész.
2: Hát képzeld, igen, képzeld, akkor egy zenekar lenne. Nem, de én egyébként szoktam mondani embereknek, ha ilyenről van szó, hogy azért tanítassák a gyereküket valamilyen hangszerre. Mindegy, hogy az egy furulya, vagy egy szilofon, vagy egy kicsit tudjon valami zongora, vagy gitár. Ha egy kicsit tud hangszeren játszani, másképp hallja a zenét. És másképp hallani a zenét, az valami fantasztikus
1: az
2: dolog. Hallani a zenét, az nagyon jó. Ahogy én hallom, az már rossz, mert elmegyek egy társaságba, bekapcsolják a magnót, én meg arra figyelek, hogy sok a basszus. Tehát, és pedig beszélgetünk.
1: Hányszor volt ilyen, hogy mondtam, hogy kapcsoljuk meg ki a zenét, amíg beszélgetünk, mert én nem tudok arra figyelni, hogy beszélgetünk, mert a zenét hallom.
2: Így van, arra ez egy ilyen zenész betegség, hát reméljük elnézik nekünk ezt a dolgot, mert hát más fülünk van.
1: Október 9-én megünnepli a 100 fok Celsius, hogy 50 éves a zenekar. Látunk-e azután? Tehát, hogy mi van később? Tehát, hogy nyilván lemegy 9-én, nektek 10-én már van valami bulitok valahol vidéken? Vagy hogy áll a naptáratok
2: nem,
1: most?
2: Mi úgy terveztük, hogy most ezután tartunk egy kis szünetet, elmegyünk orvoshoz. Megnézzük, hogy mit lehet még tenni az ügy érdekében, de hát természetesen az a tervünk, hogy amíg lehet, játszunk, ahogy mondtam, hogy nyomjuk, amíg bírjuk.
1: Tehát az 50. születésnapi buli az nem valaminek a lezárása, az tényleg csak megünneplése annak, hogy idáig eljutottatok.
2: Így van.
1: Jó, találkozzunk 9-én a Momkultban, Litvai Imre. Egyrészt Isten éltesse a 100 fok Celsius, másrészt meg nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
0: Műsorajánló.
3: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
4: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
4: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
3: Készülj!
5: Készüljetek!
6: Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk!
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is!
8: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
9: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
8: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
10: Rock City!
11: Bocskor Rock City turné!
10: Rock City!
11: Itt a Retro Rádióban.
12: Rock City!
13: Én találtam ki.
14: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23% a munkahely elvesztését, és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
17: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
16: Kezdődik a Táltossza már fesztivál Biatorbágyon. A háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső, zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-dél-kelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, dél-keleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A KRT egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva a Bál az Operában. Itt lesz a TNT, a Padüdő, Pápai Jóci, most pedig jön a Honey Bees.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Cipő és a Lány. Ez volt a Kék és Narancssárga. Jön a Csoda az Élet című slágerével pár perc múlva az Unisex, az Anna and a Barbies és Kis Tibi közös slágere után. Márti dala most a retro rádióban.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az első emelet és a Csak azért is szerelem után jön nem sokára a Belmondó, tőlük a Lesz volt van szól, pár perc múlva, a Krisztál után. Két utazó, a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Groove House. A Ha újra látom utána, Bombonnal megyünk tovább, és az egyik legszebb slágerükkel. Köszönöm, hogy vagy nekem a Retro Rádióban.

0: adnak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Tankcsapda zenélt. Ez volt az Alföldi Gyerek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a korák klasszikusa, a Homok a szélben, előtte a Komet győztesek énekelnek. Ha zene szól!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, na Zanzibár, ez volt az Új napra ébredsz. Jön Ágnes Vanilla az Örök nyár című slágerével pár perc múlva, Máté Péter klasszikusát hallgatjuk előtte, ez majdnem szerelem volt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Jani Csákvecsa és a Könnyek az esőben után jön pár perc múlva a Klub 54, a még egyszer előtt itt az Exotic és a Trabant a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Roy és Ádám. Na csak egy pillanat után Ákossal megyünk tovább. Nem kell más vígasz a retro rádióban. Tombolhat.

legnagyobb slágerei retro rádió. Olá Gergő és a Törki a csendből után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk. Ahogy ezt megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóban lesz megint dalpremier, ezúttal Pál Dénes új dalát fogjuk majd bemutatni. Beszélek is természetesen Pál Dénessel a dalról, Kis Gergellyel, a nagy sportág és nagy hangszerválasztóról, Chris Rudival 45. születésnapi bulijáról, és Grillus Dániellel egy gyerekeknek, vagy sokkal inkább egy egész családnak szóló eseményről. Várok mindenkit tehát vasárnap este is, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Révés Sándor dalával búcsúzom. Vigyázz a madárra a Retro Rádióban. Viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.